0: biztonságosnak nevezett déli útvonalon. A kereskedelmi áthaladás ugyanakkor még nem teljes, mert az Egyesült Államok és Irán megállapodását csak pénteken írják alá, és a térségben továbbra is akták lehetnek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Peter Jones-t köszöntöm nagy szeretettel. Hú, de rég találkoztunk. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szia András, te nagyon köszönöm.
1: És három éve. Atyaik, hogy megy az idő? De itt vagy rendületlenül, és nem, hogy itt vagy, hát tulajdonképpen Budapesten ugyanúgy vagy még több workshopot tartasz, mint annak idején, és azért is örülök, hogy eljöttél, mert egy olyan műfaj teremtő képzésről fogsz majd mesélni, meg mindenről, ami te vagy, és amivel foglalkozol. Kaptam tőled most is egy, szerintem hiánypótló könyvet, a pénzáramlás 6 szabálya címmel, a pénzhez fűződő érzelmi kapcsolat 6 típusa. Ebből már talán kiderült a hallgatóknak, hogy te azért teljesen mást képviselsz a képzéses piacon, meg az önfejlesztő piacon. Hogy mondtad, pénzügyi családállítás?
2: Pénzügyi családállít, és ez egy Hellinger, ugye van a hagyományos Hellinger,
1: az alap
2: családállítás, az a német pszichológus, aki Dél-Afrikában élt, és a Zulu törzsekben kialakította, és ott átvette ezeket a, hát ezek ugye szerepek, bizonyos családi szerepeken belül, hogy ki mit érez, amikor eltávozott egy, mondjuk egy nagyapa, egy lélek eltávozott a családi körből, vagy a törzsnek a köréből, és akkor ő így ezt kifejlesztette, és nevezte el, ugye family constellation angolul, családállítás magyarul.
1: Hát de milyen jó, hogy te meg hozzátetted a pénzügyi részét, mert de tényleg most, ha belegondolnak a hallgatók, ez azért rengeteg családban probléma.
2: Én azt éreztem, hogy mert én kb. 40 és 50 közötti családállító és kinezológushoz jártam az évek során.
1: Saját magad?
2: Saját magam.
1: Kísérleteztél saját magaddal, vagy csak érdekelte?
2: A saját magam gyerekkori fájdalmaim.
1: Azt ki kellett dolgoznod.
2: Igen. Igen, ez ugye a munkában és a cégnek, ahogyan növekedett nagyon gyorsan a cégem, ebben stresszben ordibáltam, kiabáltam az alkalmazottaimmal, az ex-feleségemmel, mindenkivel, és már nem bírtam, szóval már megutáltam magam, és meg akartam találni, hogy hol a válasz, honnan jön ez a dű, ami nem én vagyok, mert erősen éreztem, hogy ez valahonnan máshol jön, és így kezdtem el a családállításokra járni. És a pénzügyi, azért neveztem el pénzügyi családállításnak, mert én ugye előtte csak a pénzügyi világban éltem. Semmi más nem érdekelt, csak a pénz, a hitelek, semmi más.
1: És ez így, megváltozott?
2: Ez most inkább a spirituális életet próbálom élni, ennek a kettőnek a harmóniáját valójában.
1: Változott minőségibbé lett az életed?
2: Nagy 100%-ban.
1: Tényleg?
2: Ami volt, raktam is fel egy érdekes videót, ahol a 10 évvel ezelőtti Péter csak olyan baráti társaságokat keresett, hogy kinek van pénze, ki az, aki gazdag, és minél több információt elvegyek azoktól, akik sikeresek, akik gazdagok, de láttam, hogy ezek az emberek nem boldogok. És itt is akartam nagy változásokat hozni, hogy kik azok az emberek, akik, mert ugye van az a mondás, hogy az 5 ember átlaga vagy.
1: Igen. Ez igaz?
2: Ez nagyon igaz. Ez nagyon igaz, és azokat keresem az életemben, akik, ugye van ez a japán mondás, hogy egy ikigai, aki az élet örömét éli, az élet célja, és a szerint él, hogy kik azok az emberek, akik kiegyensúlyozottak, akik belső békével, és akik szeretik, amit csinálnak nap mint nap. És mindegy, hogy itt a pénz az egyáltalán nem fontos ilyen szempontból, hanem ki az, aki az élet értelmét, vagy az élet ikigáját éli, és azt láttam, hogy minél jobban körülveszem ilyen emberekkel magamat, én is abban egy magasabb rezgésre változok át.
1: Azért ez egy komoly, ugye kísérleti szót használtam az előbb, de, de ez ilyen önfegyelmet is igényel, az, hogyha valaki saját magán próbálgatja ezeket a módszereket. Mert tudom, hogy neked már régebben is, amikor találkoztunk, volt egy nagyon komoly missziód, hogy mindazt, amit megtanultál, az átad másoknak, hogy építettél egy, csak hogy tudják a hallgatók, egy rendkívül prosperáló életet magadnak, tehát te anyagilag megalapoztál sok életet előre, tehát egy rendkívül sikeres üzletember vagy, és azért álltál ki, hogy ezeket hitelesen átad másoknak, akik szeretnének jól élni, akik szeretnének nem a napi őrületekkel foglalkozni, mert hogy egyébként ez elérhető. De mi kell ehhez?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A fontos, hogy, hogy szeressük, amit csinálunk. Ez a nap, mint nap. Úgy felkelni, hogy már...
1: Ne utálattal.
2: Ne utálattal. És egy dolgot most észrevettem, pont most a hetekben egy nagyon érdekes dolog, ami megérintette a szívemet, hogy ha megfigyeljük, hogy milyen, ha barátokkal leülünk, vagy egy társaságban, vagy egy munkahelyen, kik azok az emberek, akik inkább beletesznek energiát, törődést a körcsoportba, és kik azok, akik kivesznek, csak ki akarnak venni, csak hasznot akarnak, és nem emelik fel a kört, az energiát a körben. Ez egy nagyon fontos szemlélet, amit szeretnék tovább vinni. Én is gyakorlom most, mert igen, én is, ez persze, ez egy életfolyamat, szóval én is gyakorlom ezt. Néha elkábít most is az anyagiak, mert ha vannak, mondjuk tegyük fel, felhívnak, és Péter, most is van egy új apartman féláron, nem akarod-e megvenni, ugye a kicsi mohóságom, szóval van természetesen még emberből vagyok, vannak hibáim, és egy életút, ez nekem egy életút.
1: Na várjál, de nem biztos, hogy értik a hallgatók, tehát az miért ördögtől való dolog, hogy te egy üzleti lehetőséget meglovagolsz, hiszen abból fedezed tulajdonképpen ezt az önfejlesztő missziódat is.
2: Kettő dolgot fedezek, az egyik, van nekem egy gyerek alapítványom, Delfin szív alapítvány.
1: Beszéltem volna erről is, mert az meg egy még magasztosabb dolog.
2: Igen, és akkor van a Delfin szív önfejlesztő program, amit ugye ingyenesen is csinálok, havi egyszer tartom, pont ma este lesz egy ingyenes a magnetházba, és akkor van a haladó, az ott egy kis pénzt kérek elérte. Nagyon fontos a pénz a szerepe is, szóval a kérdésedre is fontos a pénz szerepe. Valamiből meg kell élnem, kaját kell vennem a fiamnak, ugye iskolát fizetnem, stb. Ezért van az, hogy sokszor visszalépek a japán ikigaihoz, aminek 4 arany pillére van. Az egyik az, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, szívből csinálsz. A második része, a 4-ből, az mi az, amiért tudsz pénzt kérni. A harmadik rész az, mi az, ami segít a világnak, vagy a környezetnek, az állatnak, a természetnek, a világnak, és a negyedik az, hogy mire van szükség. És hogyha ez mind a 4 megvan, akkor lehet egy belső, békés, boldog, kiegyensúlyozott életet élni.
1: De neked mióta van meg?
2: Nekem ez körülbelül 4 éve van meg. Szóval én most az önfejlesztéses, a coachingokból, ezekből a önfejlesztési programokból már meg tudnék élni, mert ugye heti szinten tartom a pénzügyi családállításokat, meg a coachingokat, és már nem is kéne a lakásbiznisz, amivel felépítettem a vagyonat, azt már nem is kell, hanem csak ebből meg tudnék.
1: Te csak az önfejlesztésből azt olyan szintre fejlesztetted?
2: Igen.
1: Aha, a tanításokat. Ugye te Magyarország, azt írod, második legnagyobb Airbnb tulajdonosa, üzemeltetője vagy.
2: Igen.
1: Az életutadról szól egy rakáskönyv, amit írtál, abban benne vagy te is, aki szeretné összerakni a Peter Jones személyiséget, meg az élettörténetet, az hozzáfér a könyveiden keresztül. De arra vagyok kíváncsi, hogy az elmúlt, mert azt írod, hogy nagyon sokat változtál, ami persze természetes, hiszen ugye 3 éve találkoztunk utoljára, már egyikünk se ugyanaz az ember, mint mint 3 éve. Aztán, hogy ez jobbak lettünk, vagy rosszabbak, az megint egy külön kérdés. Az ember igyekszik azt hinni, én legalábbis magamról, hogy én napról napra azért vagyok hálás, hogy tapasztaltabb vagyok, hogy nagyon sok mindent már másképp látok, meg másképp állok hozzá dolgokhoz. Te ezt hogy éled meg? Felelős emberként, mert te, aki emberek sorsa fölött tudsz, ugye, amikor irányítod őket ezeken a képzéseken, az nagyobb felelősség.
2: Én azért vagyok nagyon hálás az életnek, a teremtőnek, mert minden, szinte minden nap kapok visszajelzéseket, hogy érdemes ezt csinálnom, és ugye mivel szeretem is csinálni az állításokat, a coachingot, szeretem látni másokban, hogy még akár a legkisebb változásokat, amit tudok hozni, vagy amit persze ők hozzák saját maguk, ők nekik kell megtenni a lépéseket hozzá, de a legkisebb változásokért is olyan örömöt adnak nekem. És ez az, ami energiát ad, és úgy kelek fel, boldogan kelek fel, boldogan megyek aludni. Egy kiteljesedett napom van szinte nem mondhatom, hogy minden nap, de azt mondom, hogy 85%-ban nagyon egy belső béke és boldogság.
1: És viszonylag régóta?
2: Ez már 3 éve, 3-4 éve.
1: Látod, amióta nem találkoztam. Ja. Jót tett neked a távolság, hogy nem voltam ott. Viccelek.
2: Ez körülbelül 3-4 éve.
1: Na, nagyon jó a pólód is, azt mondja, a megvilágosodás holnap hajnalban várható. Tiéd ez a póló?
2: Ezt a Spirit Design-nak a alapítójától kaptam, és annyira tetszik, akartam...
1: De tényleg jó.
2: Nagyon.
1: Majd a fotón úgy is látják a hallgatók, azon a fotón, ahol a mai műsort promóztuk, hogy te itt leszel. De kb. Így gondolkodsz?
2: Igen.
1: És tényleg megvan a megvilágosodás hajnalban?
2: Az még messze van szerintem, ugye, ahogy mondtam, ez egy egész életút, hogy én... Nekem az a célom, hogy csak fenntartsam ezt a belső béke, ezt a boldogságot, ami azt a szintet, ami most van, én már annak nagyon hálás lennék. Szóval minden nap úgy élni, hogy tudjak szolgálni, segíteni másoknak. A fiam is nagyon van, most lesz 14 éves fiam.
1: Szépen gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ő hol él?
2: Ő fele időt velem, és az anyukájával a másik felét. Mi 200 méterrel lakunk.
1: Ja, jó, azt hittem, hogy külföldön van, de akkor nem. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Szuper.
2: Innen 400 méterre.
1: Itt vagy a stúdió környéken?
2: Stúdiótól környéken.
1: Szuper, hát akkor csak lesétálhatok. Örülök neki. Hány éve foglalkozol emberekkel?
2: 6 éve. 6 éve úgy kezdődött, hogy volt egy ausztrál, vagy most is van egy ausztrál barátom, de közben kiköltözött Melbourne-be, és mondta, hogy Péter, látom, hogy neked annyi tudásod van az Airbnb, a szoba árazásokban, és a rendszer kialakításokban egy Airbnb, meg egy panzió hálózat, egy rendszernek a struktúrájában, és hogy nem-e tanítanád meg. És akkor kicsit nevettem, azt hittem, hogy csak viccel, mondtam, mert szívesen megosztok minden infót, és akkor mondta, nem, komolyan, mennyit kérnél el egy hétvégi kurzusra? És akkor belegondoltam, mondtam, hogy hát figyelj, akkor legyen egy 20-as. És hárman, még a felesége, még összesen 3 voltak, és így kezdtem el emberekkel foglalkozni, hogy akkor így adtam vissza, a tudásomat osztottam meg a napi árazásban, és aztán meghirdettem rögtön utána, annyira tetszett, hogy meghirdettem a Facebookon egy hónappal későbbi, arra már 6-an jöttek, aztán 10, 20-an, stb. Eltelt egy év, és láttam, hogy abból a körülbelül 100 emberből megfigyeltem, hogy kik azok, akik tényleg alkalmazzák az én technikáimat az ár növekedésben és a tudásomat, és a 100 emberből csak körülbelül 2-3 használta tényleg. Uh-huh. És én felhívtam őket meg, hogy kérdezhetem, hogy te miért nem hallottál, látom, hogy értetted, le is írtad, minden jegyzetet kaptál, a PPT-t elküldtem neked, és ott vettem észre, hogy nem a tudás az nem elég, hanem maga az önfejlesztési rész, maga a megengedési része, mert nagyon sok embernek ugye az a hitrendszere, hogy én ezt nem érdemlem meg.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Tehát azért nem keres, vagy nem áramlik hozzá a pénz, mert saját magát letiltja?
2: Igen.
1: Aha.
2: Szóval vagy mind a két szülőtől, vagy az egyik oldalon föl, ugye a családállításnál is nekem az jön ki, amikor valakit kiválasztunk, hogy a pénzet képviseli, ez egy személy, aki a pénz képviseli, vagy a jövőbeli bőség megengedését képviseli, akkor mindig rákérdezek, hogy ez anyai oldal, vagy női oldali minőség, vagy férfi oldali minőség, ahol a pénzzel kapcsolódna az a személy. És ugye itt sokkal gyorsabban lerövidítjük az utat, hogy honnan van a nagyobb gát, vagy a blokk, ami miatt mi kevésbé engedjük be ezt a bőség áramlást.
1: Vannak itt megtanulandó, meg átnézendő dolgok. Ez a családállítás, ez mióta van?
2: A Bert Hellinger Kelet-Európában, az a Lengyel, Magyarország, Németországban már a 80-as években.
1: Várja, bocsánat, azt úgy tudom, nekem már én te mióta tartod a...
2: Én 5 éve. Uh-huh. Én 5 éve tartom.
1: Akkor elkezdted?
2: Igen. De akkor ilyen...
1: Nem volt pénzügyi családállítás.
2: Akkor nem hívtam úgy, hogy pénzügyi családállítás, csak ilyen Airbnb kurzusokba így beleépítettem, megkérdeztem, hogy gyerekek, kíváncsiak vagytok azt, hogy ez a bőségnek a megengedése, meg a pénznek a beáramlása. És akkor ott majdnem mindenki mindig felrakta a kezét, és akkor csináltunk egy rövid ilyen villámállítást, ha most lehet úgy hívni, hogy villám, egy gyors 20 perces állítást az egész csoportnak, volt összesen 20 perc, vagy 40 perc, és akkor láttam, hogy megmondták, hogy hú, Péter, hát honnan tudta ez az idegen, akit az életemben először a mai napon találkoztam, hogy a apukámmal tényleg vannak blokkok, vagy eltávolodás van az apukámmal, vagy az anyukámmal. És akkor itt mondtam, hogy akkor valakivel együtt egy Daubner Béla tanítványon keresztül, a Noémivel dolgoztam együtt is 2 éven keresztül, meg másokkal együtt dolgoztam, hogy én is tanuljak, meg megosszam. Én nekem nagyon sok ügyfelem volt, a pénzes oldalról jöttek be, de még nagyon sokat kellett tanulnom, és így közösen együtt vittük
1: összehoztad a világokat egyszerre.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Peter Jonesnak még inkább örülök. Aki, hát az, hogy Magyarország második legnagyobb Airbnb tulajdonosa és üzemeltetője, tehát az, hogy az üzleti életben nagyot arat és nagyot megy, az az alap, de mellette pénzügyi családállító is. Olyan, annyira tetszik nekem ez a megvilág, vagy ez a megfogalmazás, mert tulajdonképpen műfajt teremtesz vele. Én még nem is hallottam erről, megmondom őszintén így. Itt ebben a műsorban már sok családállítóból, de mindenki más szempontból persze ugyanazon alapok alapján közelít, de a pénz kapcsán nem nagyon. És azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy azért a te képzésed azért jóval túlmegy, meg túlmutat az Airbnb, mert mindenki nem akar Airbnb-zni. Ez valami sokkal mélyebb réteg. Mi rástok nagyon a családállításos kurzusokon?
2: Van, igen, van egy 15 hónapos pénzügyi családállítás tanfolyam, amit most elkezdtem, és ezt egy kinezológussal együtt csináljuk.
1: Na várj, a szavad ne feled, mert én úgy tudtam, hogy a családállítás az nem egy egyszeri alkalom?
2: De, egy egyszeri, szóval ketté bontanám, okay. Van a egyszeri, lehet csak egyszeri alkalommal jönni hozzám, kapcsolódni velem. Ez egy egynapos, ugye általában 9-től este 5-ig van, és akkor itt általában 12-14 ember van egy csoportban, és amit most kezdtem el egy februárban, kettő csoportot indítottam, ami egy is fél éves, és akik szeretnének pénzügyi családállítók lenni.
1: Értem.
2: És
1: tehát képzed őket.
2: Igen.
1: Aha,
2: ez egy tanfolyam.
1: A tanítókat képzel.
2: Igen. És akkor itt pénzügyi tudatosság van, cashflow társas játékot is játszunk, szóval mert nem elég csak a spirituális része, a hagyományos, igen, Hellinger családállítási része, az nem elég nálam.
1: Kell a pénzügyi tudatosság.
2: Kell a pénzügyi tudás is, és ezért kezdtem el ezt a 15 alkalmas, 15 hónapos programot.
1: Mennyi emberrel foglalkoztál az elmúlt években, így összeszámoltad egyszer, vagy?
2: Legalább 3000.
1: Na, hát jó sokan vannak.
2: Legalább 3000.
1: Jó sokan vannak. Itt Budapesten tartod ezeket a kurzusokat?
2: Budapesten, Marosvásárhelyen, na, hát Nagyváradon.
1: Határainkon túlra is.
2: Angliában voltam már.
1: Itt Pesten hol vagytok helyileg?
2: Pesten általában a Happy Kids óvodába tartom. Itt,
1: ez hol van?
2: Itt Budán, pont a Mon Park fölött, nem messze. Akkor a Magnetházban tartom.
1: Ott talán találkoztunk is egyszer, ugye?
2: Igen.
1: Hát akkor az megmaradt még ugyanúgy.
2: Az megmaradt, meg az Önfejlesztők házában
1: is. Az is megmaradt. Jó, hát akkor tulajdonképpen egész Budapestet lefeded.
2: Igen.
1: Ilyen szempontból. Hogyan látod, hogy az ügyfélkör, a látogatói kör, akik szeretnének fejlődni, azok bővülnek? Vagy ugyanazok az emberek próbálkoznak visszatérni, mert egyébként ére elbukni nálad?
2: Itt is kettő dolgot megosztanék. A maga a családállítás, vagy a kinezológia, az önmagában nem elég. Uh-huh. Sokat segít, és segít észrevenni, vagy külső rálátást adni, hogy mert amikor a teremben, hogyha az állító mellett tegyük fel, kihívjuk a pénz meg a bőség, vagy még egy ember, aki képviseli a pénz meg a bőséget, és ott egy centire ott áll mellette, de tegyük fel annak az embernek a másik oldalán, meg van a gyerekkori legnagyobb fájdalma, például, vagy van egy akadály, egy blokk, ami most a mindennapi életében nem tud megoldani. Akkor a legnagyobb pénz ott lehet, meg a jövőbeli bősége ott lehet mellette, de nem lát rá például, mert csak az akadállyal vagy a gyerekkori fájdalommal tud kapcsolódni, és addig, amíg nincsenek ezek az oldó mondatok, vagy megbocsájtást egy apa, vagy egy anyuka iránt, vagy egy testvér iránt, amíg ezek nincsenek meg, addig nem fog tudni kapcsolódni a bőséges pénzhez például.
1: Világos.
2: Szóval ez az egyik része, és ez sokat segít már, de aztán az átlag embernek ugye kimegy, visszamegy az életébe, a mindennapi életébe, és ott cselekednie kell máshogyan. És ezért kezdtem el a Delfin Szív önfejlesztő programot, ahol ott csoportos gyakorlatok vannak, nincsenek oldó mondatok, hanem ott páros gyakorlatok vannak, és az ezt amúgy Gattyán György használta ezt a programot 6 éven keresztül a Lengyel Sándorral.
1: Aha.
2: Ezt a Fiderikusz podcastben is beszél róla Gattyán György.
1: Én tudom, én most nem jut eszembe a módszer neve. Volt ennek valami
2: EOS.
1: Igen, oké.
2: Okay. Igen, azt én egy másik ág, a Brezovai Gáboron keresztüli ágazaton tanultam meg, de én is voltam Lengyel Sándornál, és Oroszországban is személyesen a jobb kezétől, a Boris Zolotovnak köszönhetem amúgy ezt az egész, vagy köszönhetjük ezt a programot, és ez kicsit úgy működik, hogy ha mi minden nap ugyanazokat a köröket tesszük,
1: igen,
2: és ha változást hozunk, akkor milyen eredmények változnak a külvilágunkban, a környezetünkben.
1: Aha.
2: Vagy ha megfordítjuk, hogyha a környezetünk változik, akkor mi folyamatosan reagálunk a környezetre, tudunk-e szimbiózisba lenni a környezetünkkel, vagy mi hogyan változunk, amikor a külvilág változik.
1: Uh-huh.
2: És ha ezt a kettőt ebben a delfin szívben, amit csinálok, itt is külső rálátást ad, hogy miben kéne nekünk belülről változni, hogy az eredmények mások legyenek a külvilágban.
1: Jó, mennyi mindenre kell figyelni. Ugye most így próbálok belegondolni, hogy aki csak teszi a dolgát úgy öntudatlanul, sodródik a hétköznapokról, mennyi mindenre nem figyel. Aztán amikor bekerül egy ilyen rendszerbe, amit te nyújtani tudsz, akkor nem ijed meg ettől?
2: Vannak, akik megijednek, és ez sok, és sok info, most úgy értem, hogy sok az információ. Általában akik láttak már pár videót a YouTube-on rólam, ők már tudják, hogy ebben van spirituális része is, tehát nem csak...
1: Az nem is baj, mert szerintem az ma már annyira természetes valahol, sokan többen hisznek bár benne, mint amennyien szerintem nem hisznek, és olyanok is, akik korábban nem hittek, de azért te, ugye miután erre ráállt az agyad, meg az egész működésed, neked ez természetes. Másnak nem feltétlenül.
2: Igen, nekem ugye ebbe benne van 10 éve.
1: Igen.
2: Szóval nagyon sokan azt szeretnék, hogy egyszer eljönnek, és akkor már
1: hip-hop,
2: már akkor már bőség és áramlás és minden. Szóval ez nem így működik. Ez egy folyamat, és én is, amikor én jártam 8 éve, olyan csapat, egy olyan körben voltunk, ahol mindenki egymáson látta a változásokat, a pozitív, valakinek sokkal jobb lett a férjével, a feleségével a kapcsolata, valakinek a cége 5-szörösére nőtt.
1: Aha.
2: De
1: ilyen sikertörténeteid vannak.
2: Ilyen siker, ahol én is, amikor én is tanultam ezt, most úgy mondom, amikor én is tanultam ezt, abban a körben, amikor én benne voltam, akkor nagyon jó volt látni a változásokat mindenkin, de ezt 2-3-4 éven keresztül minden egyes vasárnap csináltuk. Szóval igen, ez angolul, hogy a magic potion, one time magic potion, ez nincs, ami egyszerű, ugye beveszünk valamit, és akkor már holnaptól minden működik, ez egy folyamat.
1: Uh-huh. Jó, hát ezt meg kell érteni. Aztán aki sikerrel veszi, az a nyomodba ér, nem? Hát, hogy le is körözhet akár. Volt már olyan, hogy a tanítvány elérte azt, amit te?
2: Azt mondanám, hogy nagyon sokan...
1: Hogy nem ez a cél, hanem az, hogy elinduljanak az úton.
2: Igen, hogy elinduljon az úton, és teljes valaki tényleg a pénzzel való kapcsolódást szeretné megváltoztatni az életében, valaki az üzletben 2-szeres, 5-szeres, 10-szeres növekedést ért el, mert itt is a megengedéssel, és hogy azt, hogy feltételekkel, vagy félelemmel engedünk be, vagy blokkolunk dolgokat az életünkben, a megengedésre is van nagyon sok gyakorlat, amit csinálunk. Valaki a párkapcsolatában talált nagyobb boldogságot, szóval ki
1: hát,
2: minek?
1: Hát az sem egy utolsó szempont.
2: Ja.
1: No, tehát a lényeg az, hogy nem Airbnb szakembereket fogsz képezni a képzéseiden, hanem tudatos, pénzügyileg tudatos embereket. Egyébként a családállítás ebben a formában népszerű? Tehát szeretik a foglalkozásaidat?
2: Az az érdekes, hogy Amerikában, Angliában, az angol száz országokban alig ismert. Szóval az, hogy family constellation, ez alig ismert ez a kifejezés. Pláne Amerikában nem. És a Hellinger az ugye a 80-as években, a 90-es évek elején ő Kelet-Európába vitte többnyire.
1: Értem.
2: Szóval Európában, ez inkább ilyen kelet-európai vagy közép-európai, itt lett népszerűbb. Szerintem amiket én ismerek, amit látok Ausztriában, meg amikor Lengyelországban voltam, Németországban, itt Magyarországon a legnépszerűbb. Szóval a legtöbb ember hallott már eleve, hogy mi az a családállítás.
1: De azok a sima családállítások.
2: Azok sima családállítások.
1: Tiéd a pénzügyi.
2: Hát, igen, igen. Én azért ismét azért vagyok hálás egy másik dologért, hogy a nevem, a nemzetközi nevem miatt is, meg az angol anyanyelvű tudásom miatt, én ezt szeretném majd világgá, szóval Amerikába is, meg Angliába is szeretném majd ezt vinni.
1: Hát milyen jó, hogy ezt egyáltalán kitaláltad, kidolgoztad, és elindulhat hódító útjára. Innen, Budapestről, Magyarországról, azért ezek nagy dolgok. Neked már könnyű teremteni, hogy így mondjam? Anyagilag?
2: Nagyon. Nagyon könnyű. Ezt is tanítom. Van egy kétnapos bőségteremtési workshopom.
1: Aha.
2: Meg nyári táborok, amit tartok. A teremtéssel van is egyik legfontosabb dolog, ha megengeded, hogy megosszam.
1: Hogyne, örülök neki.
2: Nagyon sokszor azt látom, hogy hát én mikor fogok kapni, mennyit fogok kapni, hogyan fogom kapni, most legyen egy projekt, egy megbízás, pénz, de az elsődleges dolog az finnél nagyon fontos, hogy milyen értéket tudok én adni a másiknak, a megbízónak. Most legyen ez egy munkahely, megbízó, párkapcsolat, mert hogyha mindig azt figyelem, hogy mit tudok én először adni, milyen értéket tudok pluszban adni, akkor ez mindig vissza fog áramolni. És ez az egyik titok, így a, vagy egyik, nem is titok, ez kéne ugye az alap, hogy alap legyen.
1: Tisztába tenni.
2: Ez tisztába tenni, ez nagyon sokat segít most is az életemben. És a másik része, ami nagyon fontos, az nagyon sokszor azt hallom, amikor van egy ilyen megosztási kör, hogy Péter, én dupla olyan bőség vagy pénzáramlást szeretnék. Én egy passzív jövedelmet szeretnék. Én egy olyan férfit vagy olyan nőt kérek, aki megért, aki átérzi az érzelmeimet, meghallgat, és úgy vigyáz rám, mint egy igazi pár. Na most, amikor ez bennünk van, akkor vagyunk egy X helyen, egy ponton, és a kétszeres bőség, vagy az ötszeres bőség, ez egy messzebb hely, és mindig, amikor az van bennünk, hogy hát én miért nem vagyok még ott, vagy miért nincs olyan párom, vagy miért nincs dupla jövedelmem,

0: Magic, mint az Indiana Jones. Okay. Szóval itt a Peter Jones Magic oldalon, meg a websájtom is peterjonesmagic.com, és a Facebookon még a Delfin Szív, ez is fent van a TikTokon.
1: Az is te vagy.
0: Igen, a Peter Jones csatorna, vagy a Peter Jones Magicként bárhol megtalálnak.
1: És hát szívből ajánlom az összes könyvedet, tudom, hogy sok van. Hány könyvet írtál?
0: 14-et írtam.
1: Hát szívből gratulálok. Ezek mind elérhetők a webshopodon?
0: Igen, igen. Okay. Ezek, ebből 10 gyerekkönyv.
1: Tudom.
0: Vagy 9 gyerekkönyv, és a többi meg ilyen felnőtteknek pénzügyi, meg pénzáramlással kapcsolatos.
1: Múltkor láttam a Rakoncaival írott közöset. Gratulálok ahhoz. És az összeshez. Szép a bibliográfiád. Úgyhogy csak így tovább a megkezdett úton, és sok pénzügyileg tudatos embert kívánok körülötted, meg sok csillogó szempárt a képzéseiden, akkor nagy baj nem lesz. A tiéd is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltál. Peter Jones-szal beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de ő tüntessék ki a figyelmükkel azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy vigyázz magadra.
0: Nagyon köszönöm.
1: Az úriembertől most elköszönök, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig én még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Peter Jonesnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Elindult a fővárosi önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele, valamint a lakossági visszajelzések gyűjtése. A Samsung negyedévente lakossági fórumokon is egyeztetne a gödiekkel. A fejlesztések 7 területet érintenek, köztük a zajvédelmet, a levegőminőséget, a felszín alatti vizeket, a talajt, a szennyvizet és az ipari vízfelhasználást. A vállalat augusztus végéig új zajmérő eszközöket is telepít, és a teherforgalmat a lakóövezetektől távolabb vezeti. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Tegnap délután a Kacsó-Pongrácz út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt a baleset. A személyautó a Rákospatakba hajtott és az oldalára borulva állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók tűzoltódarú segítségével emelték ki a gépkocsit a patakból. Személysérülésről nem adtak hírt. A MediaWorks mától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, illetve a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja emellett a riposzt.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel, és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. Elindult a fővárosi önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja, amely a még fogyasztható megmaradt ételeket juttatja el a rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb étel végezze hulladékként, miközben segítséget nyújt azoknak, akiknek szükségük van rá. A platforma Food Click projekt részeként jött létre, amely a fenntartható városi élelmiszerellátást támogatja. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, de továbbra is élénk lehet a nyugatias szél. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz ma. A hőmérséklet reggel 14-16, délután pedig 27 fok körül alakul. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütés, de folytatódik a melegedés. 30 fok is lehet majd, de elszórtan záporzivatar is kialakulhat, főleg a déli ország részben.
1: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Kera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztató rendszere. Sport és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. Gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezetet fogtak el Szadán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés három ütemben zajlik, már megszüntették a rendszeres beázásokat, felújították a kocsiállások kijelzőit és új információs monitorokat helyeztek üzembe. Jelenleg a nagy központi LED-fal korszerűsítése folyik, amely a jövőben valós időben mutatja majd a forgalmi adatokat. A miniszter szerint a Népliget csak az első állomás egy országos programban. A cél, hogy 2029 végére valamennyi autóbusz pályaudvaron korszerű kijelzők és hangos utastájékoztatás segítse az utasokat. Modern, többfunkciós sport és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. A Kabar utcai sporttelep csaknem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg. A fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda, kosárlabda pálya, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. A környezetet is rendezték, fákat és cserjéket ültettek, ivókutat, kerékpártámaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókör is elkészül a környéken. 1 milliárd forintnyi készpénzt, luxusautókat és értékes ékszereket foglaltak le a hatóságok egy Szadán működő, gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezet felszámolásakor. A nyomozás szerint a magyar-ukrán hálózat évek óta illegális potenciálnövelőszereket gyártott és terített több európai országban. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája és a TEK közös akciójában több helyszínen tartottak rajtaütést. A gyanúsítottaknál Rolls-Royce, Ferrari és Porsche autókat, valamint luxus hajót és jetskit is lefoglaltak. Az ügyben eddig 4 ember letartóztatásáról döntött a bíróság. A hatóságok szerint a bűnszervezet jelentős illegális bevételre tett szert a hamis gyógyszerek forgalmazásával. Nyártól a mobilszámok hamisítása ellen is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be Magyarországon. A telefonszolgáltatók a vezetékes számok után már a mobilhívásoknál is kiszűrik a hamisított azonosítókat. Így kevesebb eséllyel jelenhet meg a kijelzőn egy megtévesztő, manipulált telefonszám. Azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve kiterjesztik a hívószám hamisítás elleni védelmet. Erről dr. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
3: A mobil számoknál azért tart ez kicsit tovább, mert ott ugye a szolgáltatóknak össze kell dolgozniuk. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogyha érkezik egy másik hálózatból, egy nemzetközi irányból egy hanghívás, akkor amelyik magyar szolgáltatóhoz először beérkezik, neki kell megvizsgálnia, hogy milyen hívószám van ott feltüntetve, és hogyha ez egy mobil szám lesz, akkor le kell ellenőriztetnie azzal a szolgáltatóval, amelyikhez az a szám tartozik, hogy az az előfizető az külföldön van-e, vagy nincsen. Hogyha külföldön van, akkor átengedik, de hogyha nem, akkor viszont azért lehet arra gyanakodni, hogy egy csaló próbálkozik, és akkor viszont az ilyen hívást azt blokkolni kell. Tehát onnantól az el sem fog jutni a hívotthoz.
2: Az érkező fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Estétől nyugat felől vastagszik meg a felhőzet. Estig elvétve onnantól észak-nyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél megélénkül. A csúcsértékek 24 és 28 fok között alakulnak.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes események, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele, valamint a lakossági visszajelzések gyűjtése. A Samsung negyedévente lakossági fórumokon is egyeztetne a gödiekkel. A fejlesztések 7 területet érintenek, köztük a zajvédelmet, a levegőminőséget, a felszín alatti vizeket, a talajt, a szennyvizet és az ipari vízfelhasználást. A vállalat augusztus végéig új zajmérő eszközöket is telepít, és a teherforgalmat a lakóövezetektől távolabb vezeti. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Tegnap délután a Kacsó-Pongrác út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt a baleset. A személyautó a Rákospatakba hajtott és az oldalára borulva állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók tűzoltódarú segítségével emelték ki a gépkocsit a patakból. Személyisérülésről nem adtak hírt. A MediaWorks mától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, illetve a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja emellett a ripost.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel, és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb ételt végezze hulladékként, miközben segítséget nyújt

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Az éjszaka legjobb dalai.
2: Sláger FM.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pari vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele, valamint a lakossági visszajelzések gyűjtése. A Samsung negyedévente lakossági fórumokon is egyeztetne a gödiekkel. A fejlesztések 7 területet érintenek, köztük a zajvédelmet, a levegőminőséget, a felszín alatti vizeket, a talajt, a szennyvizet és az ipari vízfelhasználást. A vállalat augusztus végéig új zajmérő eszközöket is telepít, és a teherforgalmat a lakóövezetektől távolabb vezeti. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Tegnap délután a Kacsó-Pongrácz út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt a baleset. A személyautó a Rákospatakba hajtott és az oldalára borulva állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók tűzoltódarú segítségével emelték ki a gépkocsit a patakból. Személyi sérülésről nem adtak hírt. A MediaWorks mától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, illetve a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja emellett a riposzt.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja, amely a még fogyasztható megmaradt ételeket juttatja el a rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb étel végezze hulladékként, miközben segítséget nyújt azoknak, akiknek szükségük van rá. A platforma Food Click projekt részeként jött létre, amely a fenntartható városi élelmiszerellátást támogatja. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, de továbbra is élénk lehet a nyugatias szél. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz ma. A hőmérséklet reggel 14-16, délután pedig 27 fok körül alakul. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütés, de folytatódik a melegedés. 30 fok is lehet majd, de elszórtan zápor-zivatar is kialakulhat, főleg a déli ország részben.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési infókat. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért napközben félpályás zárások, illetve az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az 52-es főút M5-ös csomópontjához közeli szakaszán pedig az ott zajló hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávok továbbra is zárva vannak. Budapesten az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál sávzárásra kell majd számítani karbantartás miatt. A Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között szintén szakaszos és időszakos sávzárás lesz ma veszélyelhárítási munkák miatt, illetve számítsanak mostantól korlátozásra a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál gázvezetéképítés miatt. Én pedig számítok önökre, ha bármi infójuk van, tudják, ami a többiek segítségére lehet, küldjék a 0630 30 30 95-8-ra, hadd mondjam nekik. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel. Itt Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
2: Odakint csicseregnek a madarak,
3: igen, önök pedig, ha... Igen, és tapsütés van.
2: Ébredeznek, akkor jó reggelt és kellemes napkezdést kívánunk. The Weeknd-el jön a Blinding Lights, aztán The Energy, meg mi is mindjárt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:12-kor jó reggelt kívánunk. T-2.
2: Az mit jelent?
1: T-2 nappal vagyunk a nagy esemény előtt. Sting koncert Budapesten.
2: Jézusom,
1: az nekem... Figyelj, holnap után van.
2: Tudod, mi van az én fejemben? Na. Nem a Sting koncert, hanem hogy mindjárt vége a sulinak, és azt kezdtem az ujjaimmal számolni, hogy ugye mi már az áció, káció, okáció, vakációt már elkezdtük korábban írni, hogy vajon ezt még írják-e a gyerekek, és most már ugye, hát pénteken vége a sulinak, szóval, hogy most már azért a felét fel kellett volna írni.
1: És na, én ebben voltam. Nekünk is vége, igen, mi is
2: nekünk is vége.
1: Tegnap már kiderült, vagy elszóltuk magunkat, vagy nem tudom, hogy nem vagyunk meg, hát megy már a hirdetés, jövő héten ugye a Zsófi lesz is, a Cilla
2: lesz a Cilla, igen.
1: Behabsburgolnak, úgyhogy mi nem leszünk, mi szabadságon leszünk, úgyhogy azt is számolhatnánk, de most a Stinget számolom vissza.
2: Ja, a Stinget.
1: Amire, hát most persze van ez a játék, de hogy én már ideje korán gondolkodtam és gondoskodtam arról, hogy ott lehessen.
2: Kértél jegyet?
1: Igen, igen, így is mondhatjuk.
2: Igen, oké.
1: Viszont kedves hallgatóinknak...
2: Is? Kaptál is?
1: Még nem.
2: Ja, de lehet, hogy fogsz, oké. Okay.
1: Kedves hallgatóinknak adott a lehetőség, hogy megnyerjék a belépőjüket a Sting koncertre, hiszen ugye most éppen ezekért játszunk, de hát ahogy ezt az elmúlt...
2: Scorpions jegyekért fogunk játszani.
1: Ja, most nem a Stingért?
2: Nem. Nem is értettem, hogy fogunk átkanyarodni ezután.
1: Mert cserebereljük.
2: Igen. Mert hogy van Sting, Scorpions, One Republic, Duran, Ricky Martin, ma a Scorpions.
1: Itt a válasz. Szóval annyi válasz, hogy már én magam is belezavarodom. Ennyi. Mert ugye múltkor lehetett a Metallicára nyerni. Lesz még. Lenny Kravitz az még előttünk van, tehát az majd még lesz. Akár arra is játszhatnánk.
2: Emlékszel, hogy tegnap mire adtuk?
1: Tegnap mire adtuk? Tegnap a... Nem a izére... Na, várjál.
2: Na? Mi volt tegnap?
1: Nekem Riki, nem
2: milyen kérdésünk volt tegnap?
1: Tegnap a Claudia volt a válasz. Claudia volt a válasz, meg a patakiádám.
2: Nem, hagyom még gondolkodni egy kicsit.
1: Sting, tegnap Stingre adtuk. Hát tegnap volt, tegnap kérdeztem meg, igen, hogy milyen pulóver volt, vagy hogy miért nevezték el Stingnek, ugye Fullánknak is az volt a válasz, hogy hát, hogy a csíkos pulóver miatt.
2: Tegnap Sting, itt Fullánk volt, ma meg Scorpio lesz. A Scorpionnak is van mondjuk Fullánkja, amivel meg tud csípni, de ez nem a Sting, hanem a Scorpions, úgyhogy a Scorpions rajongóktok azt szeretném kérni, hogy nagyon figyeljenek. Egyébként ma pofon egyszerű lesz a kérdés, akik igazi rajongók biztosan tudják majd.
1: De most egyébként ez, hogy belezavarodtam, ez olyan, mintha tehát úgy mondtad, mintha valami ordinári nagy butaságot mondtam volna, tehát akár Stingre is adhatnánk ma, hiszen még ugye van két nap a koncert.
2: Hát igen, csak mivel mondtad, hogy ma Stingre adunk, ezért azt szerettem volna kijavítani, hogy nem, ma nem Stingre adunk.
1: Jó, de nem akkorát tévesztettem, de akár lehetne, és még előttünk
2: Zoltán,
1: ez a koncert.
2: Ilyenkor azt kell mondani, hogy bakker, de ugye vagyok, oké, és akkor látszódna, hogy te emberből vagy.
1: Persze,
2: mert hát különben nem látszódik, hogy emberben vagy.
1: Belezavarodtam, mert nagyon sok a nyeremény. Csak mondom,
2: hogy... csak nevetgélünk.
1: Jó.
2: Hát én is kacagtam, nevettem. Ilyenkor így lazán kell ezt kezelni. Kérdez, tanulja Csabitól. Hát mindent lazán kezel, amit nem tud. Na, szóval ma Scorpions jegyeket fogunk játszani, ez a lényeg, de van hablatjátékunk is, és mivel tegnap sajnos nem sikerült megfejteni, ma tovább visszük természetesen a feladványt, ott pedig Horváth Tamás koncertjére, meg az Edda Szimfonikra adunk belépőket. Szóval belépő, hát kérem.
1: Igen. Aztán beszélünk majd arról, hogy olykor megesik, hogy az ember hiába, hát még ha nem is várod feltétlenül az elismerést, de hogy jól esne, fogalmazunk így, hogy jól esne az elismerés, de az valahogy nem akar megérkezni. És aztán egyszer csak egy váratlan pillanatban, akárcsak úgy véletlenül mégiscsak megkapod azt az elismerést, ami feltölti a lelked, és amiről így mondjuk a körülötted élőknek eszébe, hogy hát ezt már nagyon rég megérdemelted volna.
2: Az a kérdés, hogy ez feltölti a lelked? Mert nem biztos, hát... tehát lehet, hogy akkor már olyan rosszá ízed van, hogy már ez engem nem érdekel.
1: Gondolod?
2: Igen. Aha,
1: mondjuk
2: igen.
1: Lehet, ebben is van valami.
2: Igen, mert én például az egyik nagyon kedves barátnőmiknek ezen ment el a kapcsolata. Ők nagyon szerették egymást, de valahogy a fiú sosem tudta kimutatni az érzéseit, a lány próbálta neki elmagyarázni, hogy neki szüksége volna arra, hogy érezze, hogy neki fontos ő, és aztán a srác addig vekengett, miután ők szakítottak, kb. Egy vagy másfél évig nem jött ki ebből a sztoriból, pedig csak annyit kellett volna, hogy azt a fajta elismerést meg szeretetet azt akkor adod, amikor a másiknak szüksége van rá. Hát,
1: de tudod, erre szokták mondani, hogy is van, hogy nem az az igazi, akivel le tudnád élni az egész életet, hanem aki nélkül nem, és sokszor ugye erre akkor jössz, amikor már elveszíted. Igen. Tehát igen. Jellemzően akkor szoktál értékelni bizonyos embereket, amikor nincsenek ott, és rájössz, hogy a hiányuk az mennyire fájó, és hogy valóban pótolhatatlanok.
2: Igen.
1: Na, majd erre is kitérünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 0-30-30-30-95-8 a számunk. Állunk rendelkezésükre egész reggel.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét előtt, 5 perccel nekem fáj egy kicsit az igazságérzeti mirigyem, az így most becsípődött.
2: Van ilyened?
1: Van.
2: Igen, sokszor... Hogy áruljuk azt, kérem, igen.
1: Sokszor szoktam mondani, hogy olyan dolgok is tudod, hogy felzaklatnak, amik engem mondjuk közvetlenül nem érintenek, vagy én köszönöm szépen, egyébként jól vagyok, de hogy bántja az igazságérzetem, hogy az embereknek a többségét, vagy a társadalmat, az valami mondjuk így kikezdi. És most ugye a hétvége egyik nagy top sztoria volt ez a álmokfutó, akit a rendőrök lekapcsoltak, és most van friss hírünk ezzel kapcsolatban, hogy az ügyészség megerősített, hogy eljárás indult az autós álmokfutót elfogó rendőrök ellen. Mert hogy ugye valaki egy erkélyről vagy balkonról van, lefilmezte azt, amikor végre elkapták a fickót, aki ugye Pestről indult, átment a Lánchídon és Budán egy zsákutcába futott be a kocsijával, és egyébként elsodort két motoros rendőrt, plusz hát a felvételeken, amit ugye a híradó is bemutatott, az a csatanás látszik, amikor még próbált a szorult helyzetből menekülni, és teli erőből nekitolatott a rendőrautónak, amiben egyébként ült még egy rendőr, a másik kettő kiszállt, és hát ott ugye elakadt, mert útját állt a Zsák utcában az a rendőrautó, akkor ott végre kirángatták a kocsiból, és leteperték, és hát ezt valaki pont a kamerás mobiljával rögzítette, hogy kiszedik, és hogy fú, brutálisan bántalmazták a rendőrök, nem tudom. És most itt Petrával sokszor újra és újra megnéztük ezt a felvételt. Kicsit nehéz dolgunk van, mert ugye ki van blőrözve, így mondjuk szakmailag, tehát el van homályosítva az a rész, ahol pont a fickó látszik, ugye, hogy maga az erőszak az ne látszódjék. Így nagyjából csak a mozdulatok körvonalai látszódnak. Valóban, amikor kirángatják a jobb oldalra, akkor ott hát minimum egyszer így belerúgnak. Utána, amennyire így ez az elhomályosítás látni engedi, én azt látom, hogy leteperik, meg lefogják. Nyilván a fickó ellenkezett.
2: Há persze.
1: Tehát, hogy hadonászott nyilván próbált menekülni, szabadulni ebből. Tehát, hogy nem megadta magát, hogy jó, oké, itt vagyunk. Tehát, mint ahogy amerikai filmekben látjuk, hogy tegye föl a kezét, térdelje le, vagy feküdje le a földre, és ugye szépen hátulról, még ott is, amikor mozdulatra rátérdelnek, mert hát így fér hozzá, hogy összebilincselje hátulról a kezét. Most ez a fickó, az nyilván fickándozott, tehát ott még egyszer, kétszer, valószínűleg kicsit lenyomták, leszorították, stb. De hogy, szóval, hogy tehát azon gondolkodom napok óta, hogy mit kellett volna megcírogatni, megsimogatni a buksiját, hogy na, jól van, végre elfogtunk. Tehát, hogy ez bárki komolyan gondolja, hogy most akkor... És abszolút, tehát félreértésnélség nem vagyok híve a rendőri túlkapásnak, és amikor nézek egy mondjuk hollywoodi filmet, és ott valakit elfognak, akiről már tudod, hogy nem tudom hány embert kinyírt meg, akkor tudod, és ugye rátartják, rászegezik a stukkert, hogy nem mozdulj, ott nyilván az embernek van egy ilyen késztetés, hogy de hogy tudod, hogy nem szabad, majd a bíróság, meg a nem tudom, ugye hányszor van, hogy lebeszélik a bosszúról azt, aki ott áll a kezében a stukival, és mondja, hogy ne, mert akkor te is olyanná válsz, mint ő, bíz innentől fog az igazságszolgáltatás, tehát hogy nyilván ez a követendő példa. De hát most itt mit kellett volna csinálni?
2: Nem tudom, nem az amerikai filmekből indulunk ki, hanem az amerikai valóságból, és elég sok testkamerás felvételt láthatunk, ugye? Ott, hogyha mondjuk valaki elsodorna rendőröket, vagy egy rendőr megsebesülne, akkor először mondanák, hogy tessék feltartani a kezed, és hogyha utána még menne, akkor lelőnék, vagy lábon lőnék, vagy valahol meglőnék.
1: Hát, hogy van az sokkoló
2: még. Igen, a magyar rendőrök ezt nem csinálták, ők leszorították. Én is ezt leszorításnak látom. Lehet, hogy belerúgtak, vagy nem tudom, próbálták lábbal is leteperni, de az, hogy olyas valakiket vegyenek elő, akik egyébként a munkájukat végezték, és közben több kollégájuk megsérült, ezt nem tartom annyira fernek, de nyilván majd a bíróság eldönti, hogy egyben mi a fair és mi nem. Az a baj, hogy ma már ugye kamerás felvételekkel mindent el lehet, hogy mondjam, adni, és ez a fiatalember is fontosnak tartotta, hogy ezt el küldje az RTL klubnak, és nyilván az RTL leadta, és akkor most ő így boldog, hogy felkerült, meg gondolom kiraktak TikTokra, kapott rá 100 000 lájkot, vagy nem tudom mennyit, és akkor ettől most boldog.
1: Bocs, ezt annyiban árnyalnám, hogy nyugodtan. Csak hogy korrekt legyek, hogy valószínűleg aki ezt lefilmezte az RTL-ről, mert nekem is ez volt az egyik első gondolat, hogy miért kellett ezt lefilmezni, meg miért kell megmutatni másnak. Ő nyilván akkor, amikor ezt lefilmezte, nem volt tisztában az előzményekkel.
2: Na, de ezért nem filmezek. Hát, tehát, nem vagyok tisztában az előzményekkel, bocs.
1: Tehát amikor te ezt látod, ezt az utolsó pillanatot, és azt látod, hogy rendőrök kirángatnak valakit, akkor lehet, hogy az is eszedbe jött, hogy húha, szerencsétlen csóka, ki tudja, mit csinált, és hogy itt rendőri túlkapás van. Tehát benne van azért a pakliban, hogy te nem tudod, mivel nem voltál ott az előzményeknél, nem tudod, hogy ő menekült, hogy ő átment a piroson, hogy veszélyeztetett, nem tudom, idős bácsit, babakocsis nénit, stb.
2: Elütött rendőröket.
1: Tehát ez neked nincs meg. Te csak annyit látsz, hogy hirtelen nem tudom, 8 rendőr ráront egyetlen fickóra, akkor te is azt mondtad, hogy húha, hát ez felszám, mert ez nem nincsenek egálban.
2: Nem, én nem mondom.
1: De, mert nem tudod az előzményét.
2: Nem, te nem.
1: Én is azt mondom, hogy bekapcsolna bennem az a fajta igazságérzet megint csak, hogy ki tudja, mit csinál, lehet, hogy nem is csinált semmit, hanem itt most 80.
2: Nyolc rendőr azért nem szokott az utcán rámenni azokra, hát, hogy nem csinálnak semmit. Tehát ilyet már nem mernek a rendőrök megtenni, egyrészt a testkamera miatt, másrészt már a térfigyelő kamerák miatt. Tehát ott már valami durva dolognak kell lenni, 8 rendőr valakire így rám megy, szerintem.
1: Egyetértek. Én csak azt mondom, hogy de aki ott volt, az nem tudhatta, hogy mi van előtte. Benne felmerült az, hogy itt esetleg valamiféle túlkapás van valóban. Lefilmeztetve. Lehet, hogy most már ő is, nem tudom, lehet, hogy ő is bánja most már, hogy ezt megcsinálta ezt a felvételt, vagy hogy megosztotta másokkal, mert lehet, hogy amikor már olvasta a híreket is kiderült, hogy mi mindent csinált ez az álmokfutó fickó, akkor már az volt, hogy most is lehet, inkább el kellett volna fordítani ezt a kamerát, és, vagy kitörölni ezt a felvételt gyorsan.
2: Az a baj, hogy mostanában ilyen bemindenezett állapotban olyan dolgokat csinálnak az emberek, hogy amikor mennek feléjük a rendőrök, tehát például múltkor volt egy olyan videó, hogy én nem tudom, karddal meg ilyesmikkel jött ki a fickó, és akkor is próbáltak a rendőrök,
1: igen,
2: az nagyon durva volt,
1: valamilyen...
2: és próbálták szegény teljesen kedvesen, nyilván erélyesen, de hogy felszólítani, hogy tegye le azt a fegyvert, mert az egyébként egy fegyver, egy ilyen macsatével jött
1: persze,
2: ki a pasi, aki látszott, hogy nem tudja, hogy milyen állapotban van. Na most azért, és ott sem csináltak vele semmit. Szóval, hogy azért én sajnálom ilyen szempontból a rendőröket, hogy ma már nem tudod, hogy milyen állapotban van az illető, akit te találsz, és mitől érzi magát majd háknak, hogy ő mennyire erős, és majd éppen rád támad.
1: Hát és ugyanez, akkor most itt beszélhetnénk megint a tanárokról is, ugye, akiknek
2: régen,
1: hát körmöst adott. Azt hazamentél, és otthon kaptál még egy maflást, vagy legalábbis azt mondták, hogy jó van, fiam, mit csináltál? Ja, akkor megérdemelted. Most meg ugye ez se szabad, tehát hogy, nehéz megtalálni az egészséges határt. Én itt most úgy érzem én is, hogy a rendőrök a munkájukat végezték. És nyilván miután elsodorták két társakat, stb. Lehet, hogy kicsit felpörgött állapotban voltak, de nem látom azt, amiről itt bántalmazásként beszélnek. De kíváncsi vagyok, mi lesz a vége.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
6: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
5: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Kerítés, festés, megint! Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után.
10: Gyönyörű napos időre készülhetünk, most még reggel 16 fokot mérünk, ami olyan kis kellemes csípős, aztán délutára már 27 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és ahogy ígértem, most kérem szépen a hétvégén, éppen ahogy kezdődik a vakáció, ennek megfelelően alakul majd az időjárásunk, és ugyanis pénteken és szombaton már 33-34 fokot mérünk majd.
11: Az M6-os autópályán Budapest felé baleset történt Belojanis térségében. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra, illetve rendőri forgalom irányításra kell készülni, tehát fokozott figyelemmel közeledjenek a 41-es kilométer szelvényhez Budapest felé az M6-oson. Egyébként már most nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás, közben lassabb a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a 10-es számú főúton az Ürömi körforgalom előtt, és az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcához közeledve. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállunk? Már is mondja Kishorváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese. Jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vácsop vonalon Nagymarosnál sziklaki termelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diós Jenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Reggel. Jó reggelt kívánunk, 3:47-kor. Azért, ahogy nézem, a többséget felháborítja, hogy most a zsarukat vették elő itt az Ávok futóautós elfogása kapcsán. Néhányan ugyanakkor azt hozzáfűzik, hogy elvileg ugye tanulnak indulatkezelést a rendőrök, meg hogy megvan a pontos protokoll, hogy hogyan kell viselkedni rázós szituációkban. Csak nekem erről most az jut eszembe, láttad te a Tom Hanks-el a Sully, a Csoda a Hudson folyón című filmet? Ami ugye megtörtént eseményeken alapul, amikor a Hudson folyóra leszállt egy repülő, miután madarakkal ütközött. És ott ugye az a film gyönyörűen mutatja be azt a folyamatot, hogy, és még egyszer mondom, megtörtént eseményeken alapul az egész, hogy ugye azzal zikálták a Sullyt, a pilótát, hogy oké, de a protokoll szerint hogy kellett volna visszafordulnia és letennie biztonságban a repülőgépet a repülőtér flaszterén, ahelyett, hogy a folyóra, és a film gyönyörűen

0: próbálják mindenhogy facsargatni, hogy hát ha majd kibukik azt, hogy
1: de hibázott, rosszul csináltad.
0: És nem hibázott. Tehát, hogy... És a végén olyan gyönyörű az, hogy ott vannak az emberek, és látod őket, ahogy hálások, hogy megmentette az életüket, igen. Bakker. Hát lehet, hogy meghalt volna mindenki.
1: Igen, értem, hogy a könyben nem igen, így volt, de hát megmentette több száz igen. ember életét. Tehát, hogy ez a vége a sztorinak. Tehát, hogy számomra a sztori vége, elfogták az álmokfutót, aki lehet, hogy még nem tudom hány embert gázolt volna el, hogyha menekül tovább, stb., mert hogy egyébként ugye állapotban vezetett igen. autót, és mint kiderült, büntetett előélet, és még
0: nem, lehetne, ez nem fordulhat elő.
1: Lehetne sorolni. Tehát,
0: ugyanakkor
1: hogy,
0: na, most úgy, pont igen. egy kedves hallgatónk telefonált, aki azt mondta, hogy ő viszont azért csalódott a rendőrökben, mert az unokája nem kapott segítséget, leverült a telefonja, nem tudott hazajutni, beszállt valakikhez, akik elvitték egy ideig autóval, de kifogyott az üzemanyag, úgyhogy a fiúnak sétálnia kellett az autópályán, és akik megálltak ott rendőrök, amikor hívta ugye 112-t a segélyhívót, akkor azt mondták neki, hogy ha nem ilyen életvitelt folytatna, akkor nem került volna ilyen helyzetbe.
1: Hogy hívta a 112-t, ha lemerült a telefonja?
0: Hát a segélyhívó, tudom, ami kint van az autópályákon.
1: Ja, az a narancssárga.
0: Az a narancssárga, így van. És akkor kimentek oda a rendőrök, és ezt mondták neki, és hogy ő mindig azt tanította a gyerekeinek is, illetve az unokájának is, hogy ha rendőrt látsz, hogy tőlem bármikor kérhetsz segítséget, igen, ilyen is lehet. Előfordulhat, persze. Tehát, hát, hogy...
1: tehát egyébként ugye a rendőrök is emberek.
0: Igen. Ott
1: mint
0: is
1: ahogy
0: vannak
1: a
0: jó
1: tanárok.
0: Emberek,
1: is emberek,
0: biztosan.
1: Meg a repülőgép pilóták is emberek, igen. meg az orvosok is emberek, szóval, hogy hát nem istenek, akik soha nem tévednek.
0: Igen.
1: Ja. Viszont ne tévesszük a fülünk elől ezt.
0: Csak nem egy Scorpion slágerről van szó.
1: Igen,
0: őrület.
1: Mondtad, hogy most nem a Stingre lehet
0: nem,
1: nyerni. Kicsit körülnéztem itt a zenetárunkban, és hát nem volt egy dolga, hogy találjuk egy jó kis Scorpions-t.
0: Tessék most telefonálni, aki a harmadik,
1: de
0: kap
1: most?
0: Két egyszerű kérdést. Most, igen. És ha arra tudja a választ, már mehet is másodmagával a koncertre.
1: 06:30, 30:30, 95:8. Ez a Sláger reggel, 7 óra lesz már egyébként, 10 perc múlva.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 4 perccel egy kicsit nehéz szülés volt. Most jó, hogy nem pont adásban kezdtük el fölvenni, mert hogy belefutottunk valakibe, aki már nyert, és mondtuk, jeleztük neki, hogy ez úgy korrekt, hogyha hagyunk másokat is nyerni.
2: Akik még nem nyertek.
1: Igen, akik még nem nyertek ebben a játékban koncertjegyet, és akkor ezt itt adásban is elmondjuk, tehát ez nem titok, a játék szabályzatban is ugye benne van, online érdemes megnézni, hogy 2 hónapon belül nem lehet kétszer játszani, tehát egyrészt nagyon sok jegyünk van, azt már ugye mondtuk az elmúlt hetekben, hogy ezt a valódi igazi rajongóknak szánjuk, éppen ezért vannak ugye kérdések is adásban, hogy meggyőződjünk arról, hogy aki megy az adott koncertre, az tudja, hogy kinek a koncertjére megy. Másrészt a korrektséghez tartozik, hogy aki már nyert ebben a játékban, kérjük szépen, hogy ne is próbálkozzon, hanem hagyja meg a nyerés örömét, meg a koncert élményét másnak is. Na és akkor így jutottunk el a harmadik telefonálónkig, aki a... Egy keresztnevet kérnénk, jó reggel.
2: Hello, jó reggel.
3: Enikő vagyok, hello.
2: Szia, Enikő.
1: Hello, hello. Na figyelj,
2: nagyon könnyű a kérdés, nagyon
1: igen.
2: Könnyű.
1: Van egy magyar együttes, amelynek a sztoria... Hát nagyon szorosan összefonódik tulajdonképpen a Scorpionséval, mert hogy már a 70-es években jóban voltak, hol az egyik volt az egyiknek az előzenekara, hol a másik, és aztán az is megtörtént, hogy ez a Scorpions, ez bizony, majdnem fordítva mondtam.
2: Igen.
1: Hogy, igen, tehát azért majdnem elszóltam magam, hogy egy magyar együttesnek a dalát dolgozta fel 1990-es évek közepén. Tudod, hogy melyik magyar együttesről van szó?
3: Hű, nem az Omega?
2: De!
1: De az Omega, igen!
2: A gyöngyhajú lányból lett, ugye, White Dove, és egyébként így világsláger. Oké, okay, jön még egy egyszerű kérdés. Figyelj, ki a műsorvezetője a Lélek Közösség című műsorunknak?
3: Peller Marian.
2: Igen! Gratulálunk! Nagyon ügyes voltál, úgyhogy már is tiéd a páros belépő a Scorpions június 20-i koncertjére az MVM Domba. Kit viszel magaddal, Enikő?
3: Hát, vagy nagyimat, vagy barátnőme.
2: Aha. Akkor szeretitek a rockzenét a nagyival és a barátnővel is ezek szerint.
3: Igen.
2: És hova mentek most éppen? Mert azt halljuk, hogy úton vagy.
1: Valaki.
2: Hova mész, Enikő?
3: Most vagyok épp érettségizni.
2: Ó, miből van ma az érettségi, Enikő?
3: Magyarból, töriből, meg angolból.
2: Tehát szóbeli. Ezek szerint
1: szóbeli,
2: akkor.
1: Igen, nagyon azért drukkolunk. Hogy az
2: nem a szóbeli. Igen. Drukkolunk nagyon. Melyiktől félsz, vagy melyik az, ami azért nagyon fekszik?
1: Egyiktől.
3: Hát magyartól félek, az angoltól nem.
2: Az angoltól nem.
3: Abba jó vagyok.
2: És Enikő drága, hova fogsz menni tovább tanulni?
3: Hát majd én diplomás ápoló szeretnék lenni.
2: Az egy gyönyörű szakma.
1: Köszönjük
2: az
1: szépen,
2: szakma.
1: Hogy ilyen hivatást igen, választottál. És akkor mára, hát figyelj, én csak annyit kívánok neked, hogy ugyanolyan ügyes légy, és rátermed, mint most így reggel a játékunkban,
2: egy
1: jó?
2: Egy kalappal.
1: Szia,
2: puszilunk.
3: Szia.
1: Ez most azt hiszem megint jó helyre került akkor. Na, 7 óra mindjárt, friss hírek röviden, aztán Ray Dalton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
5: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
4: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi logisztikai központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont, Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
10: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
9: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
10: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Durva gyorshajtáson kaptak egy Ferrarista 77-es úton. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék, miután a polgármester nyilvánosságra hozta, hogy hova került a városban az aszbeszttel szennyezett osztrák bányából származó kőzúzalék, valamint felszólította a vállalkozót, hogy mi hamarabb intézkedjen. Péntekre már el is tűnt a Török Ignác utcai ingatlan elől a kőzúzalék, számolt be a Vehír. Porga Gyula polgármester a múlt héten adott részletes tájékoztatást, hogy ki és hol használhatott osztrák eredetű, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, és azonnali intézkedést ígért a helyzet megszüntetésére. Ez péntekre a jelek szerint révbe ért, ugyanis az érintett ingatlan elől eltűnt a korábban kiszórt kő. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venes Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Az igényeket a polgármesteri hivatalban kell jelezni. Ferrarival gyorsult le egy Suzuki-t egy autós Veszprém vármegyében. A 77-es úton 143 km/órás tempóval mérték be a rendőrök a Ferrari F8 Tributót, amely a felvételek készítésének pillanatában éppen egy Suzuki S-Cross-t előzött. Mivel azon a Balaton felvidéken futó útszakaszon legfeljebb 90 km/órával lehet közlekedni, a sportautó így a megengedett sebesség közel másfélszeresével haladt. A jelenlegi jogszabályok szerint ezért a sofőrre 140 ezer forintos bírság vár. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet, hogy a megengedett sebességhatárokat előzéskor is szigorúan be kell tartani. A nagy tempó nem csak a sofőrre, hanem minden közlekedőre közvetlen veszélyt jelent, olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook posztjában. A 77-es számú főúton egyébként rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések és a védakamerák, így az objektív felelősség elve alapján a bírságok helyszíni intézkedés nélkül is automatikusan érkezhetnek. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. Nyílt napot tart június 17-én a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Veszprémi Befogadásháza a hajléktalan ellátás bemutatására. A szervezet célja, hogy az érdeklődők közvetlenül is megismerhessék az intézmény mindennapi működését és az ellátottak élethelyzetét. A látogatók 10 és 12 óra között bejárhatják az intézményt, találkozhatnak a munkatársakkal és az ellátottakkal is, akik saját történeteiken keresztül mutatják be az újrakezdés lehetőségeit. A program részeként közösségi foglalkozásokba és művészetterápiás bemutatókba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A szervezők szerint fontos, hogy a hajléktalanságról alakított képet személyes tapasztalatok árnyalják, és csökkenjenek az előítéletek.
1: Az M6-os autópályán Budapest felé baleset történt Belojanis térségében. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra, illetve rendőri forgalomirányításra kell készülni a továbbiakban. A torlódás már 2-3 kilométeres. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, illetve az M1-es autópályán Biatorbálytól a főváros irányában, valamint az M3-ason az M0-ás csomópontjától befelé egyre élénkebb a forgalom, és nagyjából ez a helyzet a 10-es számú főúton is, a Solymári körforgalomtól befelé, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Budapest 10. kerületében a Jászberényi úton Rákos vasútállomás közelében baleset nehezíti a közlekedést, közben pedig telített már a Tököli út is befelé a Baros téren. előtt és a folytatásban a Rákóczi út, valamint az Andrássy út, az Erzsébet tér előtt, de a Hegyalja úton is sokan autóznak befelé, illetve zsúfolt már a Szél Kálmán tér környéke. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8 a számunk.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 9 perckor itt Bordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: Eddig kinek mennyi a szúnyogcsípés rekordja? Nem idén, hanem úgy általában.
6: Te nekem volt a legtöbb.
1: Na mennyi volt?
6: 22.
1: Mikor, melyik évben?
6: Tavaly.
1: 22, nekem volt 30 valamennyi szerintem pár éve.
6: Tényleg? 30 valamennyi? Hol jártál te?
1: Nem akarod tudni? Maláriás
6: szúnyogok voltak azok?
1: Nézd rám!
6: Ész még!
5: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: 4 után 1 perccel, hát nem csak a vakáció indul, meg a nyár, hanem ezzel együtt a szúnyog invázió,
1: igen,
0: vagy a szúnyog szezon is. Mit mondta, 20 mennyi a...
1: 22 rekord? Volt, de azt egyes csallat szedtem össze.
0: Hát, úgy az igazi, persze.
1: És úgy, hogy a többieket nem csípte meg. Tehát, hogy mindenki azt mondja, itt nincs szúnyog. És utána számolgatták rajtam, mert a barátaim nem hitték el, hogy engem tényleg ennyire szeretnek, és tényleg ennyire
0: Bocsáss meg, idevágó Gabi SMS-e, azt írja, imádnak a szúnyogok olyannyira, hogy a barátaim szerint éppen én vagyok a megoldás a szúnyogcsípés ellen. A kerti partiban engem ültetnek középre, az összes szúnyog rám jön, őket meg békén hagyják.
1: Ez nálunk pont ugyanígy van, igen.
0: Szóval, jó.
1: Rajtam humorizálnak. Igen.
0: Viszlek magammal kempingezni.
1: Jó, légy szíves.
0: Nekem ami bevált, érdekes, hogy egyébként gyerekkoromban kifejezetten imádtak a szúnyogok, tehát amit mondtam, ez a 30 valamennyi, azt egyszer a hétvégi háznál számoltam, ott fönn a hegyen, és tele voltam, de hogy tel is tele szúnyog. Akkoriban még nem voltak ilyen nagyon hatásos írtó lapocskák.
1: Nem, akkor a cukú volt. Nagymamám, azt amit... emlékszel, az
0: igen, de hogy
1: volt.
0: Nekem ez a testre fújós dolog, ez nem vált be soha. Tehát bármelyiket próbáltam egy kirándulás előtt, a kullancsokat elriasztja, a szúnyogokat valamiért nem. Sőt, fűnyírás előtt szoktam például magad befújkálni, mert félvasztom, hogy kell a füvet nyírni. Sokkal több szúnyog jön rá. Tehát én azt hiszem, hogy jobban jönnek, mint a vonzaná őket.
1: Mondjuk a spray az beválik.
0: Igen, nekem jó. Ami a 90-es években bukkant fel az olasz gyártónak, ez a piros színű készüléken, be ilyen kis lapkát, ja, kék színű lapocskát helyezel bele. Na azaz, amitől fogva, és ez annyira nem tudom, hogy ennyire hatásos sem, mert hogy mondom, gyerekkorban imádtak, aztán ezt évek óta vagy évtizedekig használtam, és múltkor kifogyott, és nem használtam, és rájöttem, hogy akkor se csíp meg a szúnyog. Tehát szerintem belémivódott a 30
1: valami
0: év alatt.
1: Valami elromlott a véredben.
0: Vagy velem nem stimmel valami.
1: Megnéztem közben, mert már én is kíváncsi voltam arra, hogy mely vércsoportokat szeretik. Állítólag a kutatások azt mondják, hogy a nullás vércsoportú embereket egyes szúnyogfajok gyakrabban csípik, mint az ásokat. A B-s vércsoport általában a kettő között helyezkedik el, viszont egyébként nem ez a fontos, hanem hogy például a kilélegzett széndioxidod az milyen, mert hogy arra mennek rá, milyen a testhő,
0: milyen tud lenni a szén...
1: Gondolkodj el! Milyen a testhő, az izzadságodban milyen vegyületek találhatók, például nagy arányban van egy tejsav, aztán a bőrödön élő baktériumok milyen szaganyagot termelnek, tehát még ez is fontos számukra, és érdekes, hogy azokat az anyukákat, akik várandósak, őket jobban kedvelik, mert hogy széndioxidot kilélegeznek, igen, és általában magasabb a testhőmérsékletük. Szóval...
0: Az első lépés, bocsánat, megtettem a szúnyogcsípésre. Nem estem
1: nem
0: teherbe.
1: Na, igen, látod? Hát még én sem.
0: Okay.
1: Szóval, hogy akkor ezek szerint velem, mert hogy babát nem várok, tehát hogy ezt kipipálhatjuk nálam is, akkor ezek szerint a széndioxid kilelegzésem az nagyon szuper lehet.
0: Honnan tudjuk, hogy nem?
1: Hát tudjuk.
0: Hát de az csak úgy van, tudod, ez sokszor így
1: meglepetés. Csak úgy megtörténik. Hát azért nálunk nem igen. Ilyen meglepetés.
0: Hát
1: nem
0: van
1: lesz.
0: Neked férjed, tehát hogy nem lenne ezzel semmi
1: hát
0: baj.
1: Van
0: hogy...
1: férjem, de tudod, vannak védekezési módok is, amiket gyakorlunk, mint egy 14 éve.
0: Ami a védekezési módokat illeti, amit ugye nagyon sokszor hallunk a hírekben, meg szokták írni cikkekben, hogy alapvetően a legfontosabb, hogy ne teremtsünk tökéletes mikroklimát a szúnyogok számára. Tehát számoljuk fel azokat a helyeket, ahol ugye egy ilyen kis picike víz maradt, tehát a virágalátét, tipikusan ilyen hely, meg a kertben a leterített műanyag ponty van, benne ugye összegyűlik, ilyen kis tócsákban, mondjuk egy rövidebb nyári zápor után is már a víz, és az ideális hely a szúnyogoknak, tehát ilyeneket ne tartsunk otthon, ez már egy nagyon jó lépés, tehát a csatornát érdemes néha kitisztítani éppen ezért, és hát persze a fizikai védelem, úgy mint szúnyogháló például, az nagyon praktikusan tud működni. Ezen kívül például az ultrahangos szúnyogriasztót is ajánlják, na nekem az is egy olyan dolog, az ultrahang nekem semmiben nem vált be. Tehát sem vakondriasztóban, sem rákcsáló riasztó.
1: Nem, pedig ezeket szokták mondani, hogy ezek
0: képzeld
1: jó.
0: El, egyszer vettem egy ultrahangos ilyen nyest, menyét és nem tudom milyen riasztót, és elhelyeztem a padlás térben fönt, mert hogy ott volt mozgás, és amikor végre a tetőcsere volt, nem tudom hány év után, tehát leszették a régi hullámpalát, elvitték, és lett helyett a cseréptető, akkor konkrétan, hogy volt ez az ultrahangos riasztó, körbe volt kakilva. Na, ne. Hát ezt nem tudom szebben mondani. De ott volt kupacban, elálljon. Tehát hogy az állatkák, valakik, ők oda mentek, és ez a csak azért, tehát megmutatták, hogy szórakoztál itt velem. Tehát ugye tüntetőleg oda piszkított. Az nem pöty
1: nem
0: volt.
1: Pöttyentés volt.
0: Ott volt egy hegy az ultrahangos riasztó, mert úgyhogy ennyit az ultrahangos riasztóról, és volt már cimborám, aki kerti partiban ilyen ultrahangos izével készült, és tudod, így kirakta, meg volt, aki a telefonjáról játszott be ilyen hangokat.
1: Ja, amúgy van ilyen applikáció, tudod, szúnyogírtó applikáció.
0: Ugyanúgy össze-vissza csípték, de ha van jobb tipjük, 0630-30-30-95-8.
1: Ugyanide írhatják nekünk, hogy hány szúnyogcsípés volt eddig a rekordjuk. Köszönjük!
2: Napjainkban ez a sláger!

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:30 lesz már, 6 perc múlva. Zsófi írja, én a citronellás gyertyákkal jártam úgy, hogy inkább oda vonzották a szúnyogokat, viszont a fáklyába tölthető olajból a szúnyogriasztós kivitel zseni, persze az is lehet, hogy pusztán a füst tartja távol a kis dögöket.
2: Gábor azt írja SMS-ben, sziasztok, nekem egy szett fa van az udvarban, és citromfű a teraszon, úgy érzem, hogy beváltak, pedig a velencei tó csak 400 méterre van. Aztán Viki üzenete, sziasztok, szép jó reggelt, sátorozás alkalmával 100 felett volt, amit számoltam. Azóta szültem két gyereket, és van olyan év, amikor egy sem csíp meg, pedig vízparton is vagyok, meg hegyekben is. Na látod, akkor változik ezek szerint ez is.
1: Szülni kell.
2: Kedves Zoltán, szüljél egyet. Figyelj, ha az Arnold Schwarzenegger szülhetett a Juniorban.
1: Tehát, ja, jó, hát nem.
2: Ez is igaz. Akkor tessék.
1: Karesz írja, szia Zoli, mi is járunk sátrazni, ott nincs mindig áram, viszont a spirál annyira bevált, hogy egyszer az asszony sem töltötte velem az éjszakát, nem szívta a vérem. Mi viszont szívnánk az ölökvérét, pontosabban a Cila, mert ugye mindjárt a hablatyemben ugye páratlan feladványunk mutatkozik.
3: Aluk, apcuk és fundaluk, apcuk a fundaluk.
1: Erről beszélünk, de ne beszéljünk róla, hanem fejtsük meg inkább 0630 30 30 95 8. Ki tudja?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
3: Kávió, kávió, kávió.
4: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkol legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
6: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
11: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter. Újraindulhat az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban Orbán Anita külügyminiszter az uniós külügyek tanácsának ülése mellett. A megbeszélésen a magyar elnökség tapasztalatai, a június 23-án Magyarországon rendezendő V4 csúcstalálkozó előkészítése, valamint a térség előtt álló közös feladatok kerültek napirendre. A miniszter közösségi oldalán azt írta, a cseh, lengyel és szlovák partnerek nyitottan fogadták a visegrádi együttműködés új lendületbehozásának szándékát. Orbán Anita szerint a találkozó megerősítette, hogy továbbra is van igény a szoros regionális együttműködésre a V4-ek között. Újraindulhat az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója, miután a kormányváltás után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium első közös feladata lett a Lechner-Ödön tervezte épület felújításának előkészítése. A Rád György villában megnyílt az Iparkodjunk Lechner pop-up kiállítás, amely az Üllői úti főépület építéstörténetét, díszítő elemeit és a rekonstrukció terveit mutatja be. A múzeum 2017 óta van zárva. A tárcák szerint cél, hogy az intézmény a lehető leghamarabb újra működhessen. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. A No Repeat Weekend két estéjén összesen több mint 150 ezeren voltak a Puskás Arénában, ami nem csak a stadion, hanem a hazai stadion koncertek történetének is a csúcsa. A zenekar két különböző műsorral lépett fel, és a körszínpados elrendezésnek köszönhetően esténként több mint 75 ezer rajongó élvezhette a koncertet. A Metallica azonban nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre a hétvégére szinte egész Budapestet. Közel 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11-én és 13-ai koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. A zenekar adománnyal támogatta a Nane munkáját, és a Budapest Bike Mafiával együtt több mint 1000 adag ételt juttatott el rászorulóknak. A Metallica hívására közel 2000-en adtak vért, így ez lett Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25%-a ráadásul első véradó volt. A múzeumok éjszakájához csatlakozva különleges programokkal várja a látogatókat június 20-án a Hungarian Art and Business, azaz a HUB Budapesten. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken, közösségi alkotóprogramokon, műteremlátogatásokon vehetnek részt. A programok középpontjában az Összeszőve című kiállítás áll, amely a textilművészet és a kézműves hagyományok kortárs értelmezését mutatja be. A látogatók workshopokon, elemlámpás szoborparki sétán és közös szövésen is részt vehetnek.
14: Kori, köszönjük szépen, ma igazán kellemes időre számíthatunk. Sok-sok napsütéssel, most 17 fokos a reggelünk, délutára pedig 27 fokot ígérhetek.
15: Köszönjük szépen, Petra, nézzük a közlekedési információkat. Az M6-oson Budapest felé Belojánus térségében történt korábban baleset, a 41-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de a kialakult 2-3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Közben a 3-as főúton is baleset történt, Kistarcsánál két személyautó ütközött a 19-es kilométernél, úgyhogy most ott kell a továbbiakban korlátozásra számítani. Budapesten pedig még mindig baleset okoz fennakadást a Jászberényi úton a Rákosi vasút állomás közelében. Apropó vasút, Kishorváth Levente a vonalban, a Mávinformtól. Mi a helyzet most nálatok? Jó reggelt!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vácsop vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szop között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diós Jenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggelben, 7:40-kor.
1: A rádióban pedig Szepesi György egyik csatárunkkal karöltve egy órán keresztül magyarázta, hogy nekünk a döntetlen Ausztria ellen miért volt jó. Nem volt jó, de megmagyarázta. A csatárt idézném szó szerint, azt mondja, ez az volt a, amikor a Rudi bácsi, amikor mondta Rudi bácsi, és amikor öten állt el a Rudi. Eddig tudják követni, eddig a? Na jó, csak ugye, hogy tudja mégis, hogy... Na, az, hogy az volt a, akkor azért nem győztünk, mert a, akkor az volt a baj, hogy a kapufa...
2: Most figyeljenek,
1: most oda meredek. Mert azért nem győztünk, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes. A riporter mit mondott? Így van. Ezt kérem, azt jelenti lefordítva, hogy futballberkekben minden vezető a helyén van, mindenki ért hozzá, kapufa a hibás. Az a hülye akác, az. Hát én, ki kéne rúgni, nem?

해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도

0: Cila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Mai játékosunk Budapestről Lídia vagy Lívia?
2: Lídia, D-vel.
3: Én budaörsi vagyok, jelentem.
1: Pláne, budaörs és Lídia. Sokan szokták összekeverni ezt a Lídia-Lívia dolgot?
3: Egy napon ünneplünk, de én ezt a dédnagymamámtól örököltem. Ökhoz ma Lídia volt.
2: Milyen szép név. És a dédnagymamád... És a dédnagymamáddal sokat találkoztál még? Mert én olyan büszke vagyok arra, hogy nekem volt dédim.
3: 1884-ben született, és a mama 1972-ben halt meg.
1: Jézusom, 1880.
3: Majd itt volt a nagymamám, ő 91 éves.
2: Azt a mindenit. Nálunk is, igen, én is olyan, annyira szerettem azt, hogy ja, nekem volt
3: van még egy szép dolog, hogy azt is Szent Ferenc virágszőnyeget raktunk, én és a pótfiam morzsoltuk a 6 dobozló soskát, majd nézzétek meg az urnapit, fönt van a neten.
2: Jó, nagyon köszönjük az ajánlást.
3: Szaprotai Marian tervezte, és mi voltunk, akik a kertemből van minden virág.
2: Ó, az igen.
1: Légy büszke. Reméljük, arra is büszke lehetsz, hogy megfejted a Cila feladványát.
2: Na hajrá!
1: Ami így szól!
4: A lók, a pcuk és fundalók, a pcuk a fundalók.
2: Annyit segítünk, és figyelj kérlek a segítségünkre, hogy a Csabit megihlették ugye a koncertélmények, hiszen koncertélmények nyarát tartunk itt a Sláger FM-en.
3: Igen, azt hallottam.
2: És ez is egy olyan előadótól van, akinek egyébként majd a koncertjére lehet nyerni jegyet.
3: Húha, most megtudtam, hogy a mezőmiség csapatában van egy körös tartai fiú, és pont rokonunk.
1: És ez most hogy jön ide? Bocsáss meg! Meglepő
3: fordulat.
1: Azért, fordulat.
3: Mert hogy hívják, nagyon imádom a zenét, éjjel-nappal azt szól nálam.
2: Ezt nagyon szépen köszönjük, okay, hogy hallgatod a Sláger FM-et, és szereted a zenéinket.
1: Nagyon, visszatérve nagyon. A feladványunkhoz. Visszatérve a feladványunkhoz. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban valamilyen?
3: Nem, semmi.
1: Ja, hogy se, aha.
3: Nem,
1: vakablak.
2: Ó, Lídiám! Ez nagyon sajnáljuk.
1: Mindenesetre jót beszélgettünk. Köszönjük a felemelő társaságod.
2: Köszönjük,
1: és további szép napot kívánunk.
2: Szia,
3: szia. Imádom a zenét.
1: Éjjel nap alatt. Na,
2: szia. Köszönjük, csókolunk. Hello. Most sajnos nálunk maradt a páros belépő június 26-i Horváth Tomi koncertre a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek Szimfonik koncertjére a Margit Szigeti Színház jobboltából és az egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap, és segítsünk egy kicsit.
1: Jó, csak egy kicsit elvesztettem a fonalat, mi történik, de mit szeretnél segíteni?
2: Hát valamit segítsünk. Hát,
1: nézzenek rá a Sláger FM online felületeire, hogy milyen koncertek lesznek még mostanában, és akkor így húzogassak, hogy ez biztos nem Sting volt, és biztos nem Scorpios. És akkor nézzük meg, mi marad a végén. Találkozunk holnap, viszal!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb Sláger a Sláger.

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.

0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takart.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a DK vezetőségében. A veszprémiek zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert jövőjét. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a Demokratikus Koalíció újjászerveződő vezetőségében. A DK tisztújító kongresszusa a szabályoknak megfelelően online szavazáson Varjú Lászlót választotta a párt elnökének. A június 13-án lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak. A DK alelnöke lett Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A DK elnökségi tagjai lettek Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándi Néjerszi Katalin, Rabovszki László, Nagy Rihárd, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander. A névsorból Bak István és Rabovszki László nevei ismerősek lehetnek a Veszprém vármegyeieknek, hiszen előbbi a tapolcai körzetben indult a párt színeiben, utóbbi pedig Veszprémben. Az áprilisi választáson mindketten a negyedik helyet szerezték meg körzetükben, a Tisza, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk jelöltjei mögött. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó-Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. A tilalom ugyanakkor a babakocsikra nem vonatkozik, ezekkel továbbra is lehet közlekedni. Az új szabályokra figyelmeztető táblákat már kihelyezték. Aki nem tartja be a korlátozást, az önkormányzati rendelet alapján szankcióra számíthat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy biztonságosan csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött helyeken szabad fürdeni. A minősítés 4 év legalább 16 mintavételén alapul. A szakemberek a szezon előtt és havonta vizsgálják a vízminőséget. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. A fejlesztési prioritások között a gyárkert infrastruktúrájának, az autóbuszállomásnak, a piacnak és az SMT székház környezetének megújítása szerepel.
1: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé Dunaharaszti közelében baleset lassítja a haladást. A 22-es kilométernél a középső sávot tartják zárva, már több mint 2 kilométeres a torlódás. A 3-as számú főúton Kistarcsánál is baleset történt. A 19-es kilométernél alapvetően Budapest felé lassult le emiatt a haladás. Közben az M1-esen Biatorbágytól, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán is egyre erősebb és egyre lassabb a haladás Budapest irányába, de telített az M3-as és az M5-ös bevezetője, a Tököli út befelé, a Rákóczi, az Andrássy és az Üllői út néhány szakasza, a Kiskörút az Asztória felé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű pedig a nagyobb csomópontoknál, valamint az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi út, Hegyalja út útvonal. A Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávzárásra kell készülni veszélyelhárítási munkák miatt várhatóan délután 2-ig, és nem sokára sávzárás lesz majd az Egér úton, befelé a Bazsalikom utcánál karbantartás miatt.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra 6 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: Mit gondolok, mi az, amiben egy 50-es éveiben járó nőnek érdemes megfogadnia mondjuk egy Z-generációs tanácsait, és ne csak a hölgyek válaszolnak erre, hanem urak is nyugodtan megírhatják, hogy mit gondolnak erről. A Facebookon, vagy SMS-ben.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 3 perc múlva, és nagyon nagyot megy most az interneten, a hazai közösségben egy olyan videó, amin egy fiatal lány, aki nem tudom, ő valami stílus tanácsadó lehet, vagy csak...
2: Nem, ez egy Turkálónak a bemutatója. Tehát ő
1: a videó, igen, és látom, hogy többiek
2: dolgozik.
1: Ja, hogy ő ott dolgozik.
2: Igen, és akkor megmutatja a Turkálónak
1: tehát
2: a darabjait.
1: Fiatal lány, most...
2: Nagyon fiatalka.
1: Igen, próbálok a hangból bejátszani, arról értekezik a kis hölgy, mindjárt csak nem tudom, akadozik a gépünk.
3: Hogy hogyan évesek úgy öltözködnek, mint a 18 évesek, úgyhogy most adok pár jó tanácsot nektek.
1: Az első, igen.
3: Most már el lehetne felejteni. Mutatok pár jobb opciót. Például ez az elegáns mintás nadrág szerintem bomba, de ez a lazább darab is. Ez egyértelműen nyár. És végül egy szoknya, ami igazán elegáns. Következő.
2: Szóval az elején úgy kezdődik, hogy ő utálja, hogy az 50-es nők úgy öltöznek, mint a 20 évesek, és azokat a nadrágokat, amik forró naci néven is, mert egyébként nem kell csúnya szóval illetni, csak hát a kis hölgy ezt nem tudja. Szóval forrónadrágnak is lehet hívni, hogy ezt elfelejthetnék az 50-es nők. Tehát eleve úgy indítani azt, hogy ő utálja, hogy az 50-es nők úgy öltözködnek, mint a 20 évesek, már elnézést, te ki vagy te?
1: Nagyon nyeglén, igen.
2: Igen, tehát az a stílus. Tehát, hogy én mindent el tudok fogadni egy fiatalabbtól, sőt, imádom az unokaöcsémmel is a beszélgetéseinket, aki 18 éves, de azért nem tudom, hogy egy ilyen fiatal kis, hogy veszi ahhoz a bátorságot, hogy így indítson egy beszélgetést, hogyha 50-es nőket akar megszólítani, és közben konkrétan annyira ronda ruhákat mutat, amikbe szerint egy 50-es nőnek járnia kéne, hogy már sértő. Tehát azért nekem több 50-es nő barátnőm van, akik nem hiszem, hogy olyan otthonkába szeretnének járni, mint némelyik, amit ő mutat be ebben a videóban. Biztos, hogy önök is belefutottak, ha nem, a Sláger FM Facebook oldalán a kérdésünk alatt egyébként oda linkeltük a hölgynek a videóját, ezt is meg lehet tekinteni.
1: Igen. A stílus az a fura, mert ugye, igen, hogy itt most kimondottam, pont az a célja, hogy megszólítsa az embereket.
2: Így nem sikerül.
1: Igen, mert hogyha bemegy valaki a boltba, és ezt négy szem közt adja el, hogy hát figyelj, vannak ilyen, és neked ez állna jól, vagy az egy fokkal talán elfogadhatóbb lenne, de így, hogy ezt így kiteszik a közösségi, igen, oldalukra, hogy na, itt van neztek, utálom, amikor az 50-esek.
2: Szóval, és tudod, megnéztem az Erős Antóniát, én követtem, nagyon szeretem az ő munkásságát, ahogy ő gondolkodik a világról, meg egyáltalán, és pont egyszer volt nemrégiben egy olyan posztja, miniszoknyában volt éppen, ugye ő is már elmúlt 50 éves, ezt mondhatjuk, hiszen ezt mindenki tudja róla, és pont arról értekezett, hogy imádja azt, amikor azt mondják, hogy egy 50-es nő mondjuk nem vehet fel miniszoknyát. Már elnézést, Erős Antónia lábaival én is vennék fel miniszoknyát 50 éves korom fölött, bár még nem vagyok 50, csak 40 pluszos, de hát akkor is kikérem magamnak, hogy valaki így nyilatkozzon az 50-es nőkről. Jennifer Lopez 56 éves, és még sorolhatnám. Egyébként a hazai színészek, énekesnők közül is, akik elmúltak 50 évesek, és dögösek, csinosak. Mi mit kéne csinálni? Eltemetni magunkat valami otthonkába, vagy
1: igen,
2: mit?
1: Ahogy nézem, alapvetően hát, itt kétféle, tehát hogy belendült a komment szekció, és hát, a legkülönbözőbb oldalakon mondják most már a hölgyek ezzel kapcsolatos véleményüket, a videóval kapcsolatos véleményüket. Az egyik csoport markánsan ugye magát a stílust kifogásolja, hogy kicsim, ki vagy te? Tehát hát, miért gondolod? De értem, ő egy bolti eladó, aki szeretné felhívni a figyelmet a portékájukra. Igen. A másik pedig ezen is elgondolkodtak, hogy miért akar, tehát egy 20 éves valaki tanácsot adni egy 50 pluszosnak, aki nagyon sokan írják, ugye, hogy köszönöm szépen, én 50 múltam, és azt hiszem, hogy van egy kialakult ízlésem, stb. Mondjuk jó, ezt is tudjuk, hogy attól még, hogy tehát a kor önmagában nem érdem, szoktam ugye mondani, és hogy néha lehet, hogy van, amiben érdemes megfogadni, vagy meghallgatni a fiatalok tanácsát. Én ezzel nem zárkózni kell, ezért próbáljuk most egy kicsit pozitív irányba átfordítani ezt a dolgot, és ezt a kérdést tettük fel a Sláger FM Facebook oldalán, hogy vajon mi az, amiben mondjuk egy 50-es nőnek érdemes lehet megfogadnia egy Z-generációs tanácsát. Persze kis csillaggal odaírhatjuk volna, hogy a megfelelő stílusban.
2: És van egy olyan hölgy, aki viszont szuper videókat készít arról, hogy mondjuk az 50-es nők hogyan is öltözködhetnének csinosan, úgyhogy hamarosan Polgár Tündét hívjuk.
1: Hívjuk, jó!

0: Ez a Sláger reggel 4:09 volt 4 perccel, a vonalban pedig maga a megtestesült elegancia, Polgár Tünde.
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, és csodás reggelt mindenkinek. Ez azért kicsit túlzás volt, nem vagyok a megtestesült elegancia, csak szeretem az eleganciát.
1: De nekünk az vagy, igen. És pont azt mondtam az imént Zolinak, hogy azért is szerettük volna, hogy felhívjunk téged, mert hogy nagyon szeretem azokat a videókat, amiket készítesz az 50-es nőknek, akiket nem úgy kezelsz, mint ez a kislány, akit ugye az imént a videóban meg is mutattunk, hanem pont hogy úgy, hogy nem kell magunkat eltemetni, vagy nem kell magukat eltemetni azoknak, akik elmúltak 50 évesek, hiszen fantasztikusan csinosan lehet akkor is öltözködni, és erre szuper példákat adsz, úgyhogy ezt köszönjük is szépen.
2: Örülök, hogy ezt tetszik neked, de azt gondolom, hogy az ember ne a korának, hanem az alkatának megfelelően öltözön, könyörgöm, tehát 18 évesen is nézhet ki valaki nagyon rosszul egy fiatalos ruhában, és 70 évesen is nézhet ragyogóan ki valaki, hogyha illeszkedik az alkatához és a személyiségéhez.
0: Ezt hogyan lehet ügyesen eltalálni? Tehát mi vagy ki legyen az elsődleges szűrő?
2: Saját magad, önismeret, önszeretet, önelfogadás. Tehát engedjük el, hogy most 50 évesen már a testünk nem 18 éves, nem is kell az a test. Annyi boldog emléket őriz, csalódást, gyerekszülést, bármit. Nézzünk ezekre pozitívan, és ne az jusson eszünkbe, hogy ja Istenem már, hogy nézek ki.
1: Mit gondolsz, miért lesznek?
2: Az a szerencsénk 50 évesen, hogy mi már megértük ezt a kort.
1: Így van.
2: Nem tudják elvenni tőlünk a fiatalok se.
1: És mit gondolsz,
2: nekünk ez már megvan.
1: Miért van az, hogy mégis a nők sokkal kritikusabbak saját magukkal ebben a korban, és sokkal inkább azt gondolják, hogy nem vehetnek fel mondjuk bizonyos ruhadarabokat?
2: Ebben biztos, hogy benne van az is, hogy az önbizalmunk az nincs igazán a helyén. Bekapcsolod a tévét, megnézed az internetet, és azt látod, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lennie, csak elfelejtjük, hogy a tökéletes az, amikor valaki egyéniség és saját maga, és nem küzd még azzal is, hogy megfeleljen mindkét szomszédjának.
0: Olyan érdekes, mert én is most megyek az 50 felé, és azt vettem észre, hogy az utóbbi néhány hónapban talán, mint hogy egy picit fiatalosabban öltözködnék, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt. Tehát most sokkal szívesebben veszek fel olyan sneakert, amit néhány éve még nem, mert akkor a sima barna bőrcipőt vettem föl, és valahogy elkezdtem magam öregesnek érezni. És én is gondolkodtam ezen, hogy most ez jó, vagy nem jó, vagy stb. De amikor belenézek a tükörbe, akkor nem érzem viccesnek, sőt, önazonosnak találom. Min lehet félrecsúszni? Ez vonatkozhat nőkre, férfiakra egyaránt. Tehát mi az a pont, mert viszont közben meg látok olyat, akinél nekem is azt teszem, hogy jaj, szegény, úgy szeretne fiatalnak látszódni, de hát, hogy nem jön össze neki. Szóval szerinted mi az a kritikus pont, amin nem szabad túl csúszni, tehát ahol nem szabad túltolni a bringát?
2: Nos, azért abban egyetértek az ifjú hölgyel, hogy a korral nekünk is fejlődnünk kell, tehát vegyük észre, hogy a térdünk, a lábunk, a combunk vagy a karunk az már nem olyan, és ha mikor benézel a tükörben, nem érzed magad komfortosan, akkor az nem jó. Szóval igazán erre kell figyelni, és fejleszteni folyamatosan önmagunkat, a stílusunkat is, és ez nem csak a külsőkről szól, hanem a belsőkről is. Tehát neked is, hát mi az, hogy fiatalos? Mi az, hogy fiatalos egy sneaker? Mitől fiatalos? Nem fehér, kék, vagy zöld, vagy vastag talpú, vagy szíves, vagy...
0: Jogos. Tudjátok, én azzal szoktam egyébként védeni sokszor embertársainkat, amikor így mondják, hogy fú, mert miért kellett fölvenni ezt, miért kell így megmutatnia magát, hogy sokszor az ember nem azért vesz fel egy rövidebb, vagy tágabb, vagy bővebb cuccot, mert meg akarja mutatni magát, hanem mert mondjuk 40 fok van, és szeretné magát komfortosan érezni. Ezt kell ugye valahogy összhangba hozni azzal, amit mondasz, hogy oké, de közben azért nyilván az illem is, vagy a jó ízlés is diktál ezt-azt, és még mindig abban szeretném kérni a segítséget, hogy oké, de mire hagyatkozhatunk még? Tehát persze, mert mondod, hogy az embernek legyen önazonossága, meg legyen önbecsülése, meg önbizalma, de hogyha mégis, mert azért látjuk, hogy sokaknak kicsit nagyobb sikerült az önbizalma, ez például az X-Faktor című műsorokban nagyon jól tetten érhető. Hogy mégis te például szoktál bárkitől, hát nem is tanácsot kérni, de mondjuk a véleményét kikérni, barátnőknek, mit tudom én, akárkinek.
2: Ez egy nehéz kérdés, mert hogyha a férjemet bizonyos dolgokról megkérdezem, és azt mondja, hogy hú, ez borzasztóan néz ki, akkor rájövök, hogy akkor megint rossz oldalról nézi valószínűleg ezt a lemezt, amit én föltettem, tehát másnap fölveszem, és tetszik neki, mert így az embereknek a hangulatán is múlik. Hogyha valaki rendben van magával, akkor egy szemetes zsákot is fölvehet, mert tudja viselni. A ruhát viseljük, és nem hordjuk. Talán arra tudnám felhívni mindenki figyelmét, hogy sem a buszon, sem a villamoson, sem az étteremben, a veled szemben ülő asztalnál nem kíváncsiak, sem a nőgyógyászati, sem a prostata eredményeidre, tehát hogy ezeket ne tegyük így ki még akkor sem, hogyha azt hiszik, hogy annyira nem látszik. Tehát bizonyos dolgok tényleg maradjanak a jó ízlés határán belül, de hogyha most valaki úgy érzi, hogy egy-két apróságot megmutatna magáról, szoktam mondani, hogy a közönséges is egy stílus, tehát hogyha valaki azt szeretné, akkor azt is lehet használni. Mindenki a saját stílusa szerint öltözködjön és viselkedjen és érezze magát. Amíg ezzel másokat nem bánt.
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Köszönjük! További szép napot!
1: Szia-szia!
0: Polgár Tündét kérdeztük, most pedig kérdezzük önöket, hogy mi az, amiben egy 50-es nőnek egyébként érdemes megfogadnia egy Z-generációs tanácsát, és ne csak az öltözködésre gondoljuk.
1: És már mondanék is kommentet, Mónikáit például, ami szerintem szuper, sokat beszélgetek a lányommal, más szemmel néz a világra, nyitottabb és jól informált, és a beszélgetéseink után bizony elgondolkodom azon, amit mondott sokszor, jól jött már a segítsége. Na, ez egy pozitív példa.
0: A további hozzászólásokat, akár a Sláger FM Facebook oldalán, akár SMS-ben, vagy telefonon 06 30 30 30 95 8.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szaunaprogramok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megöltek egy 85 éves nőt Budapesten. Rendkívüli ülést tart ma a parlament. Magyarország legnagyobb Lego ruháját állítják ki a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Gyilkosság történt éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök bejelentés alapján mentek ki a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el. az elkövető felkutatására hajtóvadászatot indítottak. Rendkívüli ülést tart ma a parlament, miután a tavaszi ülésszak tegnap lezárult. Az ülés az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúinak tiszteletére tartott megemlékezéssel kezdődik. Nagy Imre miniszterelnökre és mártírtársaira emlékeznek. Majd a képviselők az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosításokról vitáznak, amelyek szigorítanák a vagyonnyilatkozati szabályokat és bővítenék az integritás hatóság jogköreit. Napirendre kerülnek pénzügyi jogharmonizációs javaslatok, valamint egy magyar-szlovák energetikai együttműködési megállapodás módosítása is. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló indítványt és egy házszabálymódosítási javaslatot is. Nincs hatással az iráni háborús helyzet a budapesti repülőtér működésére, és kerozin hiány sem fenyegeti a légiközlekedést Magyarországon, közölte a Budapest Airport. Valentinyi Katalin vezérigazgató helyettes azt mondta, a repülőtér stabil üzemanyagellátással rendelkezik, és a légitársaságok sem jeleztek ellátási problémákat. Hozzátette, hogy szükség esetén a repülőgépek más repülőtereken is felvehetik az üzemanyagot. A nyári csúcsszezonra készülve továbbra is zavartalan működéssel számolnak. Modern, többfunkciós sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. A Kabar utcai sporttelep csaknem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg. A fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda, kosárlabdapálya, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. Magyarország legnagyobb legóruháját is kiállítják a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 ezer elemből és mintegy 800 legóvirágból készült. A múzeum kulisszái mögé is be lehet majd pillantani. A látogatók leereszkedhetnek a könyvtári raktárba régi viseletdarabok közé, régi viseletalbumok közé, vagy megnézhetik, hogyan születik a digitális archívum. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhellyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos idő vár ránk, yes, végre, és egyébként délutánra már 27 fokot ígérhetek, aztán hétvégére már megérkezik a 32-34 fok, úgyhogy aki strandolást tervezne, és így indítaná a vakációt, na erre lesz lehetősége, az biztos.
14: Az M0-as autó déli szektorában az M1-es felévezető oldalon Dunaharaszti közelében baleset történt. A 22-es kilométernél a középső sávon továbbra is zárva, több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé az M0-as csomópontjánál több személyautó karambolozott egy motorossal, a 13-as kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben. A 3-as főúton Kistarcsa térségében két személyautó ütközött, a 19-es kilométernél Budapest felé korlátozásra kell számítani továbbra is. Ami Budapestet illeti, a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani veszélyelhárítási munkák miatt várhatóan délután 2-ig. Az Egér úton pedig befelé a Bazsalikom utcánál szintén délután 2-ig van érvényben sávzárás karbantartási munkák miatt. A 19. kerületi Bátori utcában az Üllői után pedig gázvezetéket építenek, ezért mától itt is korlátozásra kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49 után 1 perccel. Sziasztok, még hogy 50-es, én 6 nap múlva 70 leszek.
2: Fel
1: tudok venni csinosan rövid nadrágot, de soha nem lógott ki a hasam, meg a fenekem, meg a mellyem, sem az utcám, mint sok mai fiatalnak. Puszi, Marci. Ez az, amiről Polgár Tündével is beszélgettünk, ugye, néhány perce, hogy egyrészt viselni kell a ruhát, nem hordani, hanem viselni kell tudni, meg mit mondott még, hogy az alkatodnak megfelelőt válasz, és hogy azért a jó ízlés is számít, és pont kiemelte, hogy a fiataloknál is nagyon sokan öltöznek ízléstelenül, ugye?
2: Ja. Azt írja nekünk Csiszi, sziasztok, 2 hét múlva töltöm a 60-at, 54 kiló vagyok, talán rendben. Ki ez a sokat élt megmondó kislány, aki tudja, hogy hogy kéne öltözni? Igen, és járok rövid szoknyában és rövid nadrágban is. Bosszantok, puszi nektek. De minket nem bosszant, mi szeretjük azt. Nyugodtan, tedd is ezt. Itt van velünk Zita is, jó reggelt.
3: Szép jó reggel!
1: Szia!
2: Te kinek a véleményét kérjed ki az égerelációból?
3: Hát igen. Iker gyermekeim lévén. Momentán a lányom az, aki elsőbséget érez. Már csak azért is, mert ő azért gyakrabban van az én környezetemben, közvetlen környezetemben. És hát nyilván egyébként nekem is, mint nőnek, a nőtől való visszajelzés sokkal nagyobb respekttel bír.
2: Ez így van.
3: Ahogy a Polgár Tünde is említette, hogy hát 50 év felett még van élet.
1: Mi az, és, hogy?
3: Hát ezt én is nyilván így vallom.

0: urammal, és én úgy kellően kikerálom magamat. És az autóban megkérdezem, hogy te figyelj már azért, hogy mégis mi újság, hogy nézek ki, akkor így ránéz, kicsit ilyen így ránéz, és ilyen tök nyilvánvalóan azt mondja, hogy hát jól nézel ki, mint mindig. Aha. És akkor így mondom neki, hogy de figyelj, te szó. Igen. Egyrészt, a másik pedig, már csak azért is, mert ugye mint mindenkinek a pozitív visszacsatolás nagyon fontos, hát manapság, meg még, hát manapság meg ugye még inkább tudjuk, hogy az elismerés az milyen sokat.
1: Erről fogunk beszélgetni a következő órában, van, majd akkor is figyelj kára. Egyébként.
0: Igen.
2: Addig is köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
0: Szép napot.
1: Szia.
2: Anna Mária írja, mert hogy egyébként a Facebookon, amikor feltettük a kérdést, akkor nem kívántunk pusztán az öltözködésre vagy a megjelenésre szorítkozni, és azt írja Anna Mária, mindig kikérem a véleményüket egy-egy aktuális dologról, eseményről. Sőt, néha még tanácsot is kérek tőlük, azért, mert fiatalok, még nem jelenti azt, hogy ne lenne hasznos tanácsuk, meglátásuk. Pontosan azért, mert fiatalok. Az emberiség úgy kerek egy egész, hogy idősebbek, fiatalok együtt működnek, odafigyelnek egymásra, meghallgatják egymást. Soha nem esett le a gyűrű az ujjamról, ha kimondtam, igazad van, vagy ha megfogadtam a tanácsukat, illetve meg is köszöntem, nem lettem kisebb ettől.
1: Szuper.
2: Aztán Marianna írja, bármiben kikérem a véleményeket, a fiam, fiát említi, Z-generációs, és szinte mindenben kíváncsi vagyok a véleményére, ők már nem olyanok, mint mi voltunk abban a korban, nyitottak, tájékozottak, hallatják a hangjukat, és van rálátásuk a dolgokra, van ízlésük, és nem utolsó sorban értelmesek.
1: Egyébként igen, nagyon sokuk, nagyon értelmes.
2: Hát akkor tanuljunk a történtekből. Igen. És mondjuk le a megfelelő következtetés. Rendben, 9 óra lesz, 10 perc múlva itt a Sláger reggel.
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
6: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Durva gyorshajtáson kaptak egy ferrárista 77-es úton. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Miután a polgármester nyilvánosságra hozta, hogy hova került a városban az aszbeszttel szennyezett osztrák bányából származó kőzúzalék, valamint felszólította a vállalkozót, hogy mihamarabb intézkedjen. Péntekre már el is tűnt a Török Ignác utcai ingatlan elől a kőzúzalék, számolt be a Vehír. Porga Gyula polgármester a múlt héten adott részletes tájékoztatást, hogy ki és hol használhatott osztrák eredetű, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, és azonnali intézkedést ígért a helyzet megszüntetésére. Ez péntekre a jelek szerint révbe ért, ugyanis az érintett ingatlan elől eltűnt a korábban kiszórt kő. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venes Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Az igényeket a polgármesteri hivatalban kell jelezni. Ferrarival gyorsult le egy Suzuki-t egy autós Veszprém vármegyében. A 77-es úton 143 km/órás tempóval mérték be a rendőrök a Ferrari F8 Tributót, amely a felvételek készítésének pillanatában éppen egy Suzuki S-Cross-t előzött. Mivel azon a Balaton felvidéken futó útszakaszon legfeljebb 90 km/órával lehet közlekedni, a sportautó így a megengedett sebesség közel másfélszeresével haladt. A jelenlegi jogszabályok szerint ezért a sofőrre 140 ezer forintos bírság vár. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet, hogy a megengedett sebességhatárokat előzéskor is szigorúan be kell tartani. A nagy tempó nem csak a sofőrre, hanem minden közlekedőre közvetlen veszélyt jelent, olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook posztjában. A 77-es számú főúton egyébként rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések és a védakamerák, így az objektív felelősség elve alapján a bírságok helyszíni intézkedés nélkül is automatikusan érkezhetnek. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. Nyílt napot tart június 17-én a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Veszprémi Befogadásháza a hajléktalan ellátás bemutatására. A szervezet célja, hogy az érdeklődők közvetlenül is megismerhessék az intézmény mindennapi működését és az ellátottak élethelyzetét. A látogatók 10 és 12 óra között bejárhatják az intézményt, találkozhatnak a munkatársakkal és az ellátottakkal is, akik saját történeteiken keresztül mutatják be az újrakezdés lehetőségeit. A program részeként közösségi foglalkozásokba és művészetterápiás bemutatókba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A szervezők szerint fontos, hogy a hajléktalanságról alakított képet személyes tapasztalatok árnyalják, és csökkenjenek az előítéletek.
1: Köszönjük szépen, nézzük akkor gyorsan az aktuális közlekedési információkat. Először is városon kívül javult-e a helyzet vajon? Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé Dunaharaszti közelében baleset történt, ugye? A 22-es kilométernél a jelek szerint még mindig zárva a középső sáv, és már 2 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé az M0-ás csomópontjánál ütközött több személyautó egy motorossal, a 13-as kilométernél továbbra is forgalomkorlátozás van. A 3-as számú főúton pedig Kistarcsat térségében a 19-es kilométernél történt baleset, két személyautó ütközött Budapest felé, és hát itt is továbbra is korlátozásra kell számítani. A pesti alsórakparton történt közben újabb baleset, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, úgyhogy csak lépésben lehet haladni, valamint a budai alsórakparton a Margit híd felé a Bem József tér vonalában is egy baleset tartja fel a forgalmat, igen jelentős a torlódás. És még egy info, az egyes villamos helyett a Népliget és Kelenföld vasútállomás között jelenleg pótlóbuszok közlekednek áramellátási hiba miatt.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra 6 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: Egy nagyon fontos gondolat hangzott el az előbb, az elismerés fontosság, hogy manapság, mintha jobban vágynák. De miért fontos ez? Meg mi van akkor, ha csak túl későn kapjuk meg? Ebben segítünk mindjárt egy szakértővel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:13. Jó reggelt kívánunk, és az előbb tök véletlenül egy kedves hallgatónk, egy telefonálónk is bedobta azt a gondolatot, hogy manapság valahogy talán sokkal inkább szomjazunk az elismerésre, vagy fordíthatjuk ezt úgy is, hogy a környezetünk visszajelzésére, mint régen. Bár tulajdonképpen régen is ugye az ember próbált megfelelni, csak valahogy az másról szólt. Ott ugye mindig a közösség elvárásainak akartál mindenképpen megfelelni, mert mit mondanak a faluban többiek, hogyha nem így lesz, vagy nem úgy lesz. Ma inkább pozitív irányból vágyunk arra, hogy megkapjuk azt a pozitív visszacsatolást, vagy visszajelzést, hogy igen, jó az, amit csinálunk, vagy ugye itt az öltözködésről volt szó az előző órában, vagy bármi más tekintetében, és most pont olvastuk Petrával, hogy Glenn Close tiszteletbeli Oscar-díjat kap, mert hogy 8-szor is jelölték az elismerést, és soha nem kapta meg. Ehhez képest most kiadtak egy közleményt, hogy kiemelkedő karrierje során Glenn Close páratlan érzelmi skálával jelenítette meg a mozi történet néhány legkomplexebb karakterét. Úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy egy tiszteletbeli Oscart adnak neki, mint ahogy a 4-szer jelölt, ám sosem díjazott Ridley Scott rendező, illetve Floyd Norman animátor is hasonló elismerésben részesül majd hamarosan. És hát,
2: az én fejemben ők úgy vannak, hogy Oscar-díjasok. Hát szerintem mindenki Ridley fejében, Scott, nem? Igen, tehát igen. Ridley Scott is, és Glenn Close is valahogy annyi filmet kötök hozzájuk, hogy nem is értem.
1: És érdekes, mert Petra korábban felvetette még a reggel folyamán, hogy mi van akkor, hogyha valaki megkapja ezt a bizonyos elismerést, amire vagy vágyik, vagy legalábbis a környezet azt mondja, hogy már kijárt neki, de mondjuk úgy érzi, hogy hát ez már később, most már kenjétek a hajatokra. Nem pont így fogalmaztad meg, de ez volt.
2: Igen,
1: ez volt a lényege. Na, és hát szeretnénk ezt az egész kérdéskört kicsit boncolgatni, meg tovább gondolni, úgyhogy F. Takács István pszichológus ül velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük talán onnan, hogy valóban manapság jobban vágyunk az elismerésre, mint korábban bármikor az emberiség történetében?
3: Hát egy picit sajnálom, hogy nem tudjuk fölhívni sem Glenn Close, sem Ridley Scottot. Azt gondoltam, hogy ezt
2: elintézzük már, ne haragudj kérlek. Teljesen igazad, hogy kellett
3: mert
2: volna.
3: Hogy azért nyilván szerencsés lenne őket megkérdezni arról, hogy mit is gondolnak, hogy ez egy kései vagy időben érkezett elismerés volt-e. De az, hogy az ember vágyik az elismerésre, az azért nem csoda és nem egy ritka dolog. Tehát azért alapvetően megszületésünktől fogva abban élünk, hogy a világ visszajelzései, jutalmai és elismeréseiből tanuljuk meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz tulajdonképpen. Ez azt is jelenti, hogy ezekből a visszajelzésekből tanulunk meg gondolkodni magunkról, tanulunk meg gondolkodni az emberi kapcsolatokról, meg úgy általában véve a világról. Tehát ebben semmilyen különleges, vagy egyedi, vagy akár patológiás nincsen. Igen, a kérdés az, hogy amikor ezt elkezdjük megtanulni, az mennyire válik belsővé, vagyis mennyire kezd el kialakulni egy megfelelő énkép, egy megfelelő önbecsülés, és ezzel összefüggésben egy megfelelő önbizalom. És aztán a későbbi világ, meg a felnőtt világ visszajelzései és elismerései ezt a valamilyen önbizalmat fogják érinteni, és itt nagyon nem mindegy, hogy ez a belső önbizalom, ez a belső iránytű, ez milyen. Mert valóban, amit kérdeztél, a mai világunk az tele van külső visszajelzésekkel és külső elismerésekkel. Teljesítmény alapú a világunk, tehát az iskolában, a munkában, azt gondolom, hogy talán a magánéletben is tele vagyunk ilyenekkel, és ha ez egy jó önbecsülést érint, picit visszakanyarodva akár a két hírességre is, akkor nagy valószínűséggel ez egy jó táptalajra hullik, és jól fogja fogadni az illető, ha nem, akkor már egy kicsit neccesebb a helyzet. Mm-hmm. Hogy egy picit még jobban, vagy még konkrétabban belemenjek, itt az a kérdés, hogy van-e egy olyan önbizalmam, és ezzel kapcsolatban egy önbecsülésem nem teljesen ugyanazt jelenti a két szó, hogy én tudom, hogy egyébként amit én csinálok, az értékes, az rendben van, az oké, tehát hogy én általában is, ez lesz az önbecsülés lényege, hogy én általában véve értékes vagyok, rendben vagyok, jó az, amit csinálok. Ha ilyen a világrendem, akkor nagy valószínűséggel egy külső elismerés az helyesen, jól és a helyére fog érkezni. Akkor van kérdés, hogyha mindent a külső elismerésekből vezetek le. Tehát, hogy a belső saját megítélésem az mindig a külső visszajelzésekre épül, mert ott történhet meg egy olyan, ha például ez az elismerés elmarad, akkor úgy egészében azt gondolom magamról, hogy nem vagyok rendben, nagyon várom ezeket az elismeréseket, és a saját megítélésemet ebből fogom levezetni.
2: Nekem van olyan ismerősöm, akinek párkapcsolatban jött későn, és addigra már vége volt a sztorinak, és a fiú utána vekengett, és nem értette, hogy mi volt a baj. És van olyan ex-kollégám is, aki nem kapta meg az elismerést a munkahelyén, és amikor ő ugye mondta, hogy akkor én eljövök, akkor kezdtek el kapálózni utána. És teljesen rendben voltak magukkal. Tehát, hogy ők magukat értékelték annyira, hogy figyelj, most már ne, nekem már ne.
3: Hát ez meg ugye az önbecsülésnek az hát a igen. része, amikor pontosan tudom azt, hogy amit megtettem, azért valamilyen külső elismerés, ha úgy tetszik, járna. Uh-huh. És munkában is, vagy akár itt a két híresség esetében, nyilván aki mondjuk színpadon van, annak fontos, hiszen az a munkájának az értékességét, a munkájának a láthatóságát azért a külső elismerés fogja meghatározni. Tehát az, hogy megnézték a filmemet, azt, hogy kaptam erről visszajelzést, kaptam esetleg ezzel kapcsolatban díjat, és én azt nagyon el tudom képzelni, amikor egy egyén azt találja, hogy a környezet, amiben jelen vagyok, nem értékeli azt, ami én vagyok, akkor egész egyszerűen nem arról van szó, hogy nekem kell az önértékelésemet módosítani, hanem környezetet kell váltani. De ez mindig egy írtó nehéz kérdés, munkahelyi szituációban, de magánéleti szituációban is, hogy mi a helyes, hogyha én a saját világlátásomat egy kicsit alakítom, vagy környezetet váltok.
2: Csak lehet, hogy már alakítottad annyiszor, hogy a végén úgy döntesz, hogy környezetet hát, változ inkább. Igen.
1: Hol húzódik a határ a megfelelési kényszer és az elismerésre való vágy között?
3: A megfelelési kényszer, a megfelelési működés szerintem röviden úgy foglalható össze, hogyha a mások visszajelzése, a mások elismerése, a mások pozitív megerősítésétől függ a saját identitásom, a saját magam személyének az értékelése. Tehát az, hogy én milyen vagyok, az kint van, nem bent van. Uh-huh. Ez egy abszolút személyes ügy, tehát erre általános receptet azért nehéz adni, mert ehhez ismerni kell azt az nincs adott személyt.
1: Itt visszajutottunk az önbecsülés önbizalom kérdéséhez. Akkor ezt az előző órában is feltettem ezt a kérdést, még amikor itt az öltözködés meg megjelenésről volt szó, hogy hogyan ne toljuk túl a biciklit önbizalom vagy önbecsülés dolgában.
3: Hát ez egy nagyon nehéz ügy, mert itt egy picit akkor olyan hétköznapi fogalmakba is átcsúszunk, mint nem tudom, hogy valaki egoista, valaki túlzott önbizalommal rendelkezik.
1: Hát meg az önkritika is nyilván képbe kerül.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy a reális és helyes önbizalom önbecsülésnek az összetevői között azért ott van pont a reális önismeret. Tehát az, hogy tudom, hogy mi az, amit jól csinálok, mi az, amit nem csinálok jól, ez megint nagyon vékony ég, mert ezt megint korábbról tanultam meg, a korábbi visszajelzésekből tanultam meg, és azt is tudom, ebben a reális önismeretben azért az is beletartozik, hogy nem kell ahhoz például felnagyítanom magam, nem kell ahhoz túlmenedzselnem magam, hogy rendben legyek magammal, és hogy a környezetem ezt a fajta reális visszajelzést meg is adja nekem. Ez megint egy olyan történet, hogy hasznos látni azt, hogy az egyén miben van, és hogy az egyén hogyan működteti. Például azt, hogy ő állandóan vissza-vissza, tehát állandóan provokálja például a környezetét azzal kapcsolatban, hogy mondd már el, hogy ez jó volt, mondd már el, hogy ez rendben volt-e.
1: Ismerek ilyet.
3: Például ugye az e tekintetben a nem reális önbecsülés az általában kérdezi, gyakran, jó volt az ebéd? Biztos íz lett? Biztos jól csináltam? Mondd már el, hogy mondd már el százszor, hogy szeretsz.
2: Igen.
3: És ha nem mondja,
2: igen.
3: Miért nem mondod? És igen. Itt is persze fontos, hogyha nekem szükségletem az, hogy kifejezzék számomra, hogy fontos vagyok, szükségletem az, hogy kifejezzék számomra az, hogy értékes vagyok, akkor ezért én tehetek is. Uh-huh. Tehát persze kérdezheted. A szükségleteimet megfogalmazhatom, ez elképesztően fontos. De van az a pont, és az előbb is tulajdonképpen ezt kérdezted, amikor átcsúszok abba, hogy ez a külső megerősítés nélkül én már nem vagyok rendben. Én azt gondolom, hogy a megfelelési kényszer az valahol itt érhető tetten.
1: Hát igen, csak itt ugye meg akkor bejönnek a szeretetnyelvek is, hogy van akinél az a folyamatos szóbeli megerősítés igen. fontos, más meg. Én jártam így, hogy valaki állandóan szóbeli megerősítést várt, én meg azért nem értettem, mert én meg a gesztusaimmal próbáltam igen. folyamatosan mutatni, kifejezni, hogy én szeretem őt. Igen.
3: Hát a hosszú távú kapcsolatnak szerintem egyébként ez fontos része, hogy ezt például le tudjuk egymással kommunikálni, és itt jönnek be a szükségletek.
1: Meg még ami eszembe jutott az önbecsülés, önismeret tekintetében, hogy is volt pszichológiából, hogy az igazi tudás az a nem tudásról való tudással kezdődik, tehát hogy legyek tisztában azzal is, és merjem legalább saját magamnak bevallani, hogy hát igen, ezen még dolgoznom kéne, ebben nem vagyok olyan jó, tehát hogy ezt merjük fölismerni.
3: Igen, csak itt is és akkor ez az önbizalomnak egyébként egy következő összetevője, ez az úgynevezett fejlődés alapú szemlélet. Tehát, aha, hogy hibázhatok, nem lehetek mindig mindenben tökéletes, az, hogy hibázok és vannak hiányosságaim, az tök oké, és látom, és szeretnék is tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Ez is írtó nehéz, mert sokan a saját hiányosságaikat pont egy olyan mértékű önbizalom, önbecsülés hiánynak élik meg, ami pont nem a fejlődés felé húzza őket, hanem oké, én ebben ülök, én ezt nem tudom, nekem ez nem megy, meg egyébként is a környezetemnek kéne kitalálni azt, hogy én mit szeretnék, és ebből nem lesz aztán változás és fejlődés.
1: Döbbenetes.
2: Nagyon köszönjük, hogy ezt a sok okos gondolatot megosztottad velünk. Ennek tükrében tessék nekünk válaszolni a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben, hogy volt-e későn jött elismerés az életükben. Hát eddig olvasgatva a kommenteket, kicsit elszomorító a helyzet. Igen. Azt kell, hogy mondjam.
1: F. Takács István pszichológusnak pedig köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Ez a Sláger reggel 9:23-kor.
0: Ez

0: Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon a Sláger FM-en.
1: 9:30 lesz, már 5 perc múlva. A Kék Rózsánk írja, hogy neki csak ilyen volt. Mármint, hogy késő jött elismerés, éppen ezért volt, amit nem is fogadott elő. Az, aki ugye nagyon különleges betegségekkel foglalkozik, illetve abban segített már a mi hallgatóinknak is, hogy merre kell indulni, ha olyasmit tapasztalsz magadon, ami nem túl gyakori. És ennek a felkutatásában is írja, hogy például a nőklapja példakép díj, az neki nagyon jó volt, ővé volt a legelső 2024-ben, és ezt nem a szerkesztőségben osztogatták, hanem bizony az emberek szavazták meg, úgyhogy ez jól esett neki.
2: Gratulálunk hozzá. Gyöngyi azt írja, hogy sziasztok, körülbelül 20 év tanítás után kaptam egy életműdíjat, korban közel voltam a 60-hoz. Pont tegnap láttam, hogy sokan posztolták ki, hogy például mondjuk óvónéniként vagy tanárként nekik is jól esik, hogyha kapnak ilyen díjakat, és kellenek is egyébként.
1: De az nem késő jött, tehát egy életműdíj az nyilván nem jöhet 20-30 éves korodban, tehát az életműdíjat azért hívják
2: látod,
1: így, mert egy életművet díjaznak vele. Az sosincs későn, csak akkor, hogyha posztumusz adják.
2: Ja, igen.
1: Azt nem kívánjuk senkinek. Igen, aztán...
2: Mondjuk én örülnék posztumusz egy év műsorvezetője díjnak, mert neked már megvan, a Csabinak megvan, én meg szerintem majd a halálom után megkapom.
1: De ilyenkor szoktam mondani, hogy ott meg már nekem úgyis mindegy, hát ha már nem tudok róla, akkor
2: de miért olyanok lehetnénk, mint a fáraók?
1: De látom, ezeket nagyon becsípődött, hogy szeretnél egy ilyen díjat, majd gründolok neked egyet,
2: nem,
1: jó?
2: Azért viccelődöm ezen, mert hogy még nem kaptam meg.
1: Minden viccnek van alapja.
2: Zoli, Anita... te tavaly a Csabinak szívtad a vérét ezzel.
1: Anita írja, hogy ő még sosem kapott elismerést, és értem, hogy mire gondoltam, amikor az előbb mondtad, hogy kicsit elkeserítő, vagy szomorú a helyzet, mert itt azért vannak ilyen kommentek. Bármit tettem, csináltam, soha semmi nem volt jó.
2: Hát igen, igen,
1: mondjuk olyan is van, és most itt nem Anitára gondolok, aki ezt írta, amikor azért viszont el kell gondolkodni, tehát hogyha nem jönnek a, és erről az előbb nem beszéltünk, mert ez viszont nem is pszichológiai kérdés feltétlenül, hogyha egyáltalán nem jön soha pozitív visszacsatolás, akkor azért néha az embereknek érdemes azon elgondolkodni, hogy lehet, hogy viszont valamit tényleg nem csinálnak jól, ugye?
2: Nem, szerintem rossz környezetben is lehet, hidd el. Tehát, hogy van olyan közeg, ahol nem kapod meg azt, amit szeretnél.
1: Van, de azért néha kell, hogy az önkritika is felerősödjön, és azt mondta, hogy ha sehonnan nem jön a pozitív,
2: akkor én pszichológushoz fordulnék.
1: Tudok neked ajánlani egy jót, még kint meg elkapod az előtt.
2: Nem, akkor fordulnék, hogyha így lennék, mint Anita, hogy úgy érezném, hogy az egész életemben ez így kuka. Uh-huh. Tehát, hogy sehonnan nem kapnék elismerést, mert nekem, hál' Istennek, a barátaim, a férjem, a családom, a szuper közeg erre, úgyhogy ez tök jó. Ja, meg a hallgatóink is, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük.
1: Egyszer majd az elfogultságról is beszéljünk azért, hogy az tényleg ez egy jó téma lehet. 0630 30 30 95 8 a számunk, 9:50 lesz már 3 perc múlva itt, továbbra is a Sláger reggel. Volt egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspódekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsor vezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
6: A tartozás összege 36 000 dollár.
7: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
5: Megoldom.
8: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
9: Mi történt magával, hangoló?
10: Nyisd ki a széfet.
8: A zongora hangoló. A mozikban.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
13: Fények, ritmus, víz.
14: Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
15: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
16: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
17: És mi hiányzik, Anna?
16: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
17: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
16: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
18: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után.
19: Nézzük, hogy milyen idő vár ma ránk. 27 fok délután, igazán kellemes nyárias. Holnap már ennél is melegebb lesz, hétvégére pedig visszatér az igazi kánikula 32-34 fokkal.
20: Pest vármegyében az Új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében két személyautó karambolozott. A 19-es kilométernél a két irány forgalmát felváltva engedik át. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé történt baleset Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél itt még mindig zárva a középső sáv, és nagyjából 2 kilométeres a torlódás. A pesti alsó rakparton az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél történt baleset, csak lépésben lehet haladni. A budai alsó rakparton pedig a Margit híd felé a Bem József tér vonalában történt koccanás, itt jelentős a torlódás. A Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávzárást kell kerülgetni, veszély elhárítási munkák miatt várhatóan délután 2-ig. Az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál szintén délután 2-ig van sávzárás karbantartás miatt. A 19. kerületben pedig a Bátori utcában az Üllői útnál javítják a gázvezetéket, ezért kell korlátozásra számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Azt kell mondjam, Petrán, van abban valami megkapó számomra, amikor Görög Zitának az egyik szeme sír, a másik meg nevet, mert hogy így is szép, úgy is szép, de hogy miért sír, meg miért nevet? Azért, mert korábban ugye mi is beszámoltunk arról, sőt járt itt nálunk Zita vendégségben még tavaly, hogy segítséget nyújtott annak a kisfiúnak és az édesanyjának, akit a nyári táborban az a bizonyos karateedző bántalmazott, felrúgott, és Zita gyűjtést szervezett, mert ugye el kellett költözniük onnan, ahol éltek, igen, és hogy az új iskolánál, az albilletben minden rendben lehessen, Zita ebben próbált segíteni. Szóval a szívem is eléri ennek a családok a sorsát, éppen ezért ott volt akkor is, amikor tegnap a bíróságon kiderült, hogy milyen büntetést kaphat a karata edző, és akkor itt becsatlakozna most Zita is. Jó reggelt,
1: jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mert hogy nem véletlenül kezdtem azzal, hogy az egyik szemed sír, a másik meg nevet, mert hogy tulajdonképpen elmarasztálták a fickót, vagy elítélték, de azért nem egészen úgy, ahogy azt terveztétek,
1: hát
0: vagy vártátok.
1: Igen.
0: Mert mi lett sajnos a vége?
2: Igen, sajnos én túl korán kezdtem el örülni, ugyanis az ítélethirdetéskor a bírónő azzal kezdte, hogy egy év letöltendő,
1: igen,
2: és az enyhítő körülményeket csak a végén sorolta fel, ami azt jelenti, hogy egy év letöltendő, de 3 év felfüggesztett el. És 5 évre kapott eltiltást gyermekekkel való foglalkozástól, illetve karate edzéseken, versenyeken sehol nem vehet részt, de nyilván ez iszonyú kevés. Tehát, hogyha ma Magyarországon egy gyermekbántalmazást, egy felfüggesztettel meg lehet úszni, akkor azt gondolom, hogy ez a gyermekvédelmi törvény még mindig nem az, amit mindannyian szeretnénk.
0: Fizikai bántalmazást tegyük hozzá.
2: Fizikai bántalmazás, igen.
1: Láttuk,
2: igen,
1: a videódat az Instagramon, és ugye azt is, hogy ott látszik az elején, hogy örülsz, és aztán utána pedig, hogy elszomorodsz, de mit érzett az édesanyja? Mit mondott neked az ítélethirdetés után?
2: Tehát teljesen le volt sújtva. Ma reggel is beszéltem vele, és mondta Jupit, hogy egyszerűen olyan, mint akit agyonvertek. Tehát, hogy ebből nem lehet ilyen nagyon gyorsan felépülni. És amikor az ember vár, tehát 2 évet végigcsinálsz a gyermekeddel a bíróságon, olyan viszontagságos helyzetekkel, közben a lakóhelyedet, a munkahelyedet, a biztos pontokból mindent el kell hagyni az életedből, és aztán kiszúrják a szemedet egy ilyen ítélettel, én abszolút megértem, hogy nincs jól. Egyébként ő rezzenésen arccal nézte végig az egészet, és nem tudom, én először voltam ilyen ítélethirdetésen, döbbenetes volt számomra az egész.
0: És a fickó?
2: Igen?
0: A fickó milyen arcot vágott? Tehát anyuka rezzenésen arccal, és a fickó?
2: Ő előttünk állt, úgyhogy én nem láttam.
0: Aha.
1: Figyelj, és itt fellebbezés, vagy bármilyen jogorvoslatra van lehetőség, vagy ez
2: abszolút,
1: ennyi?
2: Abszolút, igen. És mivel ott a tárgyalás első perceiben az ügyészet hallgattuk végig, ők is letöltendőt kértek rá, nyilván ők is mennek másodfokra, és a Judit és az ügyvédje is 3 napjuk van ezt beadni, valószínűleg amellett fognak dönteni. De szerintem még a vádlott is, és az ügyvédje is fellebbezni fognak.
0: Aha. Anyuka és a kis srác egyébként hogy vannak? Mert amikor itt jártál nálunk, most sajnos 1 éve, akkor mondtad, hogy azért rengeteg kihívással jár az, hogy lakóhelyet kellett váltaniuk, mert hogy a közösségből számunkra érthetetlen módon elkezdték kinézni őket, pedig ők ugye az áldozatok a sztoriban. Mennyire sikerült a beilleszkedés az új helyen?
2: Bocsánat, nem csak kinézni kezdték őket, néhányan igen, nagyon sokan viszont a gyógyulási folyamatot nehezítették azzal, hogy folyamatosan napon

0: valami elképesztő, és nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni még azoknak, akik segítették őket, mert azért ez az elmúlt 9-10 hónap, ez sokkal könnyebb volt így, de nyilván, tehát, hogy egyedülálló édesanyaként, virágkötőként nem keres olyan összegeket, amivel mondjuk akár egy nyaralást is biztosítanak tudna maguknak.
1: Zita, esetleg lehet őt segíteni még így most is? Tehát, hogy van olyan számlaszám, amit hogyha esetleg a hallgatóink most hallanak és szeretnének segíteni, akkor megtehetik? Mert azt mondd el akkor, kérlek.
0: Abszolút.
1: Jó.
0: Igen, lehet. Sőt, szerintem a napokban forgatok is vele egy kis videót, és azzal is ki fog kerülni ez a számlaszám. Nem nagyon szeretne szerepelni, de egyszerűen nincs más lehetőség egyelőre. Nincs más.
1: Jó, akkor figyeljük az oldaladat.
0: Igen.
1: Figyeljük az oldaladat.
0: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy foglalkoztok az ügyjel.
2: Mi pedig neked köszönjük, hogy segíted őt, és igen, a szíveden viseled a sorsát. Görög Zitának köszönjük a beszélgetést is. Szervusz!
0: Sziasztok! Köszönöm!

0: volt mára a Sláger reggel. Köszönjük szépen, hogy kitüntettek bennünket figyelmükkel.
1: Holnap reggel találkozunk.
0: 6-kor. Most már kívánunk további szép napot és jó szórakozást a Sláger FM-mel, és figyeljenek, hiszen...
1: bármikor jöhet egy újabb koncertjegy.
0: Vagy kettő. Vagy együtt. Legyen ez a koncertélmények nyara a Slágerrel.
1: Városan szép az élet.
0: Viszlát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
0: From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kis Orsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu. Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
2: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
4: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a DK vezetőségében. A veszprémiek zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert jövőjét. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a Demokratikus Koalíció újjászerveződő vezetőségében. A DK tisztújító kongresszusa a szabályoknak megfelelően online szavazáson Varjú Lászlót választotta a párt elnökének. A június 13-án lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak. A DK alelnöke lett Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A DK elnökségi tagjai lettek Glázer Tíme, a Kertész Éva, Szarkándi Néjerszi Katalin, Rabovszki László, Nagy Rihárd, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander. A névsorból Bak István és Rabovszki László nevei ismerősek lehetnek a Veszprém vármegyeieknek, hiszen előbbi a tapolcai körzetben indult a párt színeiben, utóbbi pedig Veszprémben. Az áprilisi választáson mindketten a negyedik helyet szerezték meg körzetükben, a Tisza, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk jelöltjei mögött. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó-Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. A tilalom ugyanakkor a babakocsikra nem vonatkozik, ezekkel továbbra is lehet közlekedni. Az új szabályokra figyelmeztető táblákat már kihelyezték. Aki nem tartja be a korlátozást, az önkormányzati rendelet alapján szankcióra számíthat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tiszató és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy biztonságosan csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött helyeken szabad fürdeni. A minősítés 4 év legalább 16 mintavételén alapul. A szakemberek a szezon előtt és havonta vizsgálják a vízminőséget. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvényhelyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. A fejlesztési prioritások között a gyárkert infrastruktúrájának, az autóbuszállomásnak, a piacnak és az SMT székház környezetének megújítása szerepel.
1: Áginak köszi a friss infókat, én is hozom a híreket csak éppen az utakról. Sajnos egy baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál. Baleset okoz fennakadást a pesti alsórakparton is, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti még a közlekedést a budai alsórakparton is, a Margit híd felé a Bem József térvonalában, jelentős a torlódás azon a szakaszon is. Pest vármegyében az új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében is baleset történt, ott két személy autó ütközött össze. A 19-es kilométernél váltakozó irányban haladhat a forgalom jelen pillanatban. Tudjanak róla, hogy telítettek be a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, sokan vannak a Tököli úton, befelé a Baross tér előtt és tovább, a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, de sokan vannak a Nagykör úton és a Hungárián is a nagyobb csomópontok közelében. De lassú a haladás a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Napsütés, kert, jó hangulat. Így folytatjuk mi a mai napot. Hello, a stúdióban már Karakas Balázs. Zakatol a koncertélmények nyara, jövök a részletekkel hamarosan, mindezek mellett pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Ella Henderson indítja a zenei folyamot. Jön tőle a

Tom Grennan és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A fővárosban szépen süt a nap, olyan 22-23 fokot mutatnak a hőmérők, később lesz ez még melegebb is. Ideális lesz a helyzet például akár arra is, hogy szabadtéren töltsük az időnket. Képzeljék el, ismét megnyílnak a piknik mozi ajtajai, hogy ingyenes szabadtéri vetítéssel töltsék meg Budapest külső kerületeit és az agglomeráció városait. Ennek megfelelően idén nyáron Mogyoródon, Iváncsán és Piliscsabán is lehet mozizni, míg a fővárosban Óbudán és Pesterzsébeten ülhetünk ki a szabad ég alá ennek keretében. És hát ez nem ilyen klasszikus, leraktak egy csomó széket, aztán lehet ülni lefelé filmezni, hanem viccünk magunkkal pokrócot, el lehet terülni a füves területeken, az egészet így szervezték meg, úgyhogy kíváncsi vagyok magára az élményre. Jó szórakozást kívánok hozzá! A folytatásban pedig Kim White-hoz is, tőle már a UK-n következik.

0: Summer, egy fiatal tehetség és a Homewrecker itt a Sláger FM-en. 10:30 után járunk már, köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délelőttet is. Jó pihit annak, aki esetleg szabin van, pont jó rá az idő, és természetesen jó munkát mindenkinek, aki keményen dolgozik jelen pillanatban is. Közben érdemes figyelni, hiszen itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, keressük a nagy világsztárok zenéit. Most épp a One Republic csapatára kell nagyon-nagyon figyelni. Amint meghallanak egy One Republic dalt, harmadikként telefonáljanak a 0630 30 30 95 8-on, akkor bekerülnek a játékba, és hogyha helyesen válaszolnak a kérdéseinkre, mehetnek is a One Republic budapesti koncertjére. A folytatásban pedig Ed Sheeran érkezik hozzánk, bár egyelőre ugye ő csak virtuálisan, itt a Celestial, előtte viszont fontos információk. És most már is nézzük, hogy milyen időjárás várható. Itt van velem Zsupos Ági a stúdióban. Szia Ági, kellemes nyárias idő lesz?
1: Ma kifejezetten jó időnk lesz, igen, emelkedik a hőmérséklet a tegnapi naphoz képest. 26-27 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, csapadéktól napközben egyáltalán nem kell tartani. A közlekedők mindenhol teljesen száraz utakra számíthatnak.
0: De az UV-sugárzás meg erős lesz, úgyhogy tessék kenegetni magunkat. Autóban is.
1: Az, csak most mondom. Már mindig probléma.
0: Bözöny.
1: Igen, autóban is figyelni kell.
0: Igen, én is csak ugye a pólóvonaláig vagyok lebornulva. Ez igen, a sofőrkar.
1: Látom.
0: Én pedig, amit láttuk, hogy azért nem egyszerű a közlekedés Budapesten, sajnos baleset okoz fennakadást a pesti alsó rakparton, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, lépésben halad a forgalom. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból sokan vannak, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is sokan próbálnak abból B-be eljutni. Lassú a haladás a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, a Margit körúton és a Szélkálmán tér környékén, de akadozik az előrejutás a budai alsórak parton is, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Többen vannak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a pesti alsórak parton a Szent István parktól az Országházig és az Enzsébet hídtól a Lánchídig. Ági, te miről tudsz?
1: Délután 2-ig úgy tudjuk Balázsral, hogy sávlezárásra is kell készülni a 9. kerületi Gubacsi úton, valamint a 11. kerületi Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál, vezessenek óvatosan.
0: Azt a nem jóját, Ági, köszi szépen.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Wanted Walks Like Rihanna, ez a Sláger FM, a munkaidőben is a legnagyobb slágerek pörögnek, valóban változatosan. Szép napsütéses az idő, tökéletes nyári időszak jön hozzánk, amit teletölthetünk élményekkel, például a Sláger FM-en ugye koncertélményekkel. A következő hetekben elhozzuk Budapestre a legnagyobb világsztárokat, csak ízelítőnként mondom, hogy kik lesznek. Sting, Scorpions, Duran Duran, One Republic, Ricky Martin, Pitbull, Seal, és még sorolhatnám, hogy a nyáron mennyi nagy neves sztár érkezik Budapestre. Most One Republic dalt kell keresni a rádióban. Ha hallják, harmadikként hívják a 0630303098-at, és legyenek ott a One Republic budapesti koncertjén. A folytatásban pedig Rózsa Magdi, tőle most az Éden következik.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A Dorkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Akáció! Akáció! Akáció! Akáció!
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség a Práter utcában, megújul a néplégeti buszállomás utas tájékoztatója, sűrű buszmenetrend indul a Mátrába. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. E Emberölés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, miután holtan találtak egy 85 éves nőt egy 8. kerületi lakásban. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőrök tegnap este bejelentés alapján mentek ki a Práter utcai ingatlanhoz. A helyszíni szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya ismeretlen tettes ellen indított eljárást. A rendőrség közölte, hogy az elkövető felkutatása érdekében megkezdték a szükséges nyomozati cselekményeket. Az ügyben jelenleg emberölés gyanúja miatt folyik a nyomozás. Teljesen megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere. A fejlesztést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A munka 3 ütemben zajlik. Elsőként megszüntették azt a problémát, hogy a rendszer szerverterme rendszeresen beázott, ami korábban gyakori kijelző hibákat okozott. A második ütemben megújultak a kocsiállások kijelzői, lecserélték a sérült alkatrészeket, a LED modulokat és az üvegfelületeket, valamint új LCD összesítő kijelzőket is telepítettek. Jelenleg a nagy összesítő LED fal korszerűsítése zajlik. A cél, hogy az utasok megbízhatóbb, jobban olvasható és valós idejű információkat kapjanak. Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz igazított buszhálózat indul a Mátrában június 20-ától. A MÁV csoport közlése szerint az új menetrenddel felszámolják a korábbi megye határoknál széttöredezett hálózatot. Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak majd a járatok. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak buszok, így a fővárosból egy gyöngyösi átszállással több mátrai település is elérhetővé válik. Holnap, június 17-én zárva lesz a bakácstéri kormányablak. Technikai okok miatt ezen a napon szünetel az ügyfélfogadás és ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon, így bizonyos esetekben személyes megjelenés nélkül is lehet indítani, vagy be lehet fejezni ügyintézést. Idén is tanévkezdő csomaggal segíti a kisdiákokat és az óvodásokat Újbuda önkormányzata. A támogatást azok a gyerekek kapják meg automatikusan, akik 2026. szeptemberében újonnan iratkoztak be a 11. kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, vagy a kerületben kezdik meg az első negyedik osztályt állami általános iskolában. Nekik nem kell külön igénylést benyújtaniuk. A csomagot szeptember elején kapják meg. Azok a gyerekek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik Újbudán élnek, de más kerületben tanulnak, vagy nem állami fenntartású intézménybe járnak. Ebben az esetben a szülők kérelemmel fordulhatnak az Újbudai Humál Szolgáltató Központhoz. Karbantartás miatt több mint egy hétig pótlóbusz közlekedik az 50-es villamos helyett Kispesten. A BKK azt írja, június 27-én szombaton üzemkezdettől, július 5-én vasárnap üzemzárásig változik a közlekedési rend. Ebben az időszakban az 50-es villamos a villanytelep és határút között nem jár. A kimaradó szakaszokon pótlóbusszal lehet közlekedni. Vételkörzetünkben ragyogóan süt a nap, a látási viszonyok kiválóak. Az élénk szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás vagy nyugtalanság még jelentkezhet. Délután a legmagasabb nappali hőmérséklet már 26-27 fok körül alakul. Kellemes nyári idő lesz.
9: A helyzet nem jó, de nem is tragikus mondjuk. Mindennek van jó oldala, ugye? Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében fix terelést bontanak, ott van egy kis torlódás. Az M2-esen Vác térségében munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, ott is torlódik picikét a forgalom. Az M7-esen Agárnál forgalomszámláló hurkot telepítenek, ott is forgalmi korlátozás, a torlódás 1-2 kilométeres. Pest vármegyében az M4-es bevezető szakaszán az M0-as autóút csomópontjában az új Ecseri úton két személyi autó ütközött, változó irányban haladhat a forgalom. Tudjanak róla, hogy Budapesten telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, sokan vannak az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, telítettek a forgalmi sávok a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, és leterheltebb a Nagykörút, valamint a Hungária körgyűrű is a nagyobb csomópontok közelében. Lassabb a haladás a Szélkálmán tér környékén és a Budai alsó rakparton is, ott a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre első szakaszokon találkozhatnak nagyobb forgalommal.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 11 után sem áll meg az élet. Itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Csodálatosan szép kedd délelőttöt kívánok a stúdióban Karakas Balázs. One Republic dalt keresünk, ha hallják a csapatot énekelni, azonnal hívjanak, hiszen a tét a páros belépő a koncertjükre. Most Harry Styles kezd!

könnyed szerethető dalocska, Gracie Abrams, That's So True itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, kellemes napsütéses kedd délelőttünk van, úgy jó érzés akár az irodaablakon is kinézni. És természetesen jó érzés közben figyelni, hiszen One Republic dalt kell keresni a rádióban. Ha meghallják, azonnal hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen a harmadik telefonáló játszhat majd a páros belépőért a One Republic budapesti koncertjére. Közben ne felejtjék, hogy júniusban is folytatódik Budapesten az időutazás. A nosztalgia járatok ismételten benépesítik a főváros útjait, sínpályáit, és ezzel is különleges élményt kínálnak. A pesti rakpart ikonikus panorámája mentén szombatonként az N2-es villamos közlekedik, vasárnap a budai oldalon az N19-es vonalon lehet multidéző utazásra indulni. A hétvégi programot pedig az N4-es nosztalgia busz teszi teljessé, amellyel klasszikus Ikarusszal járhatjuk be a Zugló és Zugliget közötti útvonalat. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, pláne hogy a folytatásban itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan, amik adják a keddi munkaidőnek az ütemét. Ez már a 80-as évek egyik felejthetetlen üteme. Dead or Alive, You Spin Me Round. Yeah!

Shawn Mendes és a When You're Gone itt a Sláger FM-en a koncertélmények nyarazakatól. Ha szeretnének ellátogatni a One Republic budapesti koncertjére, most hívják harmadikként a Sláger FM-et 0630 30 30 95 8-as, ami telefonszámunk, itt csörögjenek. Két kérdésre kell majd válaszolni, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, hogy kivel tudok majd játszani. Addig, ahogy az lenni szokott, a One Republic zenél most a folytatásban. Tőlük a Good Life itt a Sláger FM-en.

0: One Republic és a Good Life, ez a dal ér valakinek páros belépőt a csapat budapesti koncertjére. Ez a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Hamarosan kiderül majd, hogy ki volt a harmadik telefonálunk. Vele nem sokára játszunk majd, most viszont Alex Warren balladáját, az Ordinary-t indítom. Előtte jövünk Ágival a fontos infokkal. Itt a Sláger FM-en már is mondjuk, hogy milyen időjárás várható. Melegszik a levegő, ez már fix. Mennyire fog sütni a nap délután, Ági?
1: Nagyon, ezt tudom elmondani. Ez a legpatikább időjárás jelentők képességem, Balázs. 26-27 fokot mondanak legalábbis Budapestre és az agglomerációban, amivel én kiegyezek. Szóval ez tényleg egy ilyen jó, kellemes nyári időjárás. Hasonló lesz majd Veszprémben is, és ott sem kell csapadékra számítani. Gyengén felhős lesz az idő. Kora délutánig nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Tulajdonképpen emiatt kell csak egy picit aggódni és odafigyelni a bőrünk egészségére.
0: És hát persze azért a közlekedési információkat sem felejtjük el. Az M1-esen Hegyeshalom felé a Tatabányai térségben fix terelést bontanak, ott a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Az ellenkező irányban a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon egy baleset történt. A személyautó már a munkaterületen vesztegel, de a bámészkodók azért lassítják egy picit a haladást. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, ott is torlódik egy kicsit a forgalom. Az M7-esen Agár térség forgalomszámláló hurkot terepítenek, na, hogy azért itt is van egy pár kilométeres torlódás. Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrásin az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, és hát a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn is. Ági, neked valami infód?
1: Ma este 8 órától új forgalmi rend lép életbe a Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában, fél héttől pedig lezárják a pesti alsó rakpartot, nem mondják, hogy nem szóltunk.
0: Ugyan, szóljanak önök is. 06 30 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Shakira adta meg a lendületet még az ebédszünet előtti utolsó percekben, ez volt a Lokán állunk a Sláger FM-en. Különben 3:45 is elmúlt, már én nem csodálkozom, hogyha mindenkinek már egy picikét az ebéddel jár az esze. 100 ágra süt a nap Budapesten, a Sláger FM-en pedig égnek a vonalak, hiszen hallottuk a One Republic dalt, megvan a harmadik telefonálunk, ha minden igaz, Rita már itt van velem a vonalban. Szia!
1: Szia Balázs, igen, én vagyok.
0: Kedves Rita, én azt mondom, hogy játszunk egyet. Mit szólsz hozzá?
1: Úristen, akkor szeretnék játszani. Köszönöm szépen.
0: Mivel telik a kedd délelőttöd?
1: Dolgozunk a kolléganőimmel.
0: Uh-huh. Egységben az erő?
1: Igen.
0: Hol vagytok helyileg? Budapesten?
1: Igen, igen.
0: Szuper. Na figyelj csak, a tét egy páros belépő a One Republic budapesti koncertjére, ugyebár te voltál a harmadik telefonáló, így neked van lehetőséged. Két kérdésre. Bízunk benne, hogy helyesen felelni. Melyik film betétdala volt a csapattól az I Ain't Worried című dal? Az A válasz szerint a Top Gun Maverické, a B szerint pedig a Reszkessetek betörőké.
1: A Top Gun volt.
0: Bizonyám, hogy a Top Gun Mavericknek volt a betétdala. Az első kérdés helyes, a másik pedig, hogy mi a Sláger FM veszprémi frekvenciája.
1: 103,1.
0: Bizonyám, hogy a 103,1, úgyhogy gratulálok, mehetsz másodmagaddal a One Republic budapesti koncertjére.
1: Köszönjük szépen.
0: És a kolléganőkkel hogy focizzátok le, hogy ki fog veled menni?
1: Hát nem tudom, szerintem sorsot húzunk.
0: Oké, én drukkolok, az már egyszer fix, a Follow the Flow dala, tiétek a munkahelyre, tőlük jön a szélcsend. Köszi, hogy itt voltál, jó munkát és szép napot.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, legyen szép napotok.
2: A legnagyobb magyar sláger.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM. És a legnagyobb slágerek változatosan. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal.
5: Ne maradj le!
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
7: hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fán terem a rendezvény.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a Március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a Március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemészter Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszál munkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszál küzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál két évtizedes történetét, emellett hangszerbemutatót is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra, többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Koszovóból. Mindemellett bemutatkoznak a fiatal magyar gitáros generáció tehetségei is. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség honlapján jelezte, a spanyol szakember 2019-től másodedzőként dolgozott a nemzeti csapat szakmai stábjában, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével az együttes 2023-ban és 25-ben világbajnoki 8., 2024-ben Európa-bajnoki 5., 2026-ban Európa-bajnoki 10., 2024-ben pedig sikeres kvalifikációs tornát követően olimpiai 10. helyezést ért el. Idén májusban azonban a válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elvesztette, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Így délután 4 perccel pedig persze, hogy nézzük az utak híreit is, hiszen sokan jönnek-mennek azért az ebédidőben Budapesten. Ennek okán telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt. Sokan vannak a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, de többen tologatnák a járgányt a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is, csak hogy a nagyobb csomópontoknál ugye ott is lassulással találkozhatnak. Lassú a haladás még a Szél Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M1-es a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabányánál fix terelést bontanak, a torlódás ott már meghaladta az 5 kilométerest. Ami azért nem túl rövid. Az ellenkező irányban a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágynál az átterelt belső sávon baleset történt. A személyautó már a munkaterületen van, de a nézelődők miatt még mindig lassul a forgalom. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, a 42-es kilométernél mindkét irányban közel 1 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé burkolat jeleket fel. festenek Kecskemétnél, ott nagyjából 4 kilométeres a torlódás. Meg hát ugye a sor végén egy kamionba belehajtott egy kis teherautó, ott a külső sávot lezárták, ez további galibát jelenthet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dél elmúlt, kedden jó étvágyat az ebédhez. Halloween, Karakas Balázs vagyok, izgalmas programokat hozok, mesélek a koncertélmények nyaráról, és természetesen közben játsszuk a legnagyobb slágereket. Most áll a farban is egy könnyed, nyárias hangulatú dal, a Bad Idea.

Ó, a vegán rocker, aki megénekelt a gyermekkorának legszebb pillanatait, Bryan Adams és a Summer of 69, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és miért ne szerezhetnénk idén-nyáron is hatalmas élményeket, a melegnek ígérkező időszakot pedig kellemes, akár ingyenes koncertekkel is eltölthetjük, hiszen a 13. kerületi Újlipótvárosban található Szent István Park 5 nyári estén invitál minket ilyen ingyenes előadásokra. Például június 21-én Csemer Bogi és Antal Gábor érkezik majd, július 5-én Kamarás Iván és Csorba Lóránt, de fellép majd amúgy a jövőben még Kollár Klemenc, László és Hámori Gabi is, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Sajgál Erika és Kovács István is. Itt kellemesen szabad téren kapcsolódhatunk ki. És a folytatásban akár a munkahelyen is, hiszen az ebéd mellett Király Viktor énekel, itt a Running Out of Time.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: ez valami zseniális volt. A Blue Café Krüsztrától itt a Sláger FM-en. Az ebédhez jó étvágyat kívánok. Játsszuk a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Erre bizonyíték az ausztrál énekesnő, aki nagyon régóta ott van már a zenei szakmában, de ez a dal szerintem kifejezetten jól sikerült. A klipjében amúgy semmi nagy megfejtés nincs. Egy fehérre festett falu szobában áll, ő is ilyen fehér kis hacukában, arc eltakarva is énekel. Végül is ki lett találva. Szia, Gimme Love, azonnal.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
7: A tartozás összege 36 ezer dollár.
8: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
6: Megoldom.
9: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
10: Mi történt magával, hangoló?
11: Nyisd ki a széfet.
9: A zongora hangoló. A mozikban.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
13: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
14: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
15: Kia. Movement that inspires.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
16: A kicsik pedig elmondják.
17: Ki a főszereplő? A piroska és a farkas mesében.
18: Piroska.
19: És a farkas.
20: És a farkas.
21: Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
19: Pozitív.
21: A
19: pozitív.
21: Akkor a farkas nem lehet.
19: Hát benne van a címében, hogy piroska és a farkas.
21: Jó, de a Romeo és Júlia.
19: Abban is kettő főszereplő van.
21: Akkor a bűn és bűhődés.
19: Abban a bűn és a bűnődés a főszereplő.
21: Aha, 1001 éjszaka meséje, abban tényleg 1001 éjszaka?
19: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy ki most.
18: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM, már is nézzük, hogy milyen időjárás várható. Napsütés, csillogás. Ági, te mit gondolsz? Siker, pénz, csillogás? Napsütés, csillogás? A jól ismert KFT-dal után.
11: Úgy nézel ki ebben a nyári ruciban, amit hoztál, Balázs, a pólód, meg a kis rövid naci.
0: Örülj neki, hogy nem a fehér atlétámba jöttem.
11: Jó, oké. 26-27 fok lesz ma a maximum az egész vételkörzetben, sőt, csapadékra sem kell számítani. Kicsit szeles lesz az idő, mint a tegnapi napon, de a hőmérséklet tényleg emelkedik.
0: És most persze a közlekedési információkat is csekkoljuk, nézzük, mi a helyzet a környéken. Arra érdemes mindenféleképpen készülni, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál terelést bontanak, emiatt van némi torlódás. A Budapest felé vezető oldalon Biatorbágynál pedig az átterelt belső sávon volt egy baleset. A személyautó nem akadályozza a forgalmat, de a bámészkodók miatt azért néha lassul egy kicsikét a haladás. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás. Az M7-esen Agárnál a forgalom számláló hurkot telepítik, ott a belső sávban lehetnek fennakadások. Az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket festenek a Kecskeméti elkerülő szakaszon. Ott 4 kilométeres a torlódás. A fővárosban telítettek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, az Andrássyn, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, de sokan vannak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is. Ági, te még miről tudsz? Van valahol korlátozás?
11: Délután 4-ig lezárták a 13. kerületi Alig utcát a Váci út előtt, Kőbányán pedig a Fehér úton az Éles sarok felé számítsanak sávlezárásra.
0: Köszi Ági, mindenkinek jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk.

0: portugál énekesnő Nelly Furtado és a Man Eater. Ez a Sláger FM egész nap a legnagyobb slágerekkel változatosan a munkaidőben is. És persze közben itt a koncertélmények nyara, hiszen megdolgozunk azért, hogy egész nyáron nagyon-nagyon sokan jól érezzék magukat. Elhozzuk a legnagyobb világsztárok koncertjeit. A folytatásban is érdemes figyelni, megsugom, hogy melyik előadót kell keresni. Nagy titok, nem mondják-e senkinek, de Stingre lehet majd nyerni, úgyhogy Stingdalt keresünk a rádióban, a Stinget hallják énekelni, azonnal hívjanak 06303030958-as a számunk, a harmadik telefonálóval pedig majd játszunk. A folytatásban pedig egy fiatal brit énekesnő Pink Panthers érkezik hozzánk, együttműködve a már veteránnak számító Zara Larsonnal. A közös munka végeredménye a Stateside.
1: Ez a minden, amit szeretünk.

0: Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
5: A tartozás összege 36 ezer dollár.
6: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
4: Megoldom.
7: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
8: Mi történt magával, hangoló?
9: Nyisd ki a széfet.
7: A zongora hangoló. A mozikban.
10: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
11: Legyen tánc! Egy él így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
12: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
15: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
16: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe! Hétfőked!
1: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Nyáron könnyebben alkudhatnak a lakásvásárlók. Kárpátaljai gyerekekkel indult a Katolikus Karitász nyári tábor programja, és újra megszólal az esztergomi bazilika orgonája. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Nyáron tovább javulhat a lakásvásárlók alkupozíciója a használt lakások piacán. Az ingatlan.com közlése szerint májusról júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban is nagyobb mozgásterük lett a vevőknek az áralkukban. A fővárosban az átlagos alku mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra nőtt. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken pedig 4% körül alakult. A legnagyobb változást a budapesti paneleknél mérték, ahol az alku átlagos mértéke júniusra 3,6%-ra emelkedett. A szakértők szerint nyáron általában kevesebben keresnek aktívan lakást, ezért a komoly vásárlók könnyebben érhetnek el árengedményt, főleg a régebb óta hirdetett ingatlanoknál. Mintegy 40 kárpátaljai gyermek részvételével elindult a Katolikus Karitász egész nyáron át tartó országos táboroztatási programja. A Váranyár programban összesen 4000 gyermek és fiatalkorú vesz részt. A táborokat és élménynapokat 40 magyarországi helyszínen rendezik meg rászoruló és hátrányos helyzetű gyerekeknek. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy a Balaton-Akkali központi táborhelyen augusztus végéig 400, 10 és 16 év közötti gyermeket fogadnak egyhetes turnusokban. Az ottávus táborok mellett vándor és napközis táborokat, valamint fejlesztő élménynapokat is szerveznek. A program célja, hogy élményt, fejlődési lehetőséget és segítséget adjon a családoknak. Befejeződött a Dunakeszi Szent István út korszerűsítése. A munkákat a tervezetnél korábban fejezték be. A Magyar Közút beruházásában megvalósult fejlesztés során megújult az útburkolat, és új jelzőlámpás csomópont is épült a Bajcsy-Zsilinszky-Endre utcánál. A beruházás tavaly ősszel közműrekonstrukció előzte meg. Ekkor a szennyvíz és ivóvíz vezetékeket is felújították. Az útépítési munkák idén márciusban kezdődtek. Az új lámpás kereszteződést pedig június elején adták át a forgalomnak. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé tegye a közlekedés Dunakeszi egyik fontos útszakaszán. Évek után ismét megszólal az esztergomi bazilika felújított orgonája. A kemma.hu azt írta, hogy a székesegyház rekonstrukciója a végéhez közeledik, ennek részeként pedig a hangszer is megújult. Az eredeti orgona 1856-ban a bazilika felszentelésére készült el. Liszt Ferenc esztergomi miséjével avatták fel. A hangszer a II. Világháborúban súlyosan megrongálódott, felújítása pedig évtizedeken át tartott. A megújult orgonát augusztus 9-én Szent Mise keretében adják át. Ezután Kovács Péter, a bazilika orgonaművésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartáson, majd koncerten is hallható lesz. Budapesti mesékkel várja a látogatókat a Föld alatti Vasúti Múzeum a múzeumok éjszakáján. A BKV tájékoztatása szerint a Deák téri kiállítóhely idén is csatlakozik az országos programsorozathoz. Június 20-án nem csak a kontinens első föld alattiának történetét ismerhetik meg az érdeklődők, hanem a Budapesti mesék című új időszaki kiállítást is megnézhetik. A tárlat a fővárosi közlekedés kevésbé ismert történeteit mutatja be. Vételkörzetünkben igazi nyári idő uralkodik, a napsütés zavartalan, csapadékra délután folyamán egyáltalán nem kell számítani, az élénk szél kissé enyhíti a hőséget, de a délután folyamán a legmagasabb nappali hőmérséklet továbbra is 26-27 fokig emelkedik.
9: És most szétnézünk az utakon, és hogyha valami izgalmasságot látnak, hívjanak 0630303095-8-as, ami telefon és SMS számunk. Budapesten telítettebbek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton, a Deák Ferenc tér felé, sokan lófrálnak a Nagy körúton, és a Hungárián is akadozik a forgalom a nagyobb csomópontok környékén. Telítettebbek a forgalmi sávok a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén is. Készülhetnek arra, hogy az M2-es metró helyett a Deák tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth-Lajos tér állomást. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer, Megyeri út és Rákospalota-Újpest vasútállomás között pótlóbusz jár áramellátási hiba miatt. Számíthatnak az autósok arra, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében fix terelést bontanak. Na, hogy emögött is több kilométeres a torlódás. Az M2-esen Vác térségében munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, ott 1 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ösön a főváros felé burkolatjeleket festenek Kecskemét térségében, ott 4 kilométeres a torlódás.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Egy óra után is jó munkát kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és persze itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Nem sokára mondom azt is, hogy lehet páros belépőt nyerni világsztárok koncertjére, előtte pedig egy kanadai énekes és dalszerző érkezik, aki ezzel a dallal vált híressé, Carly Rae Jepsen.

Mark and Burris a Belong Together, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan az ebédszünet után is. Jó munkát, ha már vissza kellett menni dolgozni. Mindeközben mindjárt nosztalgiázunk és egy picit a 80-as évek egyik tök jó popos zenéjével, és persze mindezek mellett izgalmas programokon vehetünk részt, és várjuk a nyári igazi kikapcsolódási lehetőségeket. Június közepétől ugyanis elkezdődnek a szabadtéri vetítések a Városháza díszudvarán is. Az első héten csütörtöktől vasárnapig a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet lehet megnézni, a Gyűlölet, az Ördögpredát visel 2 és a Nyári fény, aztán Leszáll az éj című filmeket lehet lesni. A program minden este 9 órakor kezdődik. Egy kis szabadtéri kikapcsolódás az mindig jut tesz egy nyári estének, és persze közben a munkahelyen Paula Abdul felvétele már is pörög a Straight Up.

0: Ariana Grande és a Weekend Befriends itt a Sláger FM-en, ahol itt a koncertélmények nyara igazi világsztárokat hozunk el. One Republic, Sting, Scorpions, Duran Duran, Pitbull, Ricky Martin és még sorolhatnám, rengeteg előadó művész koncertjére van belépünk. A következő Sting lesz majd. Az ő dalát kell keresni, és ahogy hallják Stinget énekelni, harmadikként hívd a 0630303098-as számunkat. A folytatásban pedig velünk Kamrád és a So Good, na de előtte fontos információk. És meg is érkezett Ági a stúdióba. Szia, Ági!
1: Szia! Nagyon jó az idő, ennek szerintem az egész stáb örül, mert bizonyán mindenki mosolyog itt az Open Office-ban is, meg a stúdióban. Hát ezt szeretném a hallgatóknak is kiemelni a mai időjárásból, hogy érdemes kihasználni ezt a jó időt. A nap hátralévő része is teljesen szárazon alakul, az esőfelhők csak az éjszakai órákban érhetik el a vételkörzetünket. 26-27 fok a maximum a mai napon.
0: Bizonyám, hát azért a Balaton még hűsi a kis 20 Celsius fokkal, majd látjuk még, mit hoz a nyár. Köszi, Ági! És persze azt is látjuk, hogy mit hoz a budapesti forgalom. Sajnos baleset történt az Erzsébet hídon, a Pestre vezető oldalon, a Budai híd főnél a buszsávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, sokan vannak a Károly körúton, a Deák Ferenc tér felé, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén. Számítsanak az autópályákon is azért változásokra. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A munkavégzés mögötti torlódás meghaladta már az 5 kilométeres hosszt. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt félpályás korlátozás van érvényben, ott nagyjából 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket festenek Kecskemétnél, 4 kilométeres torlódás alakult ki. És itt van Ági, akinek vannak infói lezárásokról, ha minden igaz.
1: Gázvezetéképítés miatt útszűkület van a kispesti Bátori utcában, az Ülői útnál, bármilyen kényelmetlen legyen ott, erre fel kell készülni, és a Hofherr Albert utcában is az M5-ös előtt. Figyeljenek oda az utakon!
0: Köszi, Ági!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Brit és a taxik itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, főleg, mert nálunk zakatol a koncertélmények nyara. Figyeljék folyamatosan a rádiót, hiszen igazi világsztárok budapesti előadására visszük el, például Stingére. Ő lesz a következő, most az ő dalát kell keresni, ahogy Stingdalt hallanak, hívjanak 0630303095 8, és mint az köztudott, a harmadik telefonálóval játszunk majd. A következőkben pedig itt lesz Madonna, aki most így bevállalta magát, filterek nélkül a természetes arcát mutatta be, miután ugye megjelent egy videóban, hogy népszerűsítse új albumát. Hát ez tőle azért egy eléggé szokatlan lépés volt. Madonna Sabrina Carpenterrel egy vadonatúj zenével jelentkezik. Mindjárt jön a Bring Your Love, most viszont még a Hooligans előttük. Ez a félember.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Kulinaris a jó életboltja www.kulinaris.hu és az e-book

0: utazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
3: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Nem maradj le!
4: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
0: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a DK vezetőségében. A veszprémiek zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert jövőjét. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal törli az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a Demokratikus Koalíció újjászerveződő vezetőségében. A DK tisztújító kongresszusa a szabályoknak megfelelően online szavazáson Varjú Lászlót választotta a párt elnökének. A június 13-án lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak. A DK alelnöke lett Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A DK elnökségi tagjai lettek Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándi Néjerszi Katalin, Hrabovszky László, Nagy Richárd, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander. A névsorból Bak István és Hrabovszky László nevei ismerősek lehetnek a Veszprém vármegyeieknek, hiszen előbbi a tapolcai körzetben indult a párt színeiben, utóbbi pedig Veszprémben. Az áprilisi választáson mindketten a negyedik helyet szerezték meg körzetükben, a Tisza, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk jelöltjei mögött. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó-Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. A tilalom ugyanakkor a babakocsikra nem vonatkozik, ezekkel továbbra is lehet közlekedni. Az új szabályokra figyelmeztető táblákat már kihelyezték. Aki nem tartja be a korlátozást, az önkormányzati rendelet alapján szankcióra számíthat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy biztonságosan csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött helyeken szabad fürdeni. A minősítés 4 év legalább 16 mintavételén alapul. A szakemberek a szezon előtt és havonta vizsgálják a vízminőséget. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. A fejlesztési prioritások között a gyárkert infrastruktúrájának, az autóbuszállomásnak, a piacnak és az SMT székház környezetének megújítása szerepel.
1: Jó utat és egyben balesetmentes közlekedést kívánok kedd délután annak, aki már éppen hazafelé tartana. Érdemes arra odafigyelni, hogy Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, és a Margit körúton is sokan vannak a Szél Kálmán tér felé. Közlekedjenek arra felé türelmesebben. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál fix terelést bontanak, emiatt van némi torlódás ott arra felé. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél pedig burkolatjeleket festenek. A 73-as kilométernél már nagyjából 4 kilométeres a kialakult torlódás. Számoljanak továbbá arra, hogy lezárták a 13. kerületi Alig utcát a Váci út előtt ma délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. A 14. kerületi Abonyi utcában is lezárással találkozhatnak a Dózsa-György útnál csatornajavítás miatt. A Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál a külső sávot zárták le burkolatjavítás miatt. A tervek szerint ez ma délután 5 óráig így marad. És ne feledjék, hogy hétköznapokon is lezárják most már a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között este 7:30-tól, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is segítünk a munkában. Hello, én Karakas Balázs vagyok, és egy nagyon aranyos dallal, egy nagyon aranyos lánnyal kezdünk. Taylor Swift érkezik most, természetesen ez a dal is szinte minden sikerlistát meghódított. Kellemes, poppos, jó hangulatú, induljon az Opel Light!

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Ozi zenéje a Too Sweet itt a Sláger FM-en. A koncertélmények nyara nálunk zakatol bizony. Ahogy azt korábban is mondtam, most Sting dalt keresünk, hogyha őt hallják énekelni. Harmadikként hívják a 0630303095-8-at, hiszen ez a hívás akár egy páros belépőt is érhet a Művészóra budapesti koncertjére. Közben pedig nézzük az izgalmas programokat. Képzeljék el, idén összesen 12 vasárnapon át különleges környezetben játszhatnak és sportolhatnak a gyerekek a fővárosban. Megnyílt ugyanis az Óbudai Grund. Az ingyenes sport- és játékparkban a természetközeli aktív élményeké a főszerep, a felfedezésre váró kalandok pedig igazán egyedire sikeredhetnek. Óriás sakk, biliárd, foci, trambulin, kézműves kuckó, van egy különleges céllövölde is, multifunkcionális sportpályával és még sok más játékkal készültek, amivel persze mozgást és élményeket csempészhetnek a hétvégékbe. Jó szórakozást kívánok egész nyárra! És persze közben a Los Lobos sikeréhez, a 80-as évek nagy zenéjével gurul tovább a meló, itt

0: Poprock, koronázatlan nagyasszonya Pink és a Who Knew. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és persze közben velünk a koncertélmények nyara, hogy a forró nyári esték, éjszakák is meglegyenek egy picikét bolondítva. Figyelni kell folyamatosan a Sláger FM-et, hiszen olyan világsztárok koncertjére vihetjük el, mint a Scorpions, Sting, a One Republic, Duran Duran, és a későbbiekben még csatlakozik Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, és még tényleg sokan mások, igazi sztárkavalkád a Sláger FM-mel, úgyhogy javaslom, mondják el a szomszédnak is. Nálunk pedig addig Lady Gaga ékesíti zenei folyamunkat, a vadonatúj dal a Dead Dance, előtte pedig még fontos információk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük. Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
9: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
8: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönsége. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
10: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
10: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: És persze a folytatásban nézzük, milyen az időnk. Szia, Ági!
11: Szia! Gyönyörű napos, ezt tudom elmondani továbbra is. Ilyenkor jó az időjárás jelentést átvállalni, ugye? Mert hogy az egész délutánunk száraz, a felhőtlenség tartós, az időjárás pedig teljesen zavartalan. Jelenleg minden kerületben Budapesten, sőt a veszprémi hallgatóinknak is jó hírekkel tudok szolgálni. Náluk is 25-27 fokos maximumokat ígérnek a meteorológusok. Innen már inkább csak lefelé fog menni a hőmérő higanyszála. Egy kicsit szeles az idő, de szerintem ez nem zavarja meg a jó kedvünket.
0: Abszolút. Ági, köszi. Nézzük, mi újság az utakon. Erős forgalom sok felé, nagyjából az az újság az utakon. Budapesten például a Kokáért a pesti oldalon a rakpartok haladása, azért ez egy kicsikét nyűgösebb lehet. A Kiskörúton és a Nagykörúton is telítettebbek a forgalmi sávok. Egyes szakaszokon már a Hungárián is lassulás látható. Több az autós a Rákóczi út és az Üllői út egyes szakaszain. Néhol azért az Andrássyn is benne van a pakliban, hogy meglassul egy kicsikét az áthaladás. Mindezeken túlmenőleg érdemes tudni, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál továbbra is fix közlést bontanak, nagyjából 5 kilométeres ott ennek okán a torlódás. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás. Ágirak még milyen infói vannak? Hallgatunk, Ági!
11: Gázjavítás miatt egyirányú lett az első kerületben a Mikó utca, a második kerületi Széher út lezárása miatt pedig terelve jár a 129-es busz. Figyelünk azokra is, akik nem autóval, hanem tömegközlekedéssel jutnak el A-ból B-be. Balázs, mire kell még számítani?
0: Hát szerintem arra, hogy lassacskán egyre több helyen lesznek terítettebbek a forgalmi sávok, közelebbdik a munkaidő vége, aztán ilyenkor ez mindig nyűgösebb. Ági, köszi, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sugar Babes a 2000-es évek végén hatalmas lendületet adtak. Ez volt az About You Now, itt a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és tudják, zakatol a koncertélmények nyara, ahogy azt ígértem, most Sting dalt kell keresni. Ha hallják a művész urat énekelni, akkor a 0630303098-as számunkat hívják harmadikként, hiszen a harmadik telefonálónak van lehetősége velünk játszani. Most pedig egy 7-szeres Grammy-díjas énekes érkezik hozzánk a folytatásban. A Genesis együttes tagjaként világhírűvé vált, és aztán ezzel ügyesen élt, és a szóló karrierét is zseniálisan egyengette. Emmer Phil Collins, és ez egy felejthetetlen dal. You Can't Hurry Love, itt a Slágeren.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu és az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője.

0: www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
4: A tartozás összege 36 ezer dollár.
5: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
3: Megoldom.
6: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
7: Mi történt magával, hangoló?
8: Nyisd ki a széfet.
6: A zongora hangoló. A mozikban.
9: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
13: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
14: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
15: Székre állok!
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
16: A kicsik pedig elmondják.
17: Régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le abba a spárgám, és az nagyon jó.
18: Az az a növény spárga, vagy a, hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Milyen spárga?
17: A spárga az az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy a egyik lábad így, a másik lábad így.
18: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
17: Egyáltalán nem.
18: Nem vagy.
17: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána ott üvelted, hogy miért csináltad ezt.
15: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
19: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
20: Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati rendszert. Súlyosabb büntetést kérnek a kisfiút bántalmazó karate edzőre. És július végén indul a hazai dinnye szezon. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ángitól hallják. Tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati rendszert Karácsony Gergely. A főpolgármester ma azt közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely szerint a vagyonnyilatkozatok átlátható betétele fontos lépés lehet a korrupció elleni fellépésben. Úgy látja, a kormány javaslata érdemben szigorítaná a jelenlegi szabályokat, de szerinte további pontosításokra is szükség van. A főpolgármester azt javasolja, hogy az önkormányzati külső bizottsági tagokra is ugyanazok a vagyonnyilatkozati szabályok vonatkozzanak, mint a képviselőkre. Emellett kezdeményezi, hogy az önkormányzatok 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. Súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a karateedzőnek az ügyében, aki 2021 nyarán egy 7 éves kisgyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi egy gyermektábor vezetőjeként volt jelen, amikor a kisfiú sírni kezdett. A vádirat szerint a küzdősportban jártas edző megfogta a gyerek vállát, a föld felé tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú nem sérült meg, de fennállt a súlyosabb sérülés reális veszélye. A bíróság első fokon 1 év 3 évre felfüggesztett börtönre, 400 000 forint pénzbüntetésre és 5 év karate foglalkozástól való eltiltásra ítélte a férfit. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és végleges foglalkozástól eltiltást kér. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A magyar termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik legnagyobb kereskedelmi üzletlánc logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az áruházlánc kínálatában. A minisztérium sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a dinnye termesztésnek komoly hagyománya van Magyarországon. Több mint 120 tájfajta terem az országban. Az üzlet magyar beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét. A vállalat tavaly 17.600 tonnát értékesített itthon, és több mint 11.000 tonna magyar dinnyét juttatott el külföldi piacokra. Karbantartás miatt több mint egy hétig pótlóbusz közlekedik az 50-es villamos helyett Kispesten. A BKK tájékoztatása szerint június 27-én szombaton üzemkezdettől július 5-én vasárnap üzemzárásig változik a közlekedési rend. Ebben az időszakban az 50-es villamos a villanytelep és a határút között nem jár. A kimaradó szakaszokon pótlóbusszal lehet utazni. A változás a kispesti szakaszt érinti, ezért az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük a menetrendet és hosszabb menet idővel számolni. Különleges tárlatvezetésekkel, workshopokkal és koncertekkel várja a látogatókat a Ludwig Múzeum szombaton a múzeumok éjszakáján. Az intézmény 3 kiállítása is megtekinthető lesz, emellett több kísérő programmal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek. A Big Bang című kiállításban játékos, asszociációkra épülő felfedezésen vehetnek részt az érdeklődők. Lesz beszélgetés a mesterséges intelligencia, a digitális világok és a kortárs művészet kapcsolatáról is. Folytatódik a napsütéses idő a délután hátralévő részében is, egyre kevésbé erős az UV-sugárzás, csapadékra már egyáltalán nem kell számítani, késő este viszont már fölénk sodródhatnak, gomoly felhők, ezekből pedig elvétve záporzivatar még lehet.
0: És bizony egyre többen indulnak meg hazafelé, ami azzal jár, hogy a budapesti utakon szépen sorjában leterheltebbé válnak a forgalmi sávok. A rakpartokon már most nehézkesebb a közlekedés, erre számítsanak, akik arrafelé terveznék az útvonalukat, de például a Margit körúton és szakaszonként azért a Hegyalja úton is már-már többen lehetnek az utakon. Élénkebb a forgalom a Kiskörúton, a Nagykörúton, természetesen a Hungária körgyűrűn is, főképp a nagyobb csomópontok közelében azért megáll a haladás, mint ahogy a Rákóczi úton is szakaszonként az Andrássyn is többen lehetnek. Helyszínelnek a Nagy Lajos király útján a Fogarasi útnál, ott torlódás alakult ki. A Nagy Lajos király útján a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Fogarasi úton befelé pedig sávlezárásra kell készülni. Mindezek mellett útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületi Bátori utcában az Üllői útnál, mert ott gázvezetéket javítanak. És ne feledjék, mostantól kezdve ugye hétköznap is lezárják már a pesti alsó rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszát. A gyalogosok, kerékpárosok vehetik ezt birtokba este fél héttől másnap hajnalötig.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, toljuk meg a munkaidő utolsó 60 percét. Két srác jön, akik mondjuk nem koncerteznek Budapesten, de az élményt azért mi elhozzuk. The Kid Laroi és Justin Bieber fiatalok, belevalók, és tudják, hogy kell világslágert csinálni. Itt a Stay!

0: need you to stay. Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ray Parker Juniorról írtottunk szellemet, ez volt a Szellemírtuk betét dala a Ghostbusters itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Azért vannak itt izgalmas történések Budapesten, Újlipótvárosba például beszabadult egy őzike, maga a belvárosba, és egyszerűen eltévedt. Ez az Ipoly és a Visegrádi utca sarkán történt. Aztán az állat beszaladt a Szent István parkba, azt lezárták, ott megpróbálták befogni, végül amúgy aztán sikerült is, és a hírek szerint a Szigethalmi Vadas parkba viszik. Úgyhogy vannak itt azért izgalmasságok Budapesten, és néha történnek olyan dolgok, amelyek tényleg megmosolyogtatók. Pláne, hogy itt a nyár, érdemes élvezni a jó időt, 27 fokot ígérnek már a fővárosra, arra azért készüljenek, hogy még délután 4 óráig erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy ha a szabadban kellene tölteniük az időt, akkor mindenféleképpen gondoskodjanak a bőrük megfelelő védelméről. Harry Styles pedig a hangulatunk védelméről gondoskodik. Egy olyan dal, ami gyakorlatilag hatalmasat megy, és jó érzés hallgatni a munkaidőben is. Itt az Aperture.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Azért Steven Tylerék, hogyha elengedik magukat, akkor tudnak olyan zenéket csinálni, amit aztán az egész világ énekel. Az Aerosmith balladája a Crazy a 90-es évek legelejéről. Nálunk a Sláger FM-en. És persze közben itt a koncertélmények nyara is. Figyeljék folyamatosan a rádiót, hiszen bármikor énekelhet egy olyan világsztár, akinek a dala egy páros belépőt érhet egy budapesti nagy koncertre. Csak, ahogy mondtam, halkan megsúgom, hogy most Sting zenéjét keressük. Ha őt hallják énekelni, harmadikként hívják a 0630 30 30 95 8-at. Alex Warren is itt lesz, mindjárt jön a Fever Dream, most viszont nézzük a fontos infókat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
7: És mi hiányzik, Anna?
6: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
7: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
6: Már utána is néztem. Van miből válaszol.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: Kerítésfestés megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
11: Akáció! Akáció!
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
13: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: És a folytatásban friss infók, nézzük, milyen az időnk Budapesten és a környéken. Itt van már Ági a stúdióban. Szia!
14: Szia! Nagyon jó idő volt egész nap. Egyébként a késő délutáni órákban is hasonlóan erre számíthatunk. A délutáni csúcs forgalomban még mindig lesz egy kis napsütés, illetve a késő esti óráktól, hogyha jól tudom, akkor már elkezd növekedni a felhőzet, és az első ilyen csapadék, búcok, záporok csak késő este, illetve éjszaka érkezhetnek meg a térségbe. Hajnalra úgy tűnik, hogy 18-19 fok lehet Budapest környékén, Veszprém környékén pedig egy picit hidegebb, 16-17 fok, de azt hiszem, hogy még ez is viselhető.
0: Na, hogy nem maradunk az utak hírei nélkül sem a folytatásban. Telítettek a forgalmi sávok azért a rakpartokon szakaszonként. Több autóssal futhatnak össze az Alkotás utca és a Margit körút egyes szakaszain, mint ahogy a Hegyalja úton és már a Budaörsi úton is kezdenek azért többen lenni. A Kiskörút forgalma is jelentősebb, szakaszonként a Nagykörúton is torlódik a sor, mint ahogy a Hungária körút és a Könyves Kálmán körút körüli részeken is azért nehézkesebb az áthaladás, de jelentősebb az autóforgalom a Rákóczi úton és egyes szakaszon. szakaszokon az Üllői úton is telítettebbek a forgalmi sávok. Helyszínen is zajlik a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos király útja után, ott ezen a részen csak a belső sáv járható. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt pedig lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Ági, neked milyen híreid vannak?
14: Irányonként egy sáv járható a Dráva utcában, miközben új buszsávokat jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljárón, és az Egér úton arrafelé mindig van egy kis torlódás, vezessenek óvatosan.
0: Szupi, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egyre közelebb a 4 óra, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan lesznek úgy, mint én, hogy lehet menni szépen hazafelé a munkahelyről. Persze ez nem olyan egyszerű azért a budapesti csúcsforgalomban, de itt lesz kis Kata egy kis jó kedvnek. Szia, Kata!
1: Igen, meg segítségnek hozom az utak információit, hogy senki ne tévedjen el, vagy ne tévedjen olyan helyre, ahol elakad egy életre.
0: Ó, igen. Gyönyörű időnk volt ma. Mit csináltál?
1: Képzeld, kertészkedtem.
0: Nem jaj, mondod?
1: Hát annyira örültem, hogy jaj, de jó, az egész délelőttem szabad, sehova nem kell rohanni, majd csak a rádióba, tök jó lesz, gyorsan elültetem a kis frankipánimat, aztán ebédelek egy jót, na hát az lett a vége, hogy hoztam magammal 2 marék cseresznyét ebéd helyett. Annyira elkertészkedtem az időt, hogy a nevédre már nem jutott.
0: De amúgy jót tesz az, egy picit mentálisan teljesen át tud az ember szellemülni.
1: Teljesen.
0: De teljesen át is szellemülhetünk, hiszen azért a 4 óra egyre közelebb, és most már úgy a munkahelyről szépen hazafelé lehet orientálódni. Persze, hát ilyenkor Budapesten káosz a forgalom, de itt lesz Kis Kata, aki majd hozza hozzá jó hangulatot. Én búcsúzom már a Kálai Sanderssel, jön a Britin, de jövök holnap délelőtt 10 órakor ismét. Karokas Balázs kicsekkol.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le! Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás, elég!

0: A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Köszönjük.
6: A reklám után.

0: Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemészer Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszál munkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszál küzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál két évtizedes történetét, emellett hangszerbemutatót is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra, többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Koszovóból. Mindemellett bemutatkoznak a fiatal magyar gitáros generáció tehetségei is. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség honlapján jelezte, a spanyol szakember 2019-től másodedzőként dolgozott a nemzeti csapat szakmai stábjában, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével az együttes 2023-ban és 25-ben világbajnoki 8., 2024-ben Európa-bajnoki 5., 2026-ban Európa-bajnoki 10., 2024-ben pedig sikeres kvalifikációs tornát követően olimpiai 10. helyezést ért el. Idén májusban azonban a válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elvesztette, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, ránézünk a meteorológiai előrejelzésre. Most is gyönyörűen süt odakint a nap, és 29 fokot mutat a hőmérőn, készüljenek, mert a következő napokban csúcsra jár majd a kánikula. Már holnapra 29-30-31 fokot ígérnek a meteorológusok, csütörtökön 32-33, pénteken, szombaton 34-35, vasárnap és hétfőn pedig 35-37 fok várható, szóval tényleg nagyon meleg napok állnak előttünk. Ma éjjel záporeső frissítheti a levegőt, és holnap délutánra is ígérnek zivatart a meteorológusok, de a nap jelentős részében napsütést élvezhetünk holnap is, úgyhogy napszemüveg és naptej használata javasolt, és jó szolgálatot tehet egy legyező is. Szétnézünk az utakon, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a belső sávot karbantartás miatt, számítsanak rá, hogy itt torlódás alakul ki a csúcsforgalomban. Városon kívül pedig az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint környékén nagyon erős a forgalom, a 16-os kilométernél kialakult torlódás pedig az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Szervusz Kata, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom nem csak a Sláger FM vétel körzetében, hanem az országban is. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek péntekig, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diósjenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett, Vác és Magyarkút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő molájáratokkal utazhatnak, bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a Sláger délután, én Kis Kata vagyok, köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy kész közelben van a telefonjuk, mert a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en folytatódik, de most indítjuk az óránkat. Bruno Mars dalával szól az I Just Might, jó rádiózást és laza hazautas!
3: A legnagyobb slágerek változatosan csak a

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sabrina Carpenter Tears című dala forgott, aki egyébként a karrierjét annak idején gyerekszínészként indította, az igazán nagy áttörést pedig a Riley a nagyvilágban című sorozat hozta meg számára, amely 3 évadot is megélt. No de itt a Sláger FM-en miközben mi a koncertélmények nyara újabb dalára várunk, addig a gyerekek arra várnak, hogy végre kikerekedjen a táblán a vakáció felirat, és elkezdődjön a nyári szünet, na hát, hogy jól induljon. Június 19-ére, péntek délelőtre van egy remek ajánlatom számukra, hiszen jön a tavaszi zsongás a Bikás Parkban. A kisgyermekes családokat várják erre a rendezvényre, ahol lesz egy ringató foglalkozás, és lesz egy átmozgató torna, és zsibongás. Gyerekkacaj, nyári örömök, nagyon szuper lesz. Fontos, hogy ingyenes a részvétel a programon, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem mulasszák el. Itt a Sláger FM-en pedig nem mulasztjuk el a nyári hangulatot zenékben sem, a The Beach Boys érkezik, és a Kakamo.

0: A legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Kelly's Trick Me című dala forgott, és már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Utána pedig a Cat Eye dalát hallgatjuk meg, jön a Gabriella. A Cat Eye ugye egy tulajdonképpen K-pop csapat, de nem hagyományosan, hiszen nemzetközi a felállása. A tagok a Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Svájcból, az Egyesült Államokról származnak, és latin-amerikai gyökerekkel is rendelkeznek, úgyhogy igazán nemzetközi ez a formáció, és ez bizony a zenei stílusukon is érződik. Ők érkeznek tehát hamarosan. Gabriella,
1: Gabriella, Gabriella, la, la. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
3: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport! Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
9: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap is gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, bár többször érkeznek gomoly felhők, sőt a délutáni órákban több helyen kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Egyébként az éjszakai órákra is esőt ígérnek a meteorológusok, úgyhogy a holnapunk friss levegővel indul majd, és 18-19 fok lesz már. Korra reggel, délután pedig a hőmérőnkben a higanyszál eléri a 28-29-30 fokot is. A következő napokban pedig még tovább emelkedik a nappali hőmérséklet, úgyhogy itt a következő hőhullám. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú haladásra számítsanak a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban, a Közraktár utcában befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, de sokan hajtanak a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a budai alsórakparton pedig észak felé az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Figyeljenek arra is, hogy útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben, a Bátori utcában, az Üllői útnál, mert itt gázvezetéket építenek, a 14. kerületben az Abonyi utcát zárták le, a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát, és lezárták a Gyömrői úton kifelé Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot, ez 5 óráig lesz érvényben. És tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben, a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, ma 8 órától megváltozik itt a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják majd a belső sávot, a Karolina úton pedig kifelé továbbra is 2 sáv lesz járható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
5: A tartozás összege 36 ezer dollár.
6: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
4: Megoldom.
7: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
8: Mi történt magával, hangoló? Nyisd ki a széfet.
7: A zongora hangoló. A mozikban.
9: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid

0: hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
2: És mi hiányzik, Anna?
1: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
2: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
1: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Karácsony Gergely szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat az önkormányzatoknál is. Letöltendő börtönt kért az ügyészség arra a karate edzőre, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Továbbra is látogatható a Kármelita Kolostor és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. További szigorítást sürget a vagyonnyilatkozati rendszerben Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook posztjában azt írta, bár a kormány javaslata előrelépés, további finomításra van szükség az átláthatóság és a korrupció elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Jelenleg aránytalan helyzetet teremt, hogy a parlamenti képviselőkre megengedőbb szabályok vonatkoznak, mint az önkormányzati döntéshozókra. Karácsony Gergely levélben kezdeményezte az igazságügyi miniszternél és a parlamenti bizottságnál, hogy a szigorúbb szabályok vonatkozzanak az önkormányzatok külső bizottsági tagjaira is, a vagyonnyilatkozatok megőrzési idejét pedig hosszabbítsák meg. Súlyos büntetést kért a Szolnoki járási ügyészség arra az 56 éves nagykátai férfira, aki 2004-ben felrúgott egy 7 éves kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfi egy gyermektábor vezetőjeként a síró kisfiút a futópálya közepére kísérte, majd nagy erővel kirúgta a lábát, amitől a gyerek a levegőben megpördült és a rekordtámpályára esett. Bár nem sérült meg, az ügyészség szerint fennállt a 8 napon túl gyógyuló gerincfelő sérülés veszélye. A Szolnoki járásbíróság korábban egy év felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, és 5 évre eltiltotta az edzőt minden karata tevékenységtől. Az ügyészség azonban ennél szigorúbb ítéletet, letöltendő börtönt és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kármelita Kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatás előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráját felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerint ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagyállami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, mennyibe fog kerülni idén, ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részt ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Tavaly tovább erősödött a magyar turizmus, főként a külföldi látogatók számának és költésének növekedése miatt. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a külföldi látogatók száma 4,4%-kal nőtt, 15%-kal hosszabb időt töltöttek Magyarországon és 12%-kal többet is költöttek. A turizmussal kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a GDP 10,2%-át adta, és 420 ezer embernek biztosított munkát. A legtöbb több napra érkezett vendég Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból utazott ide, a szálláshelyeken pedig sokkal több ázsiai, dél-amerikai és francia turista jelent meg. A belföldi utazók száma csökkent, de az utazások időtartama nem rövidült, a szezonalitás pedig továbbra is erős, különösen a Balatonnál. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
10: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Újabb rohamot indít a nyár, úgyhogy a következő napokban kánikulára kell számítanunk. Talán holnap még egy picit visszafogottabb lesz a felmelegedés, csak 28-30 fokot várhatunk, illetve napközben jöhet egy-egy frissítő zápor, és még csütörtökre, péntekre is ígérnek elszórtan pár csepp esőt, de akkor már őrült hőség lesz. Csütörtökön 32-33, pénteken pedig 34-35 fokra számíthatunk, és védjük a bőrünket, mert erős lesz az UV-sugárzás. Hozom a segítséget az úton lévőknek, baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istvánhegyi utat a Lóránt út közelében, ez a lezárás pedig több autóbusz közlekedését is érinti, a 21-es, a 21-ás, a 210-es, 212-es, 212-AB és 221-es autóbusz a Schwabhegy és a Petényi út között nem közlekedik, helyette fogaskerekűvel lehet utazni. És se tart a délutáni csúcs is, lassú a haladás az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Margit körúton a Szélkámán tér felé, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál szintén sokan hajtanak, és ott városon kívül is van torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé Török Bálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Vissza a fővárosba tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, itt is sávlezárásra, útlezárásokra lehet számítani, és lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A jó hangulatunkat megalapozandó már is érkezik itt a sláger délutánban Mark Amber dala Closer to Me, de előtte Rosalind Snap című dalával indítjuk az órát. Én Kiskata vagyok, és ne feledjék, tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Figyeljék a felhívást!

Sam Brandon azt volt, ez volt a Stop It a Sláger FM-en, és annyira előttem van, hogy barátnőmmel hallgattuk ezt a dalt, lehetünk 13-14 évesek, és arról álmodoztunk, hogy majd erre a dalra fogunk lassúzni a szerelmünkkel. Aztán végül nem, de ez olyan álmodozós zene, nem? No de félre az álmodozást, készüljünk inkább a hétvégére. Érdemes előkészíteni a túrabakancsokat, mert hogy amellett, hogy most lesz a múzeumok éjszakája, a sötétedés utáni órák egyéb felfedezni valókat is tartogatnak számunkra. Pili Szent Ivánon például az Esti Erdő Meséi címmel családi túrára invitálnak bennünket, amelynek során kideríthetjük, hogy mit rejt az erdő éjszaka. A túra nyomvonalán több állomást is kialakítanak, amelyek mindegyike az esti erdő különleges világából tár fel egy-egy érdekes részletet. Ismerkedhetünk az erdei állatok világával, az éjszakai pillangókkal, sőt, hogyha szerencsénk van, a túra során még akár Szent János bogarakat is megfigyelhetünk. Szóval mindez Pilis Szent Ivánon, a sportpályánál lesz a találkozó szombat este 8:30-kor. Jó felfedezést! Itt a Sláger FM-en pedig most emeljék a telefont, mert eljött a pillanat! 0630 30 30 95 8 Sting énekel Shaggyvel együtt!

jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig John Szekedától szólt Just Another Day, és már is kiderül, hogy ki megy Sting koncertjére. Sláger FM, üdvözlöm!
1: Horváth Nyolga vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hát drága Olga, üdvözlöm! Hogy telt a napja eddig?
1: Hát most már kezd múlni a fejfájásom elég.
0: A közelgő hőség miatt?
1: Nem tudom, de valami pedig én nagyon-nagyon ritkán vagyok fejfájós.
0: Na hát én igyekszem elmulasztani a fejfájását teljesen, mert hogy van nálam egy páros belépő Sting koncertjére, és ez az öné lehet, hogyha tud válaszolni a kérdéseinkre.
1: Megpróbálom.
0: Honnan hív bennünket, ez az első kérdés?
1: Budapest,
0: oké. Okay. Filmekben mennyire van otthon?
1: Nem nagyon, de...
0: Egy klasszikus filmre leszek kíváncsi, Stingnek ugyanis van a Shape of My Heart című dala, ami szerepelt a Leona Profi című filmben. A kérdésem az, hogy a Leona Profiban ki játszotta a főszerepet? Te biztos vagyok benne, hogy látja maga előtt az arcát.
1: Jean Reno?
0: Igen! Ugye nem is volt olyan nehéz ez a kérdés. Jön a második. Melyik napon jelentkezik Kende Hoffer Krisztina műsora itt a Sláger FM-en? A hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei.
1: Szerda.
0: Mindenképpen hallgassa holnap a műsort, ma pedig ugye Zsupaság érkezik majd a hazai slágerrel. Önnek meg van egy páros belépőjegye, mégpedig Sting 3.0 turnéjának június 18-ai koncertjére az MVM Domban. Remélem ráért csütörtökön.
1: Igen.
0: Még egy utolsó kérdés, elmúlt a fejfájása?
1: Hát, úgy nagyjából.
0: Jól van. Olga, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, és tartson a Sláger FM-mel továbbra
1: is. Köszönöm én is, viszont ellen.
0: És jó bulizást! Legyenek résen, mert mehetnek önök is Sting koncertjére, vagy akár Scorpions, vagy One Republic koncertre, esetleg Duran Duranra, Ricky Martinre, vagy Lenny Kravitzre, csak figyeljék mindig a felhívást. Most pedig infoblokkunkkal megyünk tovább.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
2: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
4: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
5: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: Akáció!
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
12: A tartozás összege 36 ezer dollár.
13: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
11: Megoldom.
14: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
15: Mi történt magával, hangoló?
16: Nyisd ki a széfet.
14: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
3: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan hat ránk a mostani időjárás. Nem várható fronthatás, viszont a szelesebb tájakon, elsősorban az ország északi, északkeleti felén a szélre érzékenyek fejfájást, migrént tapasztalhatnak, illetve ma még nagy volt a napi hűingás, bár igazából holnap is nagy lesz a napi hűingás, csak picit melegebb idővel indul a holnapunk. Reggel 18-19, délután pedig 28-29 fok várható. Ez is okozhat az érzékenyeknél kellemetlen tüneteket, és amire még fontos odafigyelni, hogy egyre melegebb az idő, úgyhogy fogyasztunk sok folyadékot, a nehéz, megterhelő fűszeres ételek helyett pedig inkább gyümölcsökben, zöldségekben gazdag, könnyű finomságokat együnk. Futunk egy kört a városba, illetve először a városon kívül, mert hogy két kamion koccant az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínen és mögött pedig a torlódás, mert több mint 2 kilométer. Az M1-esen sem egyszerű közlekedni, Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es és 46-os kilométer között szakaszosan arra szól a forgalom, de Török Bálintnál is megtorpan a haladás, a 16-os kilométernél kialakult torlódás az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. A fővárosban a budai alsórakparton a Nagyszombat utca vonalában egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, és baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istenhegyi utat a Lóránt út közelében. Itt most több autóbusz sem tud közlekedni, helyettük a 60-as villamossal, vagyis a fogaskerekűvel lehet utazni. De készüljenek arra, hogy a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt, és lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Sunrise Avenue és a Hollywood Hills, és ebben az órában már gazdára talált egy páros belépő Sting csütörtöki koncertjére, de folytatódik a koncertélmények nyara, nem tudni, mikor jön a következő játék, úgyhogy továbbra is füleljenek nagyon, és hogyha meghallják a felhívást, harmadikként kell vonalba kerülniük, és válaszolni két egyszerű kérdésre. Mi pedig megyünk tovább a friss információkkal, utána indul a kívánság műsor, de most szól a halott pénzdala, a szívedből minden kell.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu és az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
0: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspódekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu

0: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság, a környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
2: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a DK vezetőségében. A veszprémiek zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert jövőjét. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal törli az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Két Veszprém vármegyei politikus is helyet kapott a Demokratikus Koalíció újjászerveződő vezetőségében. A DK tisztújító kongresszusa a szabályoknak megfelelően online szavazáson Varjú Lászlót választotta a párt elnökének. A június 13-án lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak. A DK alelnöke lett Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A DK elnökségi tagjai lettek Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándi Néjerszi Katalin, Hrabovszky László, Nagy Rihárd, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander. A névsorból Bak István és Hrabovszky László nevei ismerősek lehetnek a Veszprém vármegyeieknek, hiszen előbbi a tapolcai körzetben indult a párt színeiben, utóbbi pedig Veszprémben. Az áprilisi választáson mindketten a negyedik helyet szerezték meg körzetükben, a Tisza, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk jelöltjei mögött. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó-Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. A tilalom ugyanakkor a babakocsikra nem vonatkozik, ezekkel továbbra is lehet közlekedni. Az új szabályokra figyelmeztető táblákat már kihelyezték. Aki nem tartja be a korlátozást, az önkormányzati rendelet alapján szankcióra számíthat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tiszató és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy biztonságosan csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött helyeken szabad fürdeni. A minősítés 4 év legalább 16 mintavételén alapul. A szakemberek a szezon előtt és havonta vizsgálják a vízminőséget. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvényhelyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. A fejlesztési prioritások között a gyárkert infrastruktúrájának, az autóbuszállomásnak, a piacnak és az SMT székház környezetének megújítása szerepel.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. Holnap kora délelőtt a felhősebb keleti tájakon is elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Helyenként, főleg hazán keleti felén erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak itt a főváros térségében a délutáni órákban. Jöhet egy-egy futózápor, ezek környezetében megélénkül a légmozgás is, utánuk pedig fülletté válik a levegő, hiszen 28-29-30 fok várható. Holnap is a felmelegedés, a következő napokban tovább erősödik majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Több baleset is történt az elmúlt percekben, így a 11. kerületben a Karolina úton, a Diószegi útnál, illetve a Budakeszi úton, a Kuruclesi útnál is volt egy ütközés, de tart a helyszínelés és műszaki mentés a 12. kerületben az Istenhegyi úton, ezt az útszakaszt is lezárták a Lóránt út közelében. De tart a délutáni csúcs is, úgyhogy nehéz a haladás a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt is kifelé a nagyobb csomópontoknál, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé. Ügyeljünk arra is, hogy útszűkület van a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek, az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát, a 17. kerületben pedig a Rákoskert Sugár úton, a Ráspoly utcánál félpályás az útzár, itt a burkolatot javítják, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti útszakaszt, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a gázvezetéket. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánság műsori, és benne Zsolti kérését teljesítem. Sziasztok, Rékának küldöm a Follow the Flow tőlem ne című számát, és üzenem neki, jó volt látni. Oké, már is érkezik a dal. Andi pedig azt írja, Lilywoodtól kérem a Prayer in Seat. Már is ezzel rajtolunk.

Lefrejidala szólt, ez volt a The Heat is on, itt a Sláger FM-en, és önök a kívánság műsorot hallgatják, és amíg várom az üzeneteket, kinek milyen dalt játszhatok, 0630303098, addig fesztiválozunk egyet, ugye? Végre beértek az idei gyümölcsök, az eper és a cseresznye után itt a meggy, úgyhogy jöhet Nagykőrös tradicionális programja, a Kőrösi Mögyfesztivál. Ezen a hétvégén rendezik majd meg ezt a nagymúltú programot a Pest vármegyei településen. A Cifra kertben lesz az az ingyenes családbarát fesztivál, ahol a mögyé és a közös élményeké a főszerep. Lesznek gyerekprogramok, játékok, kézműves foglalkozások, és hát nem maradhatnak el a koncertek sem. Péntek este például Sterbinskyék pörgetik a hangulatot, de szombaton fellép majd Chris Rudy és a Honeybees együttes is. Érkeznek gólyalábas tüköremberek, sőt, szombaton még főzőverseny is lesz, úgyhogy finomságokból sem lesz hiány, úgyhogy menjünk a Kőrösi Mögyfesztiválra, Nagykőrösre. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább. A Maroon 5 dalával. Zoli azt írja: sziasztok, a legújabb Maroon 5 számot, ha lejátszanátok, nagyon örülnék, küldem mindenkinek, aki szereti a csapatot. Nagyon jól sikerült az egész új albumuk, amit tavaly jelentettek meg. Róla pedig itt az újabb kis lemez, a Heroin, már is forgatom neked, Zoli. És Júci is írt nekünk: szia Kata, pankámnak, kérem Freddie Mercurytől a Living on My Own-t. Oké, pankának szól a dal.

0: Maroon 5 újdonsága szólt, nagyon jól sikerült ez a dal is. Ez a Sláger FM, és itt van velem Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata!
0: Nagyon vicces hírt hoztál, úgy hallom.
1: Óriási. Most Dudar utcáit járja két elkóborolt ló, és most ezt keresik. Tehát elkóborolt állatokról esik most szó. Magyarországon egyébként más városokban sem volt ez furcsa, hogy furcsa állatok bukkantak fel. Hanga Zoltán például az állatkert szóvívője azt nyilatkozta korábban, hogy volt olyan, hogy a II. Világháborúban Budapest ostromának idején hetekig éldegélt egy oroszlán a kisföld alatti alagútban. Ketrecük ugyan megsérült, így tudott az oroszlán kisétálni és bevackolni magát az alagútba, de hát utána vissza is vitték az állatkedvet. De volt olyan is, azt mondja Zoli, hogy a pápaszemes pingvinek sétáltak ki az szintén az állatkertből, és egészen a troli megállóig elmentek, majd néhány mókus majom pedig a Széchenyiig is eljutott, a Széchenyi fürdőig. Óriási. És akkor még van Józsi, a sziklaugró pingvin, aki ennél sokkal messzebbre jutott, bár nem abba az irányba ment, ő a Dózsa György út kövezetén ott látták totyogni, de hát sok-sok ilyen van egyébként. Óriási formák ezek az állatok. Zseniális. Óriási formák. Hát szóval egyen meg a szívüket, de most Dudarra figyeljen mindenki, mert ott ugye is két ló elkóborolt, és őket keresik.
0: De milyen jó fejek, összenéztek, szétnézik, széthált, és nekiindultak a nagyvilágnak.
1: Igen,
0: zseniális.
1: Dudar utcáit járják.
0: Dorci, nagyon szépen köszönjük, hát rendesen feldobtad a délutánunkat.
1: Örülök neki.
0: 7 órakor pedig várunk vissza a friss információkkal.
1: Jövök.
0: Mi pedig megyünk tovább már is. Sziasztok, a palacsinta sütés mellé küldöm anyunak a Nox Szeretem című számát. Aláírás nélkül jött az üzenet, de jó palacsinta sütést, érkezik a Nox dala. Csodana.

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Hát biztos, hogy a következő napokban ismét üzembe kell helyezni a légkondicionáló berendezéseket és a ventilátorokat, mert ismét jön a kánikula. Szerdán még előfordulhatnak záporok, zivatarok, de csütörtöktől szárazabbra fordul az idő, miközben a maximumok folyamatosan emelkednek, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 35-36-37 fokkal. Holnap már a reggelünk is meleg lesz, hiszen 18-19 fokkal indul a napunk, délutára pedig 28-29-30 fokot várhatunk. Délutánra ígérnek egyébként záporokat, zivatarokat a meteorológusok, de szerintem ezért ne cipeljék az esernyőt. Jön a segítség az úton lévőknek. A 12. kerületben továbbra is le van zárva az Istenhegyi út, a Lóránt út közelében itt tart még a helyszínelés és a műszaki mentés, és tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Közraktár utcában befelé, de a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig egyaránt intenzív a forgalom. Városon kívül az M5-ös autópályán két kamion koccant a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, a 79-es kilométer a külső sávot zárták le, a helyszínelés mögött pedig több mint 2 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé szintén torlódik a forgalom, különösen Török Bálint térségében. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Dráva utcában közműjavítás zajlik, ezért a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sáv járható csak, és ne feledjük, hogy a Kacso-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon sávot jelöltek ki. Amíg meg nem szokjuk, ez egy picit nehezíti itt a közlekedést. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Melanie C. dalaszolt, ez volt az I Turn to You, itt a Sláger FM-en. Önökhöz fordulok, mit szeretnének hallani? 0630303095800 SMS és telefonszámunk, írják meg, vagy hívjanak fel és mondják el, hogy mi a kívánságuk, már zenei kívánságuk. Én pedig már is mondom, hogy hol lazíthatunk a hétvégén, mert ugye nagyon izgalmas és mozgalmas hétvége áll előttünk, a vakáció első hétvégéje, ráadásul jön a múzeumok éjszakája, úgyhogy szombatról vasárnapra nem sokat fogunk aludni, de vasárnap lesz egy remek program a Vátrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. Élményműhely foglalkozáson vehetünk részt, amelynek a festőnövények, a növényi festékek lesz a témája. Ennek keretében először egy sétán vehetünk részt, ahol megismerkedhetünk azokkal a növényekkel, amelyekből festéket lehet készíteni, majd a sétáról visszatérve ezekkel a növényekkel, vagyis a belőlük készült festékkel alkothatjuk meg szebbnél szebb képeinket, amiket természetesen a foglalkozás után hazavihetünk. Tényleg élményteli program lehet, úgyhogy vasárnap érdemes ellátogatni Vátrátótra a Botanikus Kertbe. Itt a Sláger FM-en pedig, hogyha kérnének egy dalt, állok szíves szolgálatukra. Itt van Évi üzenete, hello Kata, barátnőmnek Annának szeretném, ha lejátszanád a Bombon és Radics Gigi új dalát. Rabod vagyok a dal címe. Zseniális! Már is érkezik. Erika pedig azt írja, hello Sláger FM, jók a dalok, kérnék én is egy számot, The Bangles-től a Manic Monday-t. Már is forog.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már a héten olcsóbb lett a benzin és a gázolaj a védett árnál. Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Szabadtéri fotókiállítással ünneplik a Hungaroring 40 évét a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését. A kereset alapja, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be az elnök ellen, többek között hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A vonatkozó törvény szerint ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vád fennállása kizárja az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését, vagyis a jogviszony törvényi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság dönt majd a megszüntetésről. Független szakértők bevonásával indít vizsgálatot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium fenntartója, miután nyilvánosságra került. A kollégium egyik prefektusa tavaly többször gyomron ütött egy 14 éves diákot, akinek igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei voltak, és akit idén márciusban a testnevelő tanára is megalázott. A vizsgálat lezárultáig mindkét felnőttet mentesítették a diákokkal való munkától, adta hírul a Telex. A fenntartó közölte, hogy az ellenőrzés a korábbi pedagógiai gyakorlatra, a sajtóban megjelent állításokra és a megtett intézkedések arányosságára is kiterjed. Az intézmény bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek érintettek. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, azóta Budapestről járt be az iskolába. Üdvözli a kormány tervezett KRESZ szigorítását a Betesda gyermekkórház, ahol ügyeletenként akár 5 rolleres balesetet is ellátnak, közülük 2-3 gyerek gyakrabban életveszélyes sérülésekkel érkezik. A budapesti kórház szerint a helyzet egyre súlyosabb, ezért arra kérik a családokat, hogy használjanak bukósisakot, ne hajtsanak gyorsan és lehetőség szerint válasszanak más közlekedési módot. Holnaptól ismét közvetlen járatok kötik össze Budapestet és Dohát a Qatar Airways menetrendjében. A légitársaság kezdetben heti 4 alkalommal repül a magyar főváros és a közel-keleti csomópont között, később pedig sűríti a járatokat. A légitársaság nemrég mutatta be FIFA 2026-os tematikájú Boeing 777-esét, amely a labdarúgó világbajnokság hivatalos arculatát viseli, fedélzetén pedig a VB hangulatát idéző kiegészítők várják az utasokat. Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenáris Célkapu parkjában a Hungaroring megnyitásának 40. évfordulójára. A tárlat archív képeken keresztül mutatja be a vasfüggöny mögötti első Formula 1-es versenypálya történetét, az első kapavágásoktól a jelenlegi fejlesztésekig. A fotókon feltűnnek a sportág legendái, a híres porcelán serlegek és a hazai autósport mérföldkövei. Kiemelt szerepet kap Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Forma 1-es pilótája, aki 2003-ban éppen a Hungaroringen debütált, és aki részt vett most a megnyitón is. A magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében, míg az ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg az Európa Liga selejtező sorozatának első körét. A győriek idegenben kezdik a párharcot július 7-én vagy 8-án, Fradi első meccsét július 9-én rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 26 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője is. Egyelőre tiszta fölöttünk az ég, csak fátyol felhők húzottak fölénk. Egyelőre viszont az éjszakai órákban jönnek esőfelhők is, úgyhogy égzengésre, villámlásra ébredhetünk majd, de már kora hajnaltól derülni kezd az ég. Reggel egyébként 19-20 fok lehet, délutára pedig 28-29-30 fokot ígérnek a meteorológusok, és egész nap szép napsütéses időnk lesz, erős UV-sugárzással viszont a délutáni órák megint csak kerekedhetnek nagy fellegek fölöttünk, a záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás is. Jön a segítség az úton lévőknek. A 12. kerületben továbbra is le van zárva az Istenhegyi út, a Lóránd út közelében itt tart még a helyszínelés és a műszaki mentés, és tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Közraktár utcában befelé, de a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig egyaránt intenzív a forgalom. Városon kívül az M5-ös autópályán két kamion koccant a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a helyszínelés mögött pedig több mint 2 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé szintén torlódik a forgalom, különösen Török Bálint térségében. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket, a 13. kerületben a Dráva utcában közműjavítás zajlik, ezért a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sáv járható csak, és ne felejtjük, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon buszsávot jelöltek ki, amíg meg nem szokjuk, ez egy picikét nehezíti itt a közlekedést. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, nézzük az üzeneteket. Sziasztok, Sári vagyok, és kérném Meghan Trainor All About The Bass című számát, oké? Okay. És itt van Andi üzenete, Vaninak küldök egy George Ezra dalt, legyen akkor ez az Anyone For You, már is ezzel rajtul az óránk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy perccel járunk 4:48 után, és még tart a kívánság műsor itt a Sláger FM-en is. Tart a koncertélmények nyara is. Rengeteg fantasztikus koncertre szeretnénk elvinni hallgatóinkat, például Sting koncertjére, de ott lehetnek a One Republic, vagy éppen a legendás Duran Duran koncertjén, vagy Madnox Scorpions koncertre is. No meg Ricky Martin, Pitbull, Steel és Lenny Kravitz is koncertezik hamarosan Budapesten, úgyhogy az ő koncertjeikre is elvisszük hallgatóinkat. Tudják a szabályokat, amint meghallják a felhívást, és hallják a kedvenc zenekarukat, énekesüket énekelni, azonnal ide kell csörögni, a harmadik telefonáló pedig viheti az ajándékjegyet. Én pedig elviszem önöket itt a Sláger FM kívánság műsorában a Lágymányosi öböl festői környezetében, ahol ezen a hétvégén egy felejthetetlen sportélményben lehet részünk, mert hogy jön az öbölátúszás, ha már ilyen forróságot ígérnek erre a hétvégére, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy részt veszünk ezen a sportprogramon. Lehet indulni 500 méteren kezdőknek, rövid távot kedvelőknek ez ideális, aztán a tapasztaltabbaknak ott az 1500, 3000 vagy éppen a 4500 méteres táv fantasztikus élmény. A helyszínen egyébként más izgalmas programok is várják az érdeklődőket, úgyhogy az úszók nyugodtan vigyék magukkal a szurkolótábort, hiszen a családtagok, barátok is jól fogják érezni magukat, amíg szurkolnak. Tehát bízom benne, hogy találkozunk az öbölátúszáson a Lágymányosi öbölben. Most pedig folytatódik a kívánságműsor. Szia Kata, Biancának üzenem, hogy gyors gyógyulást kívánok, és küldöm neki a hűsítő nyári záport Rúzsa Magditól. Remélem ez leviszi a lázát. Linától jött ez az üzenet. Jaj, a hőségben a legrosszabb, amit az ember átélhet, hogy belázasodik. Jobbulást kívánok én is Biancának. Hello, Bandinak szeretném kérni Billy Joel Uptown Girl című számát, ezt pedig Ági írta nekünk. Jön a dal!

válságműsor. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Rúzsa Magdival szólt, ez volt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és nemrég volt szerencsém egy Rúzsa Magdi koncertet végig tombolni, és hát felrobbant a nézőtér, amikor ez a dal szólt. Egészen fenomenális volt. Ha önök is szeretnének koncertre eljutni, akkor csak füleljék egész nyáron a Sláger FM-et, hiszen ez a koncertélmények nyara. No, meg a Kívánság műsor, ami már is folytatódik, valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni Madonnától a Lágyszert című számot.
0: Oké, kinek küldöd, János, a dalt?
1: A Jászínnak szeretném küldeni.
0: Rendben, hogy sikerült az érettségi, túl van már rajta?
1: Azt mondta nekem, hogy majd 21-22-én lesz.
0: Jó, akkor továbbra is nagyon-nagyon szorítunk neki. Oké, már is érkezik Madonna.
1: Rendben, köszi.
0: Szia-szia.
1: Hello.
0: Előtte Ildi kérését teljesítem. Hello, Kata Attilának üzenem, hogy hiányzik, és küldöm neki Ariana Grande We Can't Be Friends című dalát. Oké, Ildi, jön a dal Attilának.

0: Itt a Sláger FM-en körmére nézünk az időjárásnak. Azt ígérik a meteorológusok, hogy a következő napokban jelentős melegedés indul. Holnap kora délelőtt még felhősebb lehet fölöttünk az ég, mert ugye az éjszakai órákban érkeznek esőfelhők és hoznak záport, zivatart, amitől felfrissül egy kicsit a levegő, de már reggel elkezd derülni fölöttünk az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Napközben pedig 29-30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és csütörtökön azonban már 32-33, pénteken, szombaton 34-35 fok lehet, vasárnapra és hétfőre pedig 35-37 fokot ígérnek a meteorológusok. Lassan csendesül a délutáni csúcs, viszont az Istenhegyi úton továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés, lezárták az utat a Lóránt út közelében. Útszűkületre kell számítani a 19. kerületben, a Bátori utcában, az Üllői útnál, itt gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben, a Bartók Béla út, Karoléna út, Tétényi út csomópontban, ma este 8 órától megváltozik majd a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot, a Karoléna úton pedig kifelé továbbra is két sáv járható, míg a Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, illetve kifelé útszűkületen kell áthajtani. Erre figyeljenek tehát este 8-tól. Az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál zárták le, itt a csatornát javítják, a Közraktár utcában pedig befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt, és lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert itt is javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

0: Ez volt Jada Dallas, és megindul a föld itt a Sláger FM-en, és hát lassan beindul a vakáció, úgyhogy tényleg úgy fogjuk érezni, hogy megindul a föld. A gyerkőcök szétszélednek, és hatalmas bulikat csapnak majd egész nyáron mindenféle táborokban. Egy kicsit azért irigylem őket. No, de azért ránk felnőttekre is vár szórakozás, hiszen idén nyáron is vár bennünket a Városligeti kertmozi ingyenes filmvetítésekkel. Szerdánként kedvenc klasszikus filmeket, péntekenként romantikus filmeket, szombatonként pedig családi kedvenceket vetítenek. Ezen a héten holnap lesz a következő vetítés, az Indul a Bakterház című klasszikus kedvencet nézhetjük meg, aztán pénteken a Dr. Szöszit vetítik, szombaton pedig a gyerekek és felnőttek nagy kedvencét, az Így neveld a sárkányodat. Ezeket a filmeket láthatjuk ezen a héten a csillagos ég alatt. A Városligetben az Abba rajongók pedig készüljenek, mert jövő héten megjön a Mamma Mia 1-2. Az első részt pénteken, a második részt pedig szombaton vetítik majd. No de, itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább egy kívánsággal. Valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét kívánok, Katalin, ki vagyok, szia!
0: Szia!
1: Katalin, lehet még írni talán?
0: Igen.
1: Jó, akkor kislányomnak szeretnék írni egy, vagy Harry Styles, vagy egy One Direction számot, mert nagyon szépen ötöse vizsgázott az egyetemen.
0: Ó, de ügyes, szorítottam neki. Isten éltesse sokáig. Köszönöm, hogy hívtál bennünket, Laci, jó utat.
1: A szülinap is lehet. Nagyon szépen köszönöm, Kata. Szia!
0: Szia!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne lassan vége a kívánság műsornak, de még egy kérést mindenképpen szeretnék teljesíteni. Az Anna Maritól érkezett. Sziasztok, a csapatomnak szeretnék küldeni egy számot Taylor Swift-től, a The Fate of a Filiát, és üzenem nekik, hogy köszönöm a segítségüket, ez kemény munka volt, de minden perce megérte. Ez egy szívmelengető üzenet. Taylor Swift dala pedig már is forog, még Ortutai Dóri hírei előtt. I heard you call.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés

0: És részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a Március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a Március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemévszer Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszál munkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszál küzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál 2 évtizedes történetét, emellett hangszerbemutatót is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra, többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Koszovóból. Mindemellett bemutatkoznak a fiatal magyar gitáros generáció tehetségei is. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség honlapján jelezte, a spanyol szakember 2019-től másodedzőként dolgozott a nemzeti csapat szakmai stábjában, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével az együttes 2023-ban és 25-ben világbajnoki 8., 2024-ben Európa-bajnoki 5., 2026-ban Európa-bajnoki 10., 2024-ben pedig sikeres kvalifikációs tornát követően olimpiai 10. helyezést ért el. Idén májusban azonban a válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben 1 góllal elvesztette, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Pápai Jóci dala szólt, ez volt az Én apám, és ugye beérett a cseresznye, én is cseresznyét ebédeltem, sőt az igazság az, hogy cseresznyét is reggeliztem, és hát valószínűleg a vacsorám is cseresznye lesz. Egyébként azt mondják a szakemberek, hogy egyáltalán nem árt, hogyha tartunk egy 2-3 napos gyümölcskúrát így a nyár elején, ráadásul a cseresznye remek vízhajtó is, úgyhogy megelőzhetjük vele például a lábdagadást is. Viszont ugye van egy olyan jelenség, amivel nem szívesen szembesülünk, amikor cseresznyét eszünk, nevezetesen a kukacos gyümölcsre gondolok. Ugye azt szokták mondani, hogy csak akkor kukacos a cseresznye, hogyha megnézzük, hogy az-e. Hogyha nem nézzük meg, akkor biztosan nem kukacos, legalábbis tényleg szeretnénk ezt hinni. Viszont van egy módszer, amit bevethetünk, főleg, hogyha biztosra szeretnénk menni. Nagyanyáink módszere volt, hogy mielőtt sütöttek volna valami finomat a cseresznyéből, vagy eltették volna, befőtnek vagy lekvárnak, beáztatták nagyon-nagyon hideg vízbe, legalább 1-2 órára. Ez a nagyon-nagyon hideg víz csapvíz legyen, amihez hozzáadunk egy 5-6-8-10 jégkockát, ráöntjük a cseresznyére úgy, hogy bőven ellepje, és hagyjuk állni. A hideg víz a kis kukacokat sokként éri, és kimásznak a gyümölcsből. Aztán már csak le kell szűrnünk a cseresznyét, és már lehet is enni, vagy fölhasználni valami finomság elkészítéséhez. Egyébként egy kis kanálnyi ecetet érdemes még a jégkockákon kívül a vízhez hozzátenni, úgy még hatékonyabb lesz a kukacűző löttyünk. Na hát ezzel mindenképpen érdemes egy próbát tenni. Itt a Sláger FM-en pedig az Exotic dalával pörgetjük tovább az estét. Jön a Nézd rám tizedes. Ébredj!

0: A New Level Empire és a Soho Party dala forgott, ez volt az Éjjel soha nem érhet véget, és kezdődik hamarosan 9 órakor a hazai sláger zsupasági műsora, benne pedig Kovácsovics Fruzsina lesz a műsor vendége, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, és hát este érkezik Esmiller András is, akihez pedig Bán András érkezik vendégségbe. Szeptember 27-éig látható a műcsarnokban az Utak és útkereszteződések 3. fotoművészeti nemzeti szalon című kiállítás, Bán Andrással, a kiállítás kurátorával, a kortárs magyar fotográfia elmúlt éveiről, fő irányairól és egymásba futó alkotói útjairól beszélgetnek majd. Mi pedig egy picit belefülelünk ebbe a diskurzusba.
1: Nyitva van egy ideje, pár napja a kiállítás. Most van az a szakasz, amikor megtanulom a kiállítást. Aha. Sorba jönnek a tárlatvezetések, a vendégek, hát több mint 800 fotó. Hiába csináltuk kollégámmal, Kincses Károllyal végig a válogatást, a rendezést, azért ez nem ugyanaz. A falon megtanulni, megérteni, végig gondolni, hogy az érdeklődőknek tudjak eleget és
2: de,
1: jót mondani.
2: De milyen szép mondat ez, hogy most tanulja. Tényleg sok pályatársa volt már itt ebben a műsorban az elmúlt években, de még talán senki, nem hogy talán, senkitől nem hallottam még ezt, hogy tényleg hiába van akár több éves előkészítő munka ebben, azt meg kell tanulni.
1: Ugyanez, igen, az előkészítő munka valóban több év, mert rögtön hadd keverjek ide egy másik nagyon fontos információt, mégpedig ez a kiállítás szorosan összefügg egy könyvvel. És a könyv is most jelent meg a könyvhéten, a két esemény összetartozik, mind a kettő mögött a Magyar Művészeti Akadémia áll. A könyvnek az a címe, hogy a kortárs magyar fotóművészet 300 alkotója, ezen kb. 3 éve dolgozunk Kincses Károllyal, az MMA segítségével, uh-huh, támogatásával. Hát ez egy elég durva könyv, ilyen majdnem 700 oldal, szóval súlya van. Azt már azt hiszem, hogy megtanultam, tehát annyiszor forgattuk át a szerkesztés, a képszerkesztés, a nyomdai előkészítés során, úgyhogy ezt már úgy tudom. Az összefüggés pedig az, hogy ha megnézi a kiállításon, nem 300 alkotó szerepel, csak kb. 150.
2: Igen, láttam.
1: Ugyanis ez egy teljes áttekintést próbál adni, mármint a könyv, uh-huh, a magyar fotóművészet, hát kb. 150 évéről, de a kiállításra, mintán a szalonnak az a játékszabálya, hogy csak az elmúlt 5 év alkotásaiból lehet beküldeni, abból válogat, ezért csak az élő, aktív fotográfusokat kértük föl, és így jött össze a 300-ból a 150.
2: Uh-huh. Na most ilyenkor, amikor már megvolt a megnyitó, más az ember hozzáállása? Vagy inkább a lelki állapota lehet, hogy azt
1: hát hogyne. Hogyne.
2: Nyugodtabb? Vagy izgalmasabb, hogy most akkor a közönség elé lett tárva?
1: Inkább izgalmasabb. Ez a körülmények úgy adottak, hogy volt idő a munkára, tehát izgalom nélkül alaposan, gondosan lehetett dolgozni. Néha úgy épülnek a kiállítások, hogy utolsó éjszaka, meg... Uh-huh. Nem, ez pár nappal korábban készen volt.
2: Tehát az installálása meg volt?
1: Lehetett még, uh-huh, finomítani, lehetett még az apró beállításokat, a fényt, tehát mindent lehetett igazgatni, tehát nagyon nyugodt körülmények között készült. Tényleg inkább az izgalom van, uh-huh, most, hogy fogadják a fotósok, akik ki vannak állítva. Hogy fogadja a közönség? Hát ez a beszélgetések, tárlatvezetések során valamennyi már eddig is kiderül, de hát a nagyja még előttünk.
2: Majd még most
1: van.
2: Jön, hiszen szeptember, igen, 27-ig látogatható a kiállítás, ami azt jelenti, hogy egyéni kurátori tárlatvezetések is?
1: Nem egyéni. Úgy döntöttem, hogy vagy azt javasoltam, és ezt elfogadták, hogy mindig az egyik kiállító fotóssal sétálok, tehát az ő szemén keresztül. De most először jövő hét szombaton Szigeti Tamás egészen kiváló fotóriporter lesz a sétálótársam.
2: Én dolgoztam vele néhány évet egy szerkesztőségben.
1: És így tovább, hát alakul még a program. Tehát egyéni tárlatvezetésem, amikor csak én beszélek, az csak a múzeumok éjszakáján, uh-huh, lesz. Illetve remélem, hogy akkor se csak én beszélek, remélem, hogy a közönség kérdez, beleszól, vitatkozik, vagy örül.
2: No, hát örül, hát az a dolgunk, hogy örüljünk, mert ez értünk is van. Én pont ezen gondolkodtam, amíg vártam ide a stúdióba, hogy azért ez egy nagyon komoly hídépítő munka az önöké. Ezzel a kiállítással is. Hát kötik össze a múltat a jelennel úgy, hogy a közben a jövőt építik.
1: Hát ennél ez a pillanat sokkal-sokkal érdekesebb és kockázatosabb. Ugyanis amikor a könyvet elkezdtük csinálni, gyakorlatilag még nem volt mesterséges intelligencia. Uh-huh. Mire befejeztük, addigra a fotográfiai jellegű vagy ahhoz hasonlító képkészítést elfoglalta. Tehát talán ezért is adódott a Kincses Károlynak az ötlettőle van a kiállítás címe, hogy utak és útkereszteződések. Uh-huh. Ez most egy nagyon izgalmas útkereszteződés, és kérdés, hogy milyen útjai vannak ezután a fotóművészetnek, meggyőződésünk, hogy van.
0: A teljes interjút is jó szívvel ajánlom önöknek, hallgassák meg, ma este tehát 10 órakor kezdődik, szokás szerint Esmiller András műsora, a Slágerkult, benne pedig a beszélgetés Bán Andrással, most pedig Wolf Kati jön, és a Vára holnap.

0: Jeremy.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Király Viktor Zárt ajtók című dala forgott, egy megrázó erejű dal, és hát ma reggel a Sláger reggelben is egy megrázó téma került elő. Ugye valamennyien emlékszünk rá, 2024-ben tényleg lehetetlen elfelejteni, egy karateedző felrugott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. Nemrég ítélet született az ügyében, ezzel pedig Pornem Petra és Somogyi Zoli is foglalkozott ma reggel.
2: Van abban valami megkapó számomra, amikor Görög Zitának az egyik szeme sír, a másik meg nevet. Mert hogy így is szép, úgy is szép, de hogy miért sír meg, miért nevet? Azért, mert korábban ugye mi is beszámoltunk arról, sőt járt itt nálunk Zita vendégségben még tavaly, hogy segítséget nyújtott annak a kisfiúnak és az édesanyjának, akit a nyári táborban az a bizonyos karateedző bántalmazott, felrúgott, és Zita gyűjtést szervezett, mert ugye el kellett költözniük onnan, ahol éltek, igen, és hogy az új iskolánál, az albéletben minden rendben lehessen, Zita ebben próbált segíteni. Szóval a szívem is elérnek a családok a sorsát, éppen ezért ott volt akkor is, amikor tegnap a bíróságon kiderült, hogy milyen büntetést kaphat a karata edző, és akkor itt becsatlakozna most Zita is. Jó reggelt,
3: szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mert hogy nem véletlenül kezdtem azzal, hogy az egyik szemed sír, a másik meg nevet, mert hogy tulajdonképpen elmarasztálták a fickót, vagy elítélték, de azért nem egészen úgy, ahogy azt terveztétek,
3: hát
2: vagy vártátok.
3: Igen.
2: Mert mi lett sajnos a vége?
4: Igen, sajnos én túl korán kezdtem el örülni, ugyanis az ítélethirdetéskor a bírónő azzal kezdte, hogy egy év letöltendő,
3: igen,
4: és az enyhítő körülményeket csak a végén sorolta fel, ami azt jelenti, hogy egy év letöltendő, de 3 év felfüggesztett el. És 5 évre kapott eltiltást gyermekekkel való foglalkozástól, illetve karateedzéseken, versenyeken sehol nem vehet részt, de nyilván ez iszonyú kevés. Tehát, hogyha ma Magyarországon egy gyermekbántalmazást, egy felfüggesztettel meg lehet úszni, akkor azt gondolom, hogy ez a gyermekvédelmi törvény még mindig nem az, amit mindannyian szeretnénk.
2: Fizikai bántalmazást tegyük hozzá.
4: Fizikai bántalmazás, igen.
3: Láttuk,
4: igen,
3: a videódat az Instagramon, és ugye azt is, hogy ott látszik az elején, hogy örülsz, és aztán utána pedig, hogy elszomorodsz, de mit érzett az édesanyja? Mit mondott neked az ítélethirdetés után?
4: Tehát teljesen le volt sújtva. Ma reggel is beszéltem vele, és mondta Judit, hogy egyszerűen olyan, mint akit agyonvertek. Tehát, hogy ebből nem lehet ilyen nagyon gyorsan felépülni. És amikor az ember vár, tehát 2 évet végigcsinálsz a gyermekeddel a bíróságon, olyan viszontagságos helyzetekkel, hogy közben a lakóhelyedet, a munkahelyedet, a biztos pontokból mindent el kell hagyni az életedből, és aztán kiszúrják a szemedet egy ilyen ítélettel, én abszolút megértem, hogy nincs jól. Egyébként ő rezzenésen arccal nézte végig az egészet, és nem tudom, én először voltam ilyen ítélethirdetésen, döbbenetes volt számomra az egész.
2: És a fickó?
4: Igen.
2: A fickó milyen arcot vágott? Tehát anyuka rezzenésten arccal, és a fickó?
4: Ő előttünk állt, úgyhogy én nem láttam.
2: Aha.
3: Figyelj, tehát és itt fellebbezés, vagy bármilyen jogorvoslatra van lehetőség, vagy ez ennyi?
4: Abszolút, igen. És mivel ott a tárgyalás első perceiben az ügyészet hallgattuk végig, ők is letöltendőt kértek rá, nyilván ők is mennek másodfokra, és a Judit és az ügyvédje is 3 napjuk van ezt beadni. Valószínűleg amellett fognak dönteni. De szerintem még a vádlott is és az ügyvédje is fellebbezni fognak.
2: Aha. Anyuka és a kis srác egyébként hogy vannak? Mert amikor itt jártál nálunk, most felhőztem 1 éve, 1 éve, akkor mondtad, hogy azért rengeteg kihívással jár az, hogy lakóhelyet kellett váltaniuk, mert hogy a közösségből számunkra érthetetlen módon elkezdték kinézni őket, pedig ők ugye az áldozatok a sztoriban. Mennyire sikerült a beilleszkedés az új helyen?
4: Bocsánat, nem csak kinézni kezdték őket, néhányan igen, nagyon sokan viszont a gyógyulási folyamatot nehezítették azzal, hogy folyamatosan naponta 50-en kérdezték meg, hogy jaj, hogy van a Roli, fáj még neki, hogy felrúgta a bácsi, tehát hogy így nem lehet abban a közegben ugye gyógyulni. Jól vannak, tehát a körülményekhez képest jól vannak, beilleszkedtek. Juditnak egyedülálló édesanyaként rengeteg feladata van. Nem könnyű, reggeltől estig dolgozik, éppen csak, hogy ki tudja fizetni az albéletet, és kijönnek egyébként abból a pénzből, amit keres. Hozzáteszem, hogy az a 2,5 millió forint, amit közösségi gyűjtéssel sikerült összeszednünk, az mostanáig kitartott, tehát annyira jól bánik a pénzzel, Judit, hogy az valami elképesztő, és nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni még azoknak, akik segítették őket, mert azért ez az elmúlt 9-10 hónap, ez sokkal könnyebb volt így, de nyilván, tehát, hogy egyedülálló édesanyaként, virágkötőként nem keres olyan összegeket, amivel mondjuk akár egy nyaralást is biztosítanak tudna maguknak.
3: Zita, esetleg lehet őt segíteni még így most is? Tehát, hogy van olyan számlaszám, amit hogyha esetleg a hallgatóink most hallanak és szeretnének segíteni, akkor megtehetik? Mert azt mondd el, akkor kérlek.
4: Abszolút.
3: Jó.
4: Igen, lehet. Sőt, szerintem a napokban forgatok is vele egy kis videót, és azzal is ki fog kerülni ez a számlaszám. Nem nagyon szeretne szerepelni, de egyszerűen nincs más lehetőség egyelőre. Nincs más.
3: Jó, akkor figyeljük az oldaladat.
4: Igen.
3: Figyeljük az oldaladat.
4: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy foglalkoztok az ügyjel.
2: Mi pedig neked köszönjük, hogy segíted őt, és igen, a szíveden viseled a sorsát. Görög Zitának köszönjük a beszélgetést is. Szervusz!
4: Sziasztok! Köszönöm!
1: A szerdát is indítsák majd Pordán Petrával és Somogyi Zolival reggel 6-kor jelentkezik a Sláger reggel, itt a Sláger FM-en is. Folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy ha mennének egy jó kis koncertre, akkor mindenképpen tartsanak velünk holnap is, és egész nyáron. Most pedig jön a Lóci játszik dala, a minden úgy jó, ahogy van. Mona Lisa.

lemeztél, sosem használt poroltó, BB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmet, veget a leves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál, kispálok, a tancsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körpan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Queen Bee dala, az autó egy szerpenténen. Én pedig lassan eltolom a biciklit, tényleg szó szerint, hiszen 9 órakor rögtön Ortutai Dóri hírei után érkezik Zsupos Ági, és indul a hazai sláger, benne pedig Ági Kovácsovics Fruzsinával beszélget majd, úgyhogy én további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek, holnap pedig remélem ismét találkozunk. Én 4 órakor jövök, és haza kísérem holnap is önöket munka után. Most pedig Závodi Gábor dalával búcsúzom. Szól a Táska Rádió, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta a miniszterelnököt. Letöltendő börtönt kért az ügyészség arra a karateedzőre, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Továbbra is látogatható a Kármelita kolostor és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímás palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, hogy a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A találkozó jelentőségét növeli, hogy ez az első nyilvánosan is ismertetett egyeztetés Erdő Péter és Magyar Péter között azóta, hogy a miniszterelnök hivatalba lépett. Súlyos büntetést kért a Szolnoki járási ügyészség.

0: Arra az 56 éves nagykátai férfira, aki 2004-ben felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi egy gyermektábor vezetőjeként a síró kisfiút a futópálya közepére kísérte, majd nagy erővel kirúgta a lábát, amitől a gyerek a levegőben megpördült és a rekordtámpájára esett. Bár nem sérült meg, az ügyészség szerint fennállt a 8 napon túl gyógyuló gerincfelő sérülés veszélye. A szolnoki járásbíróság korábban egy év felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, és 5 évre eltiltotta az edzőt minden karata tevékenységtől. Az ügyészség azonban ennél szigorúbb ítéletet, letöltendő börtönt és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kármelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatás hoz előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. A magyarok kedvenc vára idén az Egri vár lett, a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős tavaszi online felmérése szerint. A szavazatok 20%-át szerezte meg. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága, a visegrádi Fellegvár 18%-kal. A dobogó harmadik fokát a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalja el. A rangsor további helyein Boldogkővára, a Szigligeti vár, Füzérvára, a Siklósi vár, a Hollókői vár, az Esztergomi vár és a Sárospataki Rákóczi vár szerepel. A felmérés szerint a magyar kirándulók továbbra is szívesen látogatják hazánk történelmi erődjeit. Tavaly tovább erősödött a magyar turizmus, főként a külföldi látogatók számának és költésének növekedése miatt. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a külföldi látogatók száma 4,4%-kal nőtt, 15%-kal hosszabb időt töltöttek Magyarországon és 12%-kal többet is költöttek. A turizmussal kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a GDP 10,2%-át adta, és 420 ezer embernek biztosított munkát. A legtöbb több napra érkezett vendég Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból utazott ide, a szálláshelyeken pedig sokkal több ázsiai, dél-amerikai és francia turista jelent meg. A belföldi utazók száma csökkent, de az utazások időtartama nem rövidült, a szezonalitás pedig továbbra is erős, különösen a Balatonnál. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek változó.

0: Ez itt a hazai sláger, és ahogy hétről hétre mindig ismét itt van velem a magyar hazai zenei élet egyik meghatározó szereplője, háromszoros fonogramdíjas, mellette nemrég az űrbe is felrepült a dala, és hát el lehet róla mondani szerintem, hogy hatalmas rajongói bázisa van a gyerekek körében, úgyhogy a gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek koronázatlan királynője van itt most velem, Kovácsovics Fruzsinak, köszöntelek!
1: Micsoda felvezetés, köszönöm szépen, nagyon jól esett!
0: Jaj, hát ez a legkevesebb.
1: Én már megvagyok, úgyhogy ha itt vége, akkor is nekem jó volt.
0: Én örülök, hogy ilyen nagy mosolyjal érkeztél, nagyon vidáman, és egyébként pompázatos színekben. Mindig tükrözi az öltözködés és a smink és minden egyéb a belső hangulatot?
1: Nem, én azért erre nem figyelek. Most ezt a rucit ezt így nem is olyan régen vettem, és a piros szín az nekem az egyik kedvencem. Azt nagyon szeretem, ugye nagyon sokszor viselek a számon is pirosat, én nagyon szeretem ezt a színt, és akkor most az unokahugaimnak az iskolai rendezvényéről jöttem, kicsit lefáradva amúgy, de hogy ezért gondoltam, hogy ez egy kicsit csiniből vágom magam.
0: Szerintem összekötötted a kellemest a hasznossal, de úgy is fel kellett öltözni, úgyhogy nálunk itt már minden egyben van. Szóval, hogy gondolkodtam rajta, hogy mivel voltál nálunk nem is olyan régen a Sláger reggelben, ahol nagyon sok mindent megosztottál az elmúlt időszakból, de a hazai sláger hallgatói még nem tudhatják, ha esetleg aznap reggel nem hallgattak titeket, hogy hogyan is alakult Kapu Tiborral ez a sztori, és hogy került fel a dalod az űrbe.
1: Ez úgy volt, hogy hát lassan egy éve volt, azt hiszem, hogy ő fölment az űrbe, és előtte mi váltottunk néhány üzenetet Instagramon, írtam neki.
0: Te írtál neki.
1: Írtam neki, igen. Közni. Mert hogy nekem, ugye már régóta van egy gyerekdalom, aminek az a címe, hogy űrhajós leszek. És akkor úgy gondoltam, hogy ez annyira ide passzol, és amikor ő mondta, hogy ő felvisz dalokat az űrbe, és egy ilyen felhívást tett közzé, hogy lehet neki dalokat küldeni, akkor gondoltam, hogy elküldöm neki, és akkor ott elkezdtünk már beszélgetni. Egy kicsit, néhány szót váltottunk, tényleg csak néhány üzenetet. Elküldtem neki ezt a dalt, és én nem is tudtam, hogy ez a dalam úgy fölkerült végül, vagy hogy erre a lejátszási listára felkerült, és ez az űrbe is felkerült. És aztán, amikor ő hazajött, akkor kicsivel utána írt nekem, hogy nincs kedved megcsinálni ezt a dalt, így közösen, így újra hangszerelni, kicsit átdolgozni, és hogy akkor ebben ő is szívesen szerepet vállalna. És mondtam, hogy de, tökre van kedvem, és pont valahogy jó volt az időzítés, hiszen pont jött Minden Szentek Halottak napja, és azért ilyenkor aztán igazán aktuális ez a dal, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsnak kellett lennünk, tehát, hogy itt a hárpia énem az így ilyen higher level-ön volt, de hogy végül szerintem tök jól összehoztuk, és én nagyon büszke vagyok arra, ami született belőle, és tök megtisztelő amúgy, hogy a Tibivel lehetett ez a közös dal, vagy ez a dal, így közösen.
0: Tartjátok a kapcsolatot azóta?
1: Volt már, hogy közös rendezvényen voltunk, a dalt nem adtuk elő közösen, csak ők is ott voltak a Gyulával, én is koncerteztem, néha váltunk egy-egy üzenetet, hogy kivel mi újság van, de azt nem lehet mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk.
0: De azért azt gondolom, hogy ez egy életre szóló emlék lehet.
1: Nagyon is, meg az is, hogy az unokahúgaim is ott voltak a klipforgatáson, nekik is nagyon sokat jelentett, azt láttam, hogy Tibivel tudtak beszélgetni, jó fej volt, mert amúgy minden kérdésükre válaszolt, lehetett az bármilyen zavarba ejtő, tényleg mindenre egészen konkrétve és hosszú válaszokat adott, úgyhogy ez tényleg egy, hogy visszaemlékszem arra az időszakra, tényleg egy feszített néhány hét volt, de amúgy nagyon jó szívvel emlékszem vissza rá.
0: Mik voltak ezek a zavarbejtő kérdések, egyet tudsz mondani?
1: Hát szerinted. És hogy történik a vécézés fönt az űrben? És akkor azért szerencsére, amennyire Tibit megismertem, nem egy könnyen zavarba hozható ember, úgyhogy igazából teljes részletességgel belemennünk.
0: Meg szerintem ezeket a kérdéseket nem csak gyerekektől, de simán felnőttektől is megkapják, úgyhogy abszolút helye van.
1: Valószínűleg a felnőttek egy kicsit azért így pironkodnak, és nem nagyon tesznek fel ilyen kérdéseket, a gyerekekben megvan ez a szabadság, hogy hát kit érdekel lesz, ami lesz, hiszen ezek a dolgok, amik felnőttként tényleg ilyen tabu témák, az nekik teljesen hétköznapi, és teljesen az élet része. És milyen igazuk van amúgy, ez a fajta szabadság az, amit én nagyon irigyelek a gyerekektől.
0: Ez lenne az egyik, mondjuk ilyen pozitívum, mióta gyerekeknek is adsz elő, hogy ők nem cenzúráznak semmit, vagy tuti őszinte a reakciója.
1: Mármint, hogyha közönségként nézek rájuk, vagy mint inspirációként, a kettő inkább, szerintem más.
0: Igen, inkább közönségként.
1: Közönségként, tehát gyerekeknek zenélni nagyon jó, mert a gyerekek, hogyha megvan hozzájuk a hang, akkor szerintem nagyon könnyen inspirálhatók, és nagyon könnyen aktivizálhatók, és tényleg beleadnak mindent, és nagyon-nagyon bulisak tudnak lenni. De másik részről viszont nagyon munkás, a szó amúgy jó értelmében, mert tényleg egy koncert során nulla másodpercet lankadhat a figyelmem. Tehát nincs olyan, hogy én így elrévedek egy dalban, és nem tudom, és csak magamnak énekelek, tehát folyamatos kontaktban kell lennem, folyamatosan fenn kell tartanom a figyelmüket, úgyhogy ha ez a kis, nem tudom, nyelven megvan, amivel tudok hozzájuk szólni, akkor szerintem egy nagyon-nagyon hálás közönség. Abban a pillanatban, hogy ők vagy én elkezdek egy kicsit, nem tudom, dekoncentráltabb lenni, vagy úgy kicsit kezd szétcsúszni, az rögtön látszik rajtuk, hogy akkor nyilván az ő figyelmük is lankadt, tehát hogy ott mindennek tényleg a helyén kell lenni.
0: Uh-huh. Kit kell megvenni?
1: Azt megverni.
0: Remélhetőleg senkit nem kell megverni. Ugye ez így eszembe jutott közben, hogy valaki, tehát a szülő veszi meg a jegyet a koncertedre, de Isten igazából az a jó, ha a gyerek érzi jól magát, hiszen azért viszi majd legközelebb is, hogy jól érezze magát, de akkor felmerül a kérdés, hogy kit kell megvásárolni, ugye? Kinek kell eladni a termékemet? Neked hogy jött ez a felismerés, hogy akkor igen, nagyon jó dalokat kell előadom, de az is fontos-e, hogy a szülő jól érezze magát a koncertemen?
1: Szerintem nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, hiszen ha én is arra gondolok, de én is felnőtt vagyok, tehát hogy nekem is fontos, hogy zeneileg is olyan dalok legyenek, amiket én élvezek, meg a zenekar élvez játszani és előadni. És ez tök jó, mert szerintem ez találkozik azzal, hogy a szülőkhez is szól ez a dolog, vagy a szülőkhöz is szól ez a dolog. Mert hogy csomó koncertemen látom azt, és egyébként ez annyira jó érzés, az egyik kedvenc ilyenem, és tényleg egyre többször van. A gyerek ott táncikál elől, meg ott el van, és mögötte a szülő izomból ordítja a dalokat, és de úgy, hogy tudja az összesnek a szövegét. Nyilván nem elképesztően bonyolult szövegek ezek, szóval valószínűleg, hogyha gyerekek kérik, hogy tegyék be még egyszer, akkor azért ezek eléggé könnyen megjegyezhetők, de nagyon sokszor a szülőktől látom ezt a visszajelzést, tényleg látom, nem csak hallom, tehát nem csak elmondják, hanem ott van a szemem előtt, hogy élvezik ezeket a dalokat, szóval szerintem nagyon fontos az, hogy egy gyerekdal, egy jó gyerekdal, az a szülői füllel is kellemes legyen, meg jó legyen hallgatni. Úgyhogy nekem pont ezért sokan szokták kérdezni, hogy az, hogy gyerekzenét csinálsz, az nem egy ilyen, nem ad egy ilyen komoly korlátot így a zeneiségben. És mindig azt mondom, hogy nem, sőt, én akkor kezdtem zeneileg igazán kibontakozni, amikor gyerekzenét kezdtem el csinálni. Mert lehet, hogy a szövegek azok mondjuk gyerekeknek szólnak, egyértelműen nyilván, de azért van egy-két olyan áthallás benne, ami mondjuk látom, hogy egy-egy szülő mosolyog, tehát hogy mondjuk máshogy értelmezi egy szülő, viszont a zenei része, az pedig olyan, ami felnőtt dalként is megállná a helyét. Tehát, hogy például vannak olyan dalaim, aminél egy angol zeneszerző sráccal dolgoztam együtt közösen, és neki a dalait, tehát hogy amiket már mondjuk megcsinált az ő zenekarával, azokat dolgoztam újra. Ugye hangszereltük egy picit át, és írtam rá szöveget. Szóval szerintem ez fontos, nekem fontos. Vannak olyan gyerekdalok is, amik nyilván zeneileg nem annyira, nem tudom, top, de hogy alapvetően azok, szerintem azoknak is van abszolút létjogosultsága, csak nekem fontos, hogy ebben zeneileg is egy kicsit ki tudjak azért teljesedni.
0: Uh-huh. Meg kell állnunk egy picit, de csak azért, hogy végre közösen is meghallgathassuk a hazai slágerhallgatóival együtt az Űrhajós leszek című dalodat. Én egyébként utána ajánlom mindenkinek, hogyha teheti, akkor csekkoljon rá a YouTube videóklipre is, mert halálosan cuki. Ez az a dal, amit Kovácsovics Fruzsina sikeresen eljuttatott az Űrbe. Gratulálunk hozzá még egyszer, és természetesen a szünet után innen folytatjuk a hazai slágert. Mama,

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a hazai sláger vendégem ma este, Kovácsovics Fruzsina. Te egy nagyon önkritikus ember vagy, beszéljünk egy kicsit az alkotói folyamatokról, hiszen ez a lelketekben zajlik elsősorban. Nyilatkoztad korábban, hogy ezen nagyon dolgozol, sokat fejlődtél, de most hogy állsz ezzel a dologgal?
1: Én azt mondom, és azt hirdetem, hogy hibázni nem csak lehet, hanem kell, mert szerintem hibák sorozata az életünk, és így ezekből tanulunk, és ezekből tudunk fejlődni, és én ezt nagyon vallom, ha nem magamról.
0: Akartam mondani, hogy lehet hibázni, kell hibázni, csak de utána egy kis ostor.
1: Nem, rengeteget fejlődtem már ebben, de tehát, hogy sokkal-sokkal megengedőbb vagyok magammal, már tényleg sokkal, de az tény is való, hogyha én belekezdek egy munkába, tehát például amikor az űrhajós leszeket újra hangszereltük, figyelj, hogy egyszerűen nem, az ott még nem jó, de akkor ott még az a hang, az kicsit legyen halkabb. Az, hogy én nagyon szeretnék olyat csinálni, ami szerintem, nem tudom, szerintem 100%, vagy közelít a 100%-hoz. Az én értékrendem szerint, és én nagyon-nagyon törekszem rá, és tény is való, hogyha nem úgy érzem, hogy ez most olyan volt, akkor nehezen engedem el, hogy jó lesz az úgy, jó lesz az úgy, nehezen, de már el tudom engedni. Mm. Tehát, hogy szerintem ez egy nagy lépés, amúgy nagyon hullámzó, hogy mikor mennyire vagyok kritikus magammal, meg ugye az életemben a dolgokkal. Vannak olyan időszakaim, amikor iszonyatosan nem gördülékenyen zajlanak a dolgok, és azt mondom, hogy jó lesz ez így, és tényleg az van, hogy sokkal megengedőbb vagyok. És akkor vannak olyan időszakok, franc tudja miért pont így van, de hogy amikor meg sokkal-sokkal jobban ragaszkodom ahhoz, amit én elképzeltem, és hogy az így legyen, és szerintem ez egy egészséges szintig, ez egy nagyon építő dolog tud lenni, az, hogy jobbat akarsz, többet akarsz, ez szerintem ez jó dolog, igyekszem nem átesni a ló túloldalára.
0: Hát szokták mondani egyébként, hogy ezek az életminőségünket rontó dolgok egy bizonyos szintig egyébként rohadt hasznosak, mert hogy egyébként, ha nem lenne az, akkor ki se fejlesztettük volna. Úgyhogy ebből kiindulva az is érdekel, hogy ez valami, ami veled volt gyerekkorod óta, bár te tinédzserként kerültél a középpontba, és azért ott az ország nagyon figyelt, szóval az is eszembe jutott, hogy esetleg ott vagy ráerősített a rengeteg kritika és a rengeteg figyelem, meg az, ami ott rázódult, az nagyon, nagyon káros tud lenni fiatalkorban, hogy mindenkinek a véleménye számít tényleg. Tehát szerintem ilyen 18-tól 25-ig, majd akinek nem igen, nem veszi magára, ott azt gondoljuk, hogy mindenkinek is meg kell felállni, ott nem nagyon vannak ilyen lázadó természetek, nem sokat ismerek, hanem hogy úgy alakítjuk a személyiséget, hogy tudnánk beilleszkedni a társadalomba, és az nem segít, hogyha közben millió helyről jön ez, és nem mondjuk csak arról a 4-5 helyről.
1: Szerintem én gyerekkoromtól kezdve ilyen voltam, ilyen túlzott megfelelési vágy éget bennem. Hogy ez miért van így, azt most nem kezdem el így boncolgatni, de így van és kész. És nyilván, amikor bekerültem a médiába 18 évesen, az egy nagyon-nagyon szenzitív időszak szerintem, így a felnőtté válás, meg egyetlen abban, hogy keresed magad felnőttként, próbálod megtalálni a határaidat, próbálod megtalálni a helyedet, és amikor ilyen szintű ítéletekkel találkozol, amikkel egy olyan ember találkozik, aki mondjuk így a, nem tudom, jelen van a médiában és az emberek szem előtt, az azért tud nagyon toxikus lenni, mert egyszerűen elviszi a fókuszt arról, hogy én ki vagyok magam szerint, inkább azt szerint próbálom így belülni, hogy ki vagyok mások szerint, és akkor az alatt, szóval, hogy túl sok az inger. Nem tudom, ez így most érthető-e. Szerintem ez...
0: Én is azt tapasztalom, tehát hogy én nem 18-esen kerültem bele, de hogy azért az elmúlt 15 évem is erről szólt, hogy nagyon nagy a zaj. Nagy a zaj. Igen. És amikor tudod, azt mondják, hogy ne olvasd a kommentek, mert most már komment is van, régen még csak SMS volt, most már komment is van, és akkor ne olvasd a kommenteket, ki tudja ezt megállni az elején. Ha most lennék 18 ebben a korban, és mondjuk a feltöltött videókra jönne nem tudom néhány gyalászkodó komment, és itt tudod, nem csak a férfi férfiaknak, vagy nem csak a nőknek, de a férfiaknak is ugyanúgy fáj, hogyha a külsőségekre jönnek, sokáig ugye azzal hitegeti magát az ember. Nem számít, hát ő otthon a olyan profilról kommentel, ami nincs is. Nem. Azt elolvastad, ez egy leírt
1: és hat.
0: És hat, abszolút.
1: És tök mindegy, hogy azt mondod, hogy nem is tulajdonítok neki nagy jelentőséget, de egyszerűen fogja magát, és valahova oda kicsit beül. És még ha tudatosan nem is foglalkozol vele, de hat, és mérgez, és ez tényleg így van, és mondjuk egy érzékenyebb embernél meg, ez azért úgy tud kacifántos dolgokat okozni szerintem, és ez velem így volt 18-19-20-21 évesen, ráadásul ugye nekem akkor az első komolynak mondható kapcsolatom az tulajdonképpen az emberek szem előtt zajlott, tehát hogy nem csak a nem csak úgy mondjuk a személyiségemre, meg a zenémre, meg ezen keresztül érkezett kritika, meg ítélet, hanem már a magánéletemre is, meg azzal kapcsolatban is. Fú, hát azért az kemény volt. Nekem nagyon-nagyon kemény volt. Szóval azért nekem ott a világról alkotott képem, meg magamról alkotott képem azért ott kusza volt, arra emlékszem.
0: Nem volt ott senki, akár versenytársak, producerek, bárki, aki egy kicsit felkaroljon és azt mondja, hogy segítek, hogy mire ne figyelj, hogy ne nyilatkozz, mit ne tárjál ki.
1: Semmi. Vagyis én nem emlékszem rá. Lehet, hogy volt, csak ez most nincs meg, mert ugye már nem tudom, 18 éve volt, 17, azért
0: ez nem
1: már
0: mostanában
1: régen.
0: Volt, igen. Meg akkor még ennyire sem fektettek hangsúlyt arra, hogy mondjuk akár tehetségkutatókban mentálisan felkarolják, vagy mentális segítséget nyújtsanak a versenyzőknek. És ez is visszatérő téma nálunk, mert sajnos azt kell mondjam, hogy akik most nyertek az elmúlt 5 évben, és mondjuk vendégeim voltak, ők is azt mondták, amikor megkérdeztem, hogy hát nem emlékeznek rá, hogy ez különösen mondjuk, nem tudom, vagy kiemelten tétel lett volna a listán, amit mindenképpen be kell teljesíteni a producereknek, vagy a szervezőknek, de mindenki felmenti a stábot ez alól.
1: Igen, és nem csak az, hogy
0: ők aztán nem hibáznak, meg a produkció az mindenek felett, és ezzel nincs is semmi baj, ez a ti megélésetek, szóval nem akarok semmit a szátokba adni. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy eltelt tényleg 18 év, vagy 15-20 év, és még mindig azt látom, amikor ideültök és beszélünk ezekről a dolgokról, hogy nem csak a veszteségek, hogy kiestem, és felkaptak egy picit, aztán nagyot zuhantam, hanem első lettem, megnyertem egy versenyt, és utána nem segített senki abban, hogy
1: hogy dolgozzam fel. És hogy alkalmazkodjak ez az új életstílushoz, amit ez a fajta ismertség hoz magával. Most már szerintem a mentális dolgokra nagyobb hangsúly van fektetve talán egy kicsit, bár nem annyira vagyok képbe, csak ez az én vízióm, hogy most már talán erre picit jobban figyelnek, hogy tényleg mentálisan is azért úgy foglalkozzanak akár a versenyzőkkel, akik bekerülnek, vagy remélem amúgy, hogy így van, de most, hogy mondtad, nem biztos.
0: Addig fogom mondani ebben a műsorban, amíg nem történik valami.
1: Nagyon helyes. A mi időnkben egyáltalán nem volt. Nyilván volt a szerkesztők, a producerek úgy beszélgettek velünk, de nekem, aki ebben segítség tudott lenni, az a családom, meg a barátaim, de leginkább a családom volt. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez nekik egy iszonyatosan ismeretlen terep volt. Tehát az, hogy a lányuk bekerül oda, és ők is csak úgy úsztak az árral, és nekik is teljesen új világ volt ez. Szóval igazán támaszaim tudtak lenni, de úgy valódi segítséget, tanácsokat nagyon nehezen tudtak adni, úgyhogy nekem ez nehéz volt szerintem. Hát annyi, hogy én akkor elkezdtem pszichológushoz járni, szóval mondjuk én fordultam segítséghez, de hogy már akkor, amikor éreztem, hogy itt már túl sok a méreg ebben a dologban, ami mérgez engem, és akkor fordultam én pszichológushoz, hogy egy kicsit segítsen ebben a dologban meghallani saját magamat, mert mindenkinek a véleménye és mindene ül rajtam, csak épp én nem tudom, hogy én ki vagyok és mit akarok.
0: Azért az megnyugtató, hogy erről már múlt időben beszélhetünk. Tartsunk egy rövid szünetet. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kovácsovics Fruzsinával, a hazai sláger ma esti vendégével, és hát persze, hogy tőled játszunk egy dalt a következő percekben. Legyen ez a, nem is tudom, itt a vége, fuss el végre. Ezt mindenki nagyon-nagyon szereti. Ezzel folytatjuk, tehát ne menjenek sehová.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk a hazai slágert kedveste Kovácsovics Fruzsinával. Beszélgettünk itt a megfelelési kényszerről, ami a szórakoztatóiparban is hát vastagon jellemző, hogyha fogalmazhatok így. De mikor érezted először azt, hogy nemeket kell mondani, meg kell állni egy picit, szünetet kell tartani?
1: Amikor kiszálltam ott a zenei világból, 21 éves voltam, és azt mondtam, hogy nem szeretnék többet zenélni, az azért volt, amit elmondtam. Tehát, hogy egyszerűen elkezdtem felismerni, hogy én nem akarok ilyen falunapokon így játszani, nem akarok olyan zenét játszani, amit mondjuk akár a kiadóm szeretne, hogy én csináljak, én magam akarom írni a zenéket, magam akarom csinálni, de közben azt láttam, hogy mondjuk arra a típusú zenei világra nem feltétlenül nyitott a magyar közönség, amit mondjuk én képviselni szeretnék, vagy esetleg nem is tudtam jól képviselni, szóval annyira kis zöldfülű voltam, hogy én ott egyszerűen csak azt éreztem, hogy rosszul érzem magam a színpadon, rosszul érzem magam a közben, miközben énekelem a zenéket, és egyszerűen csak rossz. És akkor anyukámmal, tehát hogy ez egy ilyen folyamat volt, egyre lejjebb és lejjebb kerültem energiaszintileg, tehát hogy meg kedvileg, hogy én nem akarok, nincs kedvem, nem akarok felmenni a színpadra, és egyszerűen nem akartam csinálni. És akkor anyukámmal ültünk le egy adott ponton beszélgetni, hogy azt mondta nekem, hogy érdemes elgondolkozni, hogy ami már csak, ha azt érzem, hogy többet mérgez, mint amennyit ad, akkor kezdjünk el azon gondolkozni, meg hát én már azért ő pontosan jól tudja, hogy nagyon önálló gyerek is voltam, és fiatal felnőtt is, már tényleg eléggé korán, és kezdjek el azon gondolkozni, hogy akarom-e én ezt egyáltalán, vagy hogy akarom én ezt, tehát hogy lehet reset gombot nyomni nyugodtan, és lehet azt mondani, hogy köszönöm, nekem ez így tovább nem, és lehet változtatni, nem kell ugyanazon azon az ösvényen haladni, hogyha nem jó. És akkor én ott tök állás voltam neki ezért, mert szerintem ez az utolsó löket volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy köszönöm gyerekek, akkor itt most minden szerződésem lejárt, én most akkor leteszem a lantot, a szó szoros és átvitt értelmében is majd, hogy nem. És akkor tényleg eltelt egy fél-egy év, és azt mondtam, hogy akkor én most szeretnék hétköznapi életet élni, szeretnék suliba járni, elvégezni az óvodapedagógiát, normális egyetemista életet szeretnék, és nem akarok zenét hallani se, nem akarok hangszert látni, hagyjatok békén mindennel. És akkor utána egy fél év után azért az tök jó volt, tényleg szerintem gitárhoz se értem fél évig, és akkor utána elkezdtem azt érezni, hogy viszont azért szóval az a bennem buzgó vágy, energia azért húzott a hangszerekhez, húzott a zenéhez, és akkor már csináltam az óvodapedagógiát, és egyszerűen csak így jött az az átkattanás, hogy én szeretnék gyerekzenét csinálni. Akkor ott nem találkozom feltétlenül azokkal az ítéletekkel, amikkel ezelőtt nem akarok a médiában olyan szinten jelenni. Tehát tényleg megnyomtam azt a reset gombot, és újra kezdtem, és tudtam, hogy nagyon melós lesz, tudtam, és ennek ellenére azt mondtam, hogy én ezt akarom. Mm. És olyan elhivatott voltam, és tök jó, hogy ezt így, tök jó, hogy akkor így döntöttem. A kiégés az meg már egy teljesen másik dolog volt, abban hasonló ehhez, hogy itt is az energiaszint csökkenést vettem észre. Ez egyszerűen azért volt, mert rengeteg koncertem volt. Tehát, hogy olyan szinten, hogy volt olyan ilyen téli, mikulásos adventi időszak, amikor egy nap volt 5 koncertem. És volt olyan, hogy egy hónapban volt 27-30 koncertem. Ez rengeteg. Ez nem lehet. Tehát, hogy, és megint csak nem az, hogy azért felmegyek a színpadra, és akkor táncikálok és énekelek, mert az, ha nincs közönség, én ezt a végtelenségig csinálom. Na de itt erre, amiről beszéltem, hogy itt energiát kell tolni. De mint az állat.
0: És miért vállaltál ennyit?
1: Pont valószínűleg azért, mert hogy bele se gondoltam, hogy én ezt ne bírnám. Hát, hogy ez így alakult ki, és akkor nem is tudtam, hogy nekem hol vannak a határaim, vagy csak mentem egy úton, ami be volt járatva, azelőtt sokkal többet bírtam, és csak jöttek a koncertek, jöttek, én még vállaltam. Nem volt ebbe tudatosság.
0: De egyébként majd azután tudsz nemet mondani?
1: Tudok,
0: könnyen?
1: Már nagyon is. Aha, igen. És akkor utána azt mondtam, hogy és első pont akkoriban, mikor én azt éreztem, hogy nekem most már ennek egy kicsit legyen vége, akkoriban ráadásul nálunk azért a családban is, a háttérben, magánéletben olyan terhes dolgok zajlottak, tehát hogy annyira lelkileg megterhelő dolgok, hogy azért így, hogy én is ilyen tök energiaszegény voltam, úgy energiát adni embereknek nem tudtam. Mm-hmm. És azt mondtam, hogy most hozni kell egy döntést, hogy egy picit szükségem van arra, hogy csak magammal foglalkozzak, és azzal, hogy ugye nem csak magammal, de hogy a mikrokörnyezetemmel, és tényleg visszatérjük visszatöltsem azt, amit kiadtam. És akkor mondtam, hogy szeretnék egy évet, na hát ebből az évből azért egy kicsit kevesebb lett, egy 7 hónap, de én 7 hónap alatt úgy feltöltöttem, hogy újra vágytam a színpadra. Figyelj, mielőtt így elmentem erre a szünetre, idézőjelbe, hát én megláttam egy színpadot, és így elfordultam, hogy nem akarom, kérlek, ne én szórakoztassak, engem szórakoztassanak. És aztán ugye eltett ez a 7 hónap, más csináltam, és annyi történt, hogy pszichológushoz jártam, nagyon-nagyon foglalkoztam a mentális, a testi, nem tudom, állapotommal. Tényleg olyan dolgokat csináltam, amik tökre feltöltöttek, és úgy tudtam visszamenni egy 7-8 hónap után, azt mondtam, hogy gyerekek, itt vagyok, és nagyon szeretnék koncertezni újra.
0: Attól nem féltél, hogy kiesel a Pixisből, hogyha túl hosszú időre teszed le a lantot?
1: 2 dolog volt bennem. Azt gondoltam, hogy 13-4 év alatt már annyira bedolgoztam magam ebbe a körbe, hogy ha én most elmegyek egy kis időre, én azt megvoltam róla győződve, hogy akkor is gondolni fognak rám. Viszont úgy is voltam vele, hogyha nem, az se érdekel. Tehát, hogy úgy voltam vele, hogyha ez ennyi volt, akkor nekem ez az utam. Uh-huh. És azért azt ne felejtsük el, hogy nekem van más végzettségem is, olyan végzettségeim, amikkel én amúgy foglalkoztam, és amiket amúgy szeretek csinálni, szóval úgy voltam vele, hogyha nem a zene lesz, akkor lesz helyette más. Egyik utolsó csepp a pohárban az volt, amikor volt egy ilyen eset, ezt még nem mondtam el sehol, de hogy így, nem tudom, az én fejemben elég drasztikus sztori volt ez, hogy volt egy koncertem, de ott már tényleg elég elkezdtem fáradni. És volt egy koncertem, és az egyik testvérem iszonyatosan beteg lett, de nagyon, tehát hogy ott nagyon kritikus állapotba került, és egész délelőtt, a koncert előtt a mentőt intéztem, meg a házi orvossal való beszélgetés, és anyukám ott volt vele, és akkor a 2 unokahúgomat meg kellett fognom, és vinnem a koncertre, úgyhogy mikor mentünk a koncertre, a rohanmentő jött szembe velünk, aki a tesómért ment, és ott volt a 2 unokahúgom velem a koncerten, és koncerteztem, úgyhogy ezerrel tolom az energiát, közben a leges-leges legnagyobb rettegés ment bennem végig, hogy mi történik ott a másik oldalon mindeközben, és ott jöttem rá, hogy én ezt nem, nekem ez így hosszú távon így nem megy. Tehát, hogy annyira sokat kivett belőlem, hogy csak így ültem utána, hogy megint itt sehol nem voltam én, pedig egyébként fontos lett volna akkor ott nekem máshol lenni egyrészt, és azzal foglalkozni, hogy bennem mi van. Vagy nem tudom, ez így most érthető-e, de hogy...
0: Minden, remélem a hallgató, én nagyon értem, igen. És remélem, hogy a hallgatók is értik. Szörnyű dolgok ezek, hogy de sokatoktól megkérdezem, hogy mi az a pont, ahol lemondasz egy koncertet. Mert ezek szerint mm-hmm. nyilván az az utolsó másodperc, az lehet, hogy nem. De van olyan havária helyzet, ahol valaki azt mondja, hogy ha beteg és alig van hangja, akkor is mindent elkövet, csak hogy fel tudjon lépni. Ez szerintem egy bizonyos ponton tényleg öncsonkítás.
1: Nagyon. És én régen ezt csináltam, és pont azon gondolkoztam. Pont ma jutott eszembe, nem tudom, hogy régen ez ilyen poén számba ment így a menedzsmentnél, és hogy jaj, hát a Fruzsi, hát ő még sosem mondott le koncertet, hát őt félholtan is feltoljuk a színpadra, és tényleg volt olyan, hogy egy ilyen nagyon durva migrénes rohamom volt, ami azelőtt még sose, les volt zsibbadva az egész bal oldalam, a mentőbe láttak el, és nem tudom, iszonyatos fejfájás, és úgy, hogy megittam előtte egy liter vizet mindenféle oldatta, tehát még pisilnem is kellett, és úgy toltam le a koncertet nyáron, hogy figyelj, ott állt volna a közönségbe, nem mondod meg, hogy én azelőtt egy órával tényleg úgy éreztem, hogy én itt most nem tudom, az életemért küzdök. És na, ilyet én már nem csinálok. Tehát, hogy most már, ha beteg vagyok, mondjuk pont, nem tudom, egy legutóbbi betegségemnél egy másfél éve lázasan toltam egy koncertet, de én már ilyen, ha ténylegesen beteg vagyok, én nem mondom a koncertet. Tehát, hogy az, hogy én oda vonszoljam magam, ott tényleg kizsigereljem magam, és nem tudom, ez nekem nem megy már. Úgyhogy most már szerintem jól fel tudom mérni, hogy mi az az állapotom, és ez mondjuk tényleg akár egy lázas betegség. Meg hát nyilván, amikor nekem nincs hangom, akkor nem fogok oda menni, hogy egyszer van. Tehát, hogy azért nem tudom, rémizgetni a gyerekeket, úgyhogy például így már
0: igen, mondom. Miféle elvárás ez tényleg, hogy ha csak 60% azt is nyomlom, mert eladtuk a jegyeket, tehát lehet kompenzálni, lehet felelősséget vállalni, egy csomó olyan fajta út van.
1: Szerintem ez generációs dolog.
0: Igen?
1: Szerintem igen. Tehát a mi generációnk még szerintem nagyon ebbe van, hogy most így toljuk ezerre is minden áron. És én azt látom, hogy az utánunk következő generációk pedig annyira nem. Én remélem, hogy ők viszont nem fognak átesni a ló túloldalára, mert szerintem szerintem, hogyha az ember feszegeti a határait, azzal nincsen baj. Csak amikor már átlépte a határt, és még mindig megy tovább, na szerintem azzal van igazán, az tud igazán toxikus lenni.
0: Hát nagyon örülök neki, hogy te megérkeztél, és ilyen bölcs dolgokat mondtál.
1: Hát figyelj, most ennyi idősen.
0: Igen. Azt mindenképpen mondjuk el, itt a műsor vége felé, hogy megbeszéltük ugyan, hogy ennyire előre nem fogod tudni megmondani nekem, hogy hol fogsz koncertezni, igen, de akkor hol tudnak utána nézni, gondolom Instán, aki nem követ, azonnal kövessen be, Facebookon és egyéb helyeken.
1: Igen, meg hát a honlapomon ott van egy ilyen eseménynaptár, és ott is meg tudják nézni, hogy hol vagyok éppen, okay, sokfele, az biztos.
0: Várlak vissza legközelebb is.
1: Nagyon szívesen jövök,
0: nagyon örülnék, hogyha újra tudnánk egy kicsit szakmázni, lelkizni és közelebb kerülni hozzád.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a Sláger FM hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Ezt a beszélgetést Kovácsovics Fruzsinával hamarosan, teljes egészében, vágatlan formában is meghallgathatják majd a Sláger FM YouTube csatornáján, podcastként. Tartsanak velünk a továbbiakban is, további szép estét kívánok, Zsupos Ági vagyok.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

Szóval anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-en csak előre tudott tekerni.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a gyanús honosítási ügyekről. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus palota felvételét a világörökségi listára. Nyilvánosak a 12. kerület idei lomtalanítási dátumai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára újabb részleteket hozott nyilvánosságra a gyanús honosítási ügyekről, amelyek a jogtalanul kiadott diplomata útlevelek vizsgálatával együtt kerültek elő. Velkei György László azt mondta, hogy a tárcánál bárhová néznek, visszaélésekre és bűncselekmények gyanúját keltő esetekre bukkannak. Szerinte olyanok is magyar állampolgárságot kaptak, akik nem feleltek meg a szokásos kritériumoknak, és Kanadában visszaélésszerűen szervezte egy magáncég, hogy magyar állampolgárságot kapjon az, aki fizet érte 36 000 dollárt. Az államtitkár szerint a rendszer politikai támogatással működött, és több külképviselet is jelezte a problémákat. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a Budapest keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Krasznai céket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a Hajógyári szigeten található Hadrianus palota kerüljön fel az UNESCO világörökségi listára. Kis László polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet.

0: Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animáció, kortes drámák, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
1: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatunk, nagyon izgalmas, ilyen négyet, abból most hárommal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binjip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegeségünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: A teljes műsort a Puskin mozik. Időpontjait, ez szerint hegyvidéken, viszik el a lomokat. A körzetbeosztás tavalyhoz képest változott, idén már 7 körzetre osztják a kerületet, ahol tavaly novemberben volt a lomtalanítás.

közöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már a héten olcsóbb lett a benzin és a gázolaj a védett árnál. Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Szabadtéri fotókiállítással ünneplik a Hungaroring 40 évét a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését. A kereset alapja, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be az elnök ellen, többek között hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A vonatkozó törvény szerint ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vád fennállása kizárja az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését, vagyis a jogviszony törvényi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság dönt majd a megszüntetésről. Független szakértők bevonásával indít vizsgálatot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium fenntartója, miután nyilvánosságra került. A kollégium egyik prefektusa tavaly többször gyomron ütött egy 14 éves diákot, akinek igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei voltak, és akit idén márciusban a testnevelő tanára is megalázott. A vizsgálat lezárultáig mindkét felnőttet mentesítették a diákokkal való munkától, adta hírul a Telex. A fenntartó közölte, hogy az ellenőrzés a korábbi pedagógiai gyakorlatra, a sajtóban megjelent állításokra és a megtett intézkedések arányosságára is kiterjed. Az intézmény bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek érintettek. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, azóta Budapestről jár be az iskolába. Üdvözli a kormány tervezett KRESZ szigorítását a Betesda gyermekkórház, ahol ügyeletenként akár 5 rolleres balesetet is ellátnak, közülük 2-3 gyerek gyakrabban életveszélyes sérülésekkel érkezik. A budapesti kórház szerint a helyzet egyre súlyosabb, ezért arra kérik a családokat, hogy használjanak bukósisakot, ne hajtsanak gyorsan és lehetőség szerint válasszanak más közlekedési módot. Holnaptól ismét közvetlen járatok kötik össze Budapestet és Dohát a Qatar Airways menetrendjében. A légitársaság kezdetben heti 4 alkalommal repül a magyar főváros és a közel-keleti

0: csomópont között, később pedig sűríti a járatokat. A légitársaság nemrég mutatta be FIFA 2026-os tematikájú Boeing 777-esét, amely a labdarúgó világbajnokság hivatalos arculatát viseli, fedélzetén pedig a VB hangulatát idéző kiegészítők várják az utasokat. Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenáris Célkapu parkjában a Hungaroring megnyitásának 40. évfordulójára. A tárlat archív képeken keresztül mutatja be a vasfüggöny mögötti első Formula 1-es versenypálya történetét, az első kapavágásoktól a jelenlegi fejlesztésekig. A fotókon feltűnnek a sportág legendái, a híres porcelán serlegek és a hazai autósport mérföldkövei. Kiemelt szerepet kap Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Forma 1-es pilótája, aki 2003-ban éppen a Hungaroringen debütált, és aki részt vett most a megnyitón is. A magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében, míg az ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg az Európa Liga selejtező sorozatának első körét. A győriek idegenben kezdik a párharcot július 7-én vagy 8-án, Fradi első meccsét július 9-én rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már a héten olcsóbb lett a benzin és a gázolaj a védett árnál. Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Szabadtéri fotókiállítással ünneplik a Hungaroring 40 évét a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését. A kereset alapja, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be az elnök ellen, többek között hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A vonatkozó törvény szerint ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vád fennállása kizárja az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését, vagyis a jogviszony törvényi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság dönt majd a megszüntetésről. Független szakértők bevonásával indít vizsgálatot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium fenntartója, miután nyilvánosságra került. A kollégium egyik prefektusa tavaly többször gyomron ütött egy 14 éves diákot, akinek igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei voltak, és akit idén márciusban a testnevelő tanára is megalázott. A vizsgálat lezárultáig mindkét felnőttet mentesítették a diákokkal való munkától, adta hírul a Telex. A fenntartó közölte, hogy az ellenőrzés a korábbi pedagógiai gyakorlatra, a sajtóban megjelent állításokra és a megtett intézkedések arányosságára is kiterjed. Az intézmény bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek érintettek. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, azóta Budapestről járt be az iskolába. Üdvözli a kormány tervezett KRESZ szigorítását a Betesda gyermekkórház, ahol ügyeletenként akár 5 rolleres balesetet is ellátnak, közülük 2-3 gyerek gyakrabban életveszélyes sérülésekkel érkezik. A budapesti kórház szerint a helyzet egyre súlyosabb, ezért arra kérik a családokat, hogy használjanak bukósisakot, ne hajtsanak gyorsan és lehetőség szerint választanak más közlekedési módot. Holnaptól ismét közvetlen járatok kötik össze Budapestet és Dohát a Qatar Airways menetrendjében. A légitársaság kezdetben heti 4 alkalommal repül a magyar főváros és a közel-keleti csomópont között, később pedig sűríti a járatokat. A légitársaság nemrég mutatta be FIFA 2026-os tematikájú Boeing 777-esét, amely a labdarúgó világbajnokság hivatalos arculatát viseli, fedélzetén pedig a VB hangulatát idéző kiegészítők várják az utasokat. Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenáris Célkapu parkjában a Hungaroring megnyitásának 40. évfordulójára. A tárlat archív képeken keresztül mutatja be a vasfüggöny mögötti első Formula 1-es versenypálya történetét, az első kapavágásoktól a jelenlegi fejlesztésekig. A fotókon feltűnnek a sportág legendái,

0: híres porcelán serlegek és a hazai autósport mérföldkövei. Kiemelt szerepet kap Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Forma 1-es pilótája, aki 2003-ban éppen a Hungaroringen debütált, és aki részt vett most a megnyitón is. A magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében, míg az ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg az Európa Liga selejtező sorozatának első körét. A győriek idegenben kezdik a párharcot július 7-én vagy 8-án, a Fradi első meccsét július 9-én rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Város Majori Szabadtéri Színpadon június 25-én este 4:49-től mindörökké flamenco, a nagy sikerrel való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség

0: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Báronő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf Illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a báronő szívét. Na mondom a szereposztást: Lili Báronő Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta a miniszterelnököt. Letöltendő börtönt kért az ügyészség arra a karateedzőre, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Továbbra is látogatható a Kármelita Kolostor és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímás palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, hogy a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás egyében zajlott. A találkozó jelentőségét növeli, hogy ez az első nyilvánosan is ismertetett egyeztetés Erdő Péter és Magyar Péter között azóta, hogy a miniszterelnök hivatalba lépett. Súlyos büntetést kért a Szolnoki járási ügyészség arra az 56 éves nagykátai férfira, aki 2004-ben felrúgott egy 7 éves kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfi egy gyermektábor vezetőjeként a síró kisfiút a futópálya közepére kísérte, majd nagy erővel kirúgta a lábát, amitől a gyerek a levegőben megpördült és a rekordtámpájára esett. Bár nem sérült meg, az ügyészség szerint fennállt a 8 napon túl gyógyuló gerincfelű sérülés veszélye. A Szolnoki járásbíróság korábban egy év felfüggesztett szabadság vesztést szabott ki, és 5 évre eltiltotta az edzőt minden karata tevékenységtől. Az ügyészség azonban ennél szigorúbb ítéletet, letöltendő börtönt és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kármelita Kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatás előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. A magyarok kedvenc vára idén az Egri vár lett, a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős tavaszi online felmérése szerint. A szavazatok 20%-át szerezte meg. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága, a visegrádi Fellegvár 18%-kal. A dobogó harmadik fokát a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalja el. A rangsor további helyein Boldogkővára, a Szigligeti vár, Füzérvára, a Siklósi vár, a Hollókői vár, az Esztergomi vár és a Sárospataki Rákóczi vár szerepel. A felmérés szerint a magyar kirándulók továbbra is szívesen látogatják hazánk történelmi erődjeit. Tavaly tovább erősödött a magyar turizmus, főként a külföldi látogatók számának és költésének növekedése miatt. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a külföldi látogatók száma 4,4%-kal nőtt, 15%-kal hosszabb időt töltöttek Magyarországon és 12%-kal többet is költöttek. A turizmussal kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a GDP 10,2%-át adta, és 420 ezer embernek biztosított munkát. A legtöbb több napra érkezett vendég Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból utazott ide, a szálláshelyeken pedig sokkal több ázsiai, dél-amerikai és francia turista jelent meg. A belföldi utazók száma csökkent, de az utazások időtartama nem rövidült, a szezonalitás pedig továbbra is erős, különösen a Balatonnál. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger.

zengzögésben a kordély peremén, ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora méte, mekkora hatalom,

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról,

0: Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról, kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul. Nem üdvözöljük őt egyébként, a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, helyek és dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a gyanús honosítási ügyekről. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus palota felvételét a világörökségi listára. Nyilvánosak a 12. kerület idei lomtalanítási dátumai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára újabb részleteket hozott nyilvánosságra a gyanús honosítási ügyekről, amelyek a jogtalanul kiadott diplomata útlevelek vizsgálatával együtt kerültek elő. Velkei György László azt mondta, hogy a tárcánál bárhová néznek, visszaélésekre és bűncselekmények gyanúját keltő esetekre bukkannak. Szerinte olyanok is magyar állampolgárságot kaptak, akik nem feleltek meg a szokásos kritériumoknak, és Kanadában visszaélésszerűen szervezte egy magáncég, hogy magyar állampolgárságot kapjon az, aki fizet érte 36 000 dollárt. Az államtitkár szerint a rendszer politikai támogatással működött, és több külképviselet is jelezte a problémákat. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a Budapest keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Krasznai céket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a hajógyári szigeten található Hadrianus palota kerüljön fel az UNESCO világörökségi listára. Kis László polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animáció, kortes zsámák, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatú, nagyon izgalmas, ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binjip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegeségünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele, és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínai, aki pár héttel ezelőtt mutattuk be, a Nem én vagyok Tanginak az új filmje. De valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
2: A teljes műsort a puskinmozi.hu oldalon találják. Nyilvánosságra hozta a MOHU a 12. kerület idei lomtalanítási időpontjait, eszerint hegyvidéken szeptember 6-a és 14-e között viszik el a lomokat. A körzetbeosztás tavalyhoz képest változott, idén már 7 körzetre osztják a kerületet, ahol tavaly novemberben volt a lomtalanítás. A MOHU most is azt kéri, hogy a lakosok kizárólag a saját körzetük kijelölt napján 18 óra után tegyék ki a háztartásban feleslegessé vált nagyarbos hulladékot. A részletes körzeti beosztást a szolgáltató honlapján tették közzé. Már csak a 3., a 4., a 7., a 9., a 16., a 17. és a 18. kerület időpontjai nem ismertek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek vált